0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megtartotta első ülését az új kormány. Dróntámadás érte tegnap Kárpátalját, kisebb földrengés volt Dél-Zalában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megtartotta tegnap első ülését az új kormány. A rendkívüli aszályhelyzettel kapcsolatban több döntés is született, így például vízmajor helyzetet hirdetnek a gazdáknak. Országos vízügyi koordinációs központ alakul. A cél, hogy minél nagyobb vízkészlet halmozódjon fel a tájban, és vizsgálják a vízszolgáltatási rendszerek hatékonyabb működését is. Magyar Péter miniszterelnök az ópusztaszeri kormányülés szünetében arról is tájékoztatott, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Kitért rá, hogy a jövő héten Lengyelországban és Ausztriában is tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. Hazánk üzemanyagellátásáról elmondta, az zavartalan, a stratégiai tartalék közel 80 napra elegendő, a védett tár pedig biztosított. Heves dróntámadás érte tegnap Kárpátalját. Több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transformátorát és ipari létesítményt is eltaláltak. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb csapás a megye ellen. A lakosságtól készenlétet kértek. A magyar kormány elítélte a támadást és folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal és más szervezetekkel. A külügyminiszter bekérette az orosz nagykövetet. A hiteles információk és az UV védelem áll a Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampányában. Egy 20 000 bőrrák szűrésre alapozott friss elemzés szerint az atípusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat, az intenzív szolárium használat, a bőrrák és a melanoma kiemelt kockázati tényezői. A szakemberek a közösségi médiában terjedő téves információk ellen lépnek fel, emellett a fényvédő használatának fontosságára irányítják a figyelmet. Kisebb földrengés volt tegnap este Nagykanizsa térségében. A 2,4-es erősségű földmozgásról lakossági bejelentés is érkezett, közölte a Szeizmológiai Obszervatórium. Károk nem keletkeztek. Napos, változóan felhős idő lesz, délután nyugat felől jobban beborul az ég, és elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Estétől erre már nagyobb az esély. A szél sokfelé megélénkül és meg is erősödik, 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap már felhősebb idő lesz, de hosszabb, rövidebb időre előbújik a nap. Nyugaton lesz borultabb az ég, több helyen lehet zápor, zivatar. Pénteken a nyugati ország részben 18, keleten 25 fokos maximumra készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Viszmajor helyzetet hirdetnek majd az asszály miatt. Megkezdődött tegnap a Tour de Hongrie. Szeles, de napos időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A rendkívüli asszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Óbuszta szeren. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével. A héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Jövő héten valószínűleg kétszer is ülésezik majd a kabinet, hiszen rengeteg a tennivaló. Magyar Péter kitért arra is, hogy jövő héten Lengyelországban és Ausztriában tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okozzon a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem virológiai nemzeti laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáról fertőzött. Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
3: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban. Ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Anders vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
2: Ezt tartott tegnap a Tour de Hongrie, a 47. magyar kerékpáros körversenyen. 19 csapat, 119 versenyzője vesz részt. Az első szakasz a Gyulai Várlábától indult. A versenyzők 143 kilométert tettek meg Békéscsabáig. Az 5 napos megmérettetés csaknem 840 kilométeres ősztávja. Idén a Viharsaroktól Veszprémig tart. Ma Szarvas és Paks között teker 206 kilométert a mezőny. Kis és szeles, túlnyomóan napos időnk lesz ma. Egy-egy záporra, inkább csak délutántól van esély. 20 fok körül lesznek a maximumok. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk majd. Több felé lehet eső. Változékony időnk lesz a hétvégén is. Szombaton és vasárnap is esős, borongós időre van kilátás. Az élénk szél mellett a hétvégén sem lesz több 20-22 foknál. Az előrejelzések szerint még a jövő hét eleje is csapadékosnak ígérkezik.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Már most torlódik, lassul a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Óvarok, vagyis az 55-ös és a 45-ös kilométer közötti szakaszon. Közben az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet lezárták burkolat felújítás miatt. Az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Olvasható az útinform oldalán.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra és 8 perc van, jó reggelt mindenkinek, szevasztok. Évi megint kibontott hajjal, és így helyezi rá a fejhallgatót, és rázza a fejét, mint egy sampon reklámon. Tök jó, hogy itt vagy, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, hogy hajat mostam.
0: Szia, Gyuri. Reggelt, de ez azt jelenti, hogy addig nem mosolhatom, hogy össze vagy cuppantva?
1: Nem.
2: Mert hetek telnek.
0: Ez jó, hosszú hetek telnek el.
1: Nem igaz egyébként.
0: Bő hetek.
1: Két-három. Ha nem vennétek észre, befestettem a hajamat, azért ilyen szép.
0: Jó, de és amikor össze volt cuppantva, nem
1: akkor
0: volt?
1: Akkor nem volt befestve. Vagyis hát be volt festve, csak
0: de
1: nem
0: ez
1: volt
0: most tegnapi?
1: Éve. Ez tegnap este, igen, tegnapi. Festettem.
0: Oké, okay. Jó.
2: Szép.
0: Köszönöm. Jó, hello Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Neked mi a hajmosási technikád, taktikád?
3: 2-3 naponta mosom.
0: Na, erről vegyél példát, Risztov Évi.
3: Az Évi is 2-3 naponta mossa.
0: Szoktatok SMS-ezni? Vagy...
3: Megbeszéljük, igen. Jó. Ezek
0: a női dolgokat, nőcis dolgokat megbeszéltek. Na jól van, jó. Szóval, csini vagy. Ezt
1: köszönöm
0: akartam mondani.
1: Szépen, de azért, mert tévéfelvételre megyek. Egy eléggé híres embernek a műsorába vesszük fel ma, és azért gondoltam, kirittyentem magam, hogyha nem csak hallanak, akkor látnak a nézők, akkor lássák, hogy rendben tartasz.
0: És hoztál színes ruhát is?
1: Színes ruhát is.
0: Na jó. Szóval itt vagyunk mi, mindenki olyan. McLaren esetén nagyon hosszú, figyelj, Tibikém, ne haragudj, ezt most nem tudom felolvasni. Ez már olyan hosszúra írtad itt a nyilvánvalóan történelmi és másféle műveltségünket akarod bővíteni. Itt ez a Szervác Pongrácz Bonifácnak az egész történelmi hátterét írta le, de tényleg olyan, hogy ilyen copy-paste-tel gyakorlatilag a révai lexikont.
2: Ez úgy nem jó, ez nincs benne az a McLarenes romantika, akkor nem jó.
0: Nincs, aztán itt átmegy az a spanyol nyelvbe, van egy nagyon hangulatos mondás, spanyolul. Hasta el 40 de mayo no mi ez, ki ért ez? El szájó? Nem értem, de lefordította. Május 40. napján ne vedd le a kabátod. Május 40. napján, érted? A spanyolok nem tudnak számolni mai napig.
2: Nagyon trükkös.
0: Igen. Ezért nem szabad rájuk bízni mérnöki feladatokat. Autó, vonat. Tudom, hogy ez most morbid, de akkor is.
2: Igen.
0: Igen. Jó, gyakorlatilag június 9-ét jelenti a május 41. napja. Vagyis a spanyol népi bölcsesség szerint még nyár elején is jöhet hűvös idő. Ez a McLarenes jóslata ezzel a bonifácos sztorival kapcsolatban. Ugye, mert ma van Bonifác névnapja azért?
3: Igen, igen. Hát a fagyos szentek most volt. Pongrácz, Szervác, Bonifác. Ugye, tegnap előtt.
0: Mint a tégdet olyan.
2: Ez a magyar tégdet nekünk, igen.
1: Igen, és képzétek el, hogy 2,5 fok volt nálam, amikor elindultam.
2: Hát úgy, te nagyon-nagyon fent laksz, nem?
1: Egy nem, vidék. Én most az időjárást akartam mondani neked, hogy egyébként van benne valami.
2: Igen,
1: tehát, hogy hideg van nagyon.
2: A városban azért jobban kellemesebb ilyenkor is.
1: Valamennyivel. Ja.
0: Sziasztok! Nincs is annál jobb, amikor elmész az orvoshoz azzal, hogy fáj a térded, és a válasz csak ennyi, maga dagadt. Ilyen nyersen. Hát köszönöm. Most akkor, aki sovány és fáj a lába, annak mit mondanak? Pusztantás Zsolt. Zsolt, a helyzet az, hogy azokat megvizsgálják. Tehát, hogy, de hogyha ott beslatyogsz így fókahájjal, meg minden, akkor én se vizsgálnálak.
2: Marad a Csernus-Imrés módszer.
0: Igen. Igen. Hát ezt fogadd el. Ez tényleg így van. Jó a reggel, még 2 nap van a hétből, nem akar vége lenni, már nagyon várom a szombatot. A koncertet, ahol józanul kitombolhatom magam, totális metal koncert lesz a Barbában. Szép napot, Robi!
1: Milyen?
0: Barba Negra, Barba gondolom.
2: Ez egy szórakozó hely.
0: De a totális metal, ez mi az? Egy zenekar, vagy egy fesztivál? Vagy egy rendezvény?
1: Ez nem DJ Dominik rendezvénye?
2: Totális metal, ezt még nem hallottam, ezt a brendet tőle.
0: Ő mindent megragad, hogyha van benne lóvé.
2: Van benne zeneiesség. Akkor.
0: Hidd el, ő még kimegy a pokolgép színpadára is, hogyha van igény.
2: Régi jó barátai szerintem.
0: Biztos vagyok benne. Boldog jó reggel Gyurinak és a másik két lánynak. Meg persze a prezidentnek, of course.
2: Igazán köszönjük.
0: Peti.
2: Köszönjük, Péter.
3: Még a hangod is ellágyul.
2: Persze. Hát ilyenkor hány csapat vagyunk, csajok.
0: Sziasztok, bocskori, Kozsóék féle árverezések mögött is iratmanipulációs kettős iratozások vannak. Véletlen hibáknak hazudott közokirat hamisítások. 20 éve ilyenekkel foglalkozom. Tudom, miről beszélek, de a legfőbb ügyész is tudja. Ha tényleg segíteni szeretnétek, az embereknek hívhattok, és elmondom akár adásban is, hogyan működtetik, és mire kell figyelni. Jó nyomon vagytok a postai kézbesítésekkel, nem véletlen a címelírás sem. Ezen SMS-ben jelezzétek, ha beszéljek erről, üzeni Anita bajáról. Jó, Anita, köszi. Azt gondolom, hogy most a jogi megold, vagy hogy mondjam, a jogi ellátottság megvan Kozsóék irányába, és azt hiszem, hogy más jogász is tisztában van azzal, hogy mik vannak, ugyanakkor te meg az ő ügyükben nem látsz bele, tehát nem tudhatod konkrétan, hogy náluk mi van.
2: Igen, és hogyha Old Gergő ügyvédőr jut valamire, vagy lesz valami fejlemény, akkor majd vissza fogunk rátérni egyébként.
0: Pontosan. Jó reggelt, üdv a Tankcsapdás Pityú, és jó reggelt, barátom, egy közlekedési hír, az M1-es már most áll Budapest felé Tatánál. Már a tatai kihajtó előtt is, még nem tudni miért, legalább a 608 jöjjön már, szép napot mindenkinek, Crazy Driver írt a 601-kor. Ő. Na, ez van, M1-esről, csak hát, mondom neked, Anett.
3: Én is mondom, hát fél öt óta így be van dugulva, arra szól a kocsisor, mind a két se, vagy hát a Budapest felé vezető oldalon.
0: Kiket akartunk mi összehozni az M1-es kapcsán? Két, az egyik volt a
2: fuvarozóknak a... Elnöket, másik pedig ugye a Szimicskú Lászlót, az M1 szóvivőjét.
0: Igen. És hogy ők jussanak valamire azzal kapcsolatban, hogy a kamionosok ne vegyék ki a sluszkulcsot, amikor álmosak.
2: Igen.
0: És, igen. És akkor ugye elmondták, hogy a helyzet az, hogy ezt a minisztériumnak kell megoldania, mert sem az M1-esek, sem a rendőrök, sem a izé nem tehetnek, amíg egy, nem tudom melyik minisztérium teszem hozzá, kimondja azt, hogy igenis az M1-esen menjenek végig, és csak utána aludjanak. Tehát, hogy ezt egy minisztériumi, nem tudom.
1: Hát szerintem az igen, egyrészt a közlekedés,
2: kiálló,
1: ugye?
2: Biztosított kiállókról van szó, ugye, ahol a kamionosok ki tudnának húzódni, ezen megy a húzavona, de mindketten azt mondják, mindkét fél, hogy tudnak a problémáról, és a minisztériumnál van az a, az a labda, ami...
0: De ugyanakkor meg nincsenek kiállók. Hát hiába mondják, hogy vannak kiállók. Hát hogyha 5000 forintért egy bója félrehúzásával nyitják meg a földutakat, hogy az egyes felé tudják menekülni, akkor nincs kiálló.
2: Hát igen, ezen megy a problémázás.
0: De hát azt ígérték, hogy van. Hát még a Szimicskú úr is azt mondta, hogy van kiálló.
2: Valamennyi tuti. De nem elég.
0: Valamennyi tuti? Hát nézd, nem kéne megnézni helikopterről, hogy egyébként most ebben a pillanatban hány kamion van az M1-esen?
2: Én nem akarom elvinni
0: Budapestől Hegyeshalomig, ebben a pillanatban hány kamion van az M1-esen? Ezt le kéne fotózni.
2: Jó,
0: most összeszámolni, beküldeni a minisztériumba, és utána azt mondani, hogy na jó van, akkor holnaptól megnyitjuk oldalra az M1-est.
2: Igen. Múlva menjen ki, ki merre lát. Azt mondta pont, hogy ők ezt csinálják is, és amikor elkezdődött ez a beszélgetés náluk.
0: Ez a baj, hogy nem igaz.
2: Jó, de... csak azt tudom mondani, amit nekem mondanak.
1: Oké, okay, az embert leszették, vagy megtalálták, tehát a kapunyítást azt gyorsan el tudták intézni, hogy nehogy valaki keressen pénzt, de ezt nem tudják elintézni, hogy, hogy legyen egy kis hely, ahova leálljanak.
0: Meg szerintem a földutas megoldás az a kamionosoknak amúgy se jó, tehát hogy azért ott végigmenni szántásokon.
2: Az feltűnő lenne.
0: Igen.
1: Oké, okay, de minden jó egyébként, hogy haladjon a sor. Tehát én nem tudom, én minden nap hallom a hírekben, hogy az M1-en közlekedők. Én őket borzasztóan sajnálom.
0: Én már rengetegszer ki akartam volna menni Ausztriába, és nem tudom, hogy mit csináljak. Mert kellene vásárolni is, és nem merek neki indulni.
1: Én ugyanezt mondtam tegnap, hogy milyen mikor? Szerencsés, hogy nem az M1-es, tehát hogyha bárhova megyek pár napra, az M1-est kihagyom, mert akármikor hallom ezt a dugót, én nem tudom, hogy bírnak emberek órákat ülni ott.
2: Győriek nem járnak már Budapestre, tényleg. Tehát, hogy...
1: De ez normális, tehát hogy én jártam külföldön, én jártam olyan ez helyen, ahova a turizmus elindul, és ugyanúgy működik. Lehet, hogy csak egy órát állsz, de egy órát még azt mondom, kibírod a dugóba, de ez, hogy naponta 5 órát álljál azért, hogy elérjél valahova, és erre nem reagál senki.
0: SMS. Sziasztok, Vitézi Dávid, az új közlekedési miniszter, jelezzetek neki. Te most komolyan azt hiszed, hogy mi nem tudjuk ki az új közlekedési miniszter? De tényleg te hallgató, nekünk adtál egy infót, hogy húha. Igen. Jó, de hát azért hagyjunk neki időt, már bocsánat. Tehát, hogy ő nemrég van hivatalban, hagyjunk már neki időt, hogy elkezdje a munkáját. Tehát ne az ő nyakába varjuk ezt a történetet, amit nem ő csinált.
2: Igen, talán szombat óta van munkában, tehát ez a második.
0: Igen, hogy jelezzetek neki.
1: Küldjetek kamionosokról képet.
0: Igen, szóval ez azoknak kellett volna megoldani, vagy kellene még talán mindig, akik ezt elkezdték.
1: Nem? Igen, csak változás történt.
0: Most mindegy a politikai változás e tekintetben. Nyilvánvalóan ez a minisztérium fog vele foglalkozni, de nem első nap. Érted?
1: Nem vagyok benne biztos, hogy egyébként ezzel nem fognak annyira hamar foglalkozni, mert már azzal foglalkoznak, hogy a Balatonra ugye a vonatok mennyit késnek, és már ezzel megtalálták ugye a közlekedési minisztert, hogy foglalkozni kell a nyári turizmussal is, és azonnal reagált erre, hogy vannak
0: elképzelési... Hát vannak elképzelési, az már jó, mert ugye tehát elképzelés nélkül hülyeskedni egy minisztériumon, az szarab.
2: Olyat már láttunk.
0: Az azért elég szar. Bocsánat.
1: Az egy nem egy jó meló.
0: Jó, nézzük az időjárás jelentést Anettől. Azt mondja, esős napok előtt állunk, ma már délutántól lehetnek záporok, zivatarok. A délelőtt még naposnak ígérkezik, de az élénk szél miatt a 20 fokot hűvösebbnek érezhetjük majd. Milyen érzékeny vagy, Anett, milyen szépet írtál. Hogy 20 fok lesz, de nem biztos, hogy de kis bőröcskét érezni fogja. Vigyázz magadra, drága hallgató. Ez volt ebben az üzenetben, igen. Bonifáci és Julianna névnap van ma. 57 éves lett Kate Blanchett, kétszeres Oscar-díjas ausztrál színésznő. Nem is tudtam, hogy ausztrál.
3: Én is ma reggel tudtam meg.
1: Én meg nem tudtam, hogy 57.
0: Oké. De annyira tetszik, mint nő.
1: Tényleg?
0: Nagyon szép.
3: Különleges.
0: Mi? Hát, meg, igen, a különleges. Neked nem a Sweeney Sweeney tetszik, hanem Kate Blanchett tetszik.
3: Igen.
0: Neked a Sweeney Sweeney?
1: Azt se tudom, ki az.
0: Ez a közönséges arcú, neked itt ribancos.
2: Nekem nem mond, nekem tetszik. Én pontosan tudom, kiről beszél.
0: 42 éves Mark Zuckerberg, azaz Zuckerberg, tudjátok, a Facebookos, 30 éves lett Martin Garrix. Na, róla mesélj, Gyuri, neked a drogos holland barátod.
2: Ennyire nem ismerem azért, mint te, ezek szerint.
0: De nézd, ha DJ és holland, szerinted van olyan DJ-ből és hollandból, ami együtt DJ és holland, aki nem drogos?
2: Szörnyen előítéletes vagy, szörnyen.
0: Kérdezek ezért, csak kérdezek, nem állítok.
2: Szerintem van, akkor szerintem van olyan, aki nem drogos és holland.
0: Köszönöm, tesó.
2: Köszönöm, hogy segíthettem. Egyébként a csávon nagyon érdekes, képzeljétek el, mert...
0: Igen, van egy holland barátom.
2: Na mindegy, majd elmesélem a többieknek adásra kívül.
0: De nem DJ, ezt akartam mondani. Na mondja, te jössz.

0: arcú nőci volt, akiből úgy bűzdött a Southern Comfort.
1: Nem tudom, ki járt jobban, a hollandok vagy ez a nőszegény most.
2: Senki ma.
0: Nem, Antoniót védem ezzel.
2: Tehát, hogy de nem lehet, hogy neki benne tetszik. És ő neki
0: nem hiszem, mert szerintem most már nincsenek együtt, ugye? És azért Melanie Griffith még az másik nagy példaképpen, mert Don Johnson-t is tönkretette idegileg. Nagyon féltékeny.
2: És ezért szerinted azért, mert csúnya?
0: Szerintem pont azért. Aha. Igen. Mert hogy nem lehet, hogy ez a gyönyörű spanyol pasi velem van. Érted, ezért iszom, szétfolyik az arcom, még csúnyán vagyok, és nem hiszi el. Jaj, nem vitt magával Barcelonába. De mit csinál vajon?
3: Miért nem válasz csúnyán pasit maga mellé?
0: Én ezt javaslom.
3: Ugye? Megoldjuk mi ezt a reggelt.
0: Így van. Na jó, 173 éve Gail Borden szabadalmaztatta a sűrített tej erőállításának módszerét.
3: Ezt Évinek írtam, mert tudom, hogy szereti a
2: sűrített. Imádom a sűrített tejet.
0: Én is szeretem.
2: Csak hízlal.
0: 164 éve ezelőtt Adolf Nikol Svájcban szabadalmaztatta a kronográfot, a stopperórás időmérő szerkezetet.
2: Na, annak száradt volna le a keze, aki a stopperórát kitalálta.
0: Tényleg, mi lenne, ha nem lenne időmérés?
2: Annyira
0: akkor
2: jó
0: ti úszók, hogy diadalmaskodtak egymás fölött?
2: Hát nyilván nem egy bonyolult, Gábor, aki hamarabb ér be.
0: Akkor meg minek a stopperóra?
2: Hát ezt én is kérdezem, nem tudom, egy gyilkos eszköz. Tehát nekem mondhatják, hogy kés, fegyver, semmi a stopper.
0: És stopperóra.
2: Undorító.
0: Istenem. Na jó, nézzük az időjárás jelentést a Gyuritól. Szolnok 5 fokos 19 lesz és napsütés. Marcali 6 fokos 18 lesz napsütéssel. Calgary 5 fokos és 17 lesz a csúcs napsütéssel. Baja 5 fokos 18 lesz napsütésesen. Budapest 6 fokos napsütés lesz és 19 fok. Ezt ígéri Gyuri, bár ugye akkor most nem lesz csapadék, vagy lesz?
3: Délutántól estétől.
0: Oké. Na gyerekek, miután jönnek a turisták lassan újra, illetve hát Budapesten folyamatosan vannak, de azért jönnek nyár, ugye a turizmusnak a fő szezonja, és mi is elindulunk, és gondolom, hogy abban egyetértünk, nem tudom, hogy ti így éreztek-e, de hogy sokszor már úti célt nem az alapján választasz, hogy milyen szép épületet tudsz megnézni, vagy nem tudom, híres tornyot, vagy bármit, hanem hogy milyen a kaja. Kaja turizmus van.
1: Teljesen. És ezzel én is pont így vagyok, mert hát ugye azt tudjátok, hogy viszonylag szükmesdjén mozgom étkezésben, és akkor ez nekem szempont, hogy hol találom meg abban az izgalmasat.
0: Így van, és ezért ment Gyuri minden évben Kentuckyba, mert ott van a fried chicken gyár.
1: Így van. Így van.
2: Amelyik azt a múzeumot.
1: Amelyik városban van az a múzeum, ott hol vagyok.
0: Szóval. Nem, ez tényleg így van. Én is így voltam már régen egyébként, a 90-es években azt mondtam, hogy gyerekek, Budapest akkor lesz vonzó, hogyha gasztronómiai vonzó lesz. És akkor egyedül a Liszt Ferenc tér kezdett ott kialakulni egy pár olyan étteremben, ami külföldi számára is vonzó, mert amúgy mi? Tehát egy halászcsárda vagy egy Mátyás pince? Nem, az már old school. És a gasztroturizmus az viszont, ha nem is konkrétan gasztroturizmus, de hogy szempont az úti célodnál az, hogy milyen a kaja abban az országban, az viszont szerintem abszolút áll.
2: Abszolút így van. Tehát én is úgy választok egyébként várost is, hogyha Olaszországba megyek, mert ugye nagy részben én már elmondom, hogy Olaszországban megyek, hogy tudjak enni. Tehát nagyon fontos, hogy
1: de tényleg... Olaszországban az bárhol könnyű, nem? Mert Olaszországban
2: azért nem annyira, oké, azt gondoljuk, de azért ott is van a turizmusnak kiépített ez a nagyon gyors és mirelit történet, hanem az az igazi olasz ételeket, és én abszolút megnézem, hogy mit fogok enni egy hónap előtte.
0: És ugye én például rengeteg, ma reggel is láttam egyet, rengeteg olyan videót nézek, egyszerűen csak dobja föl, mert sok gasztrófilmet nézek, ilyen videobloggerektől, akik Budapestre jönnek, vagy Magyarországra jönnek gasztróturistáskodni. És majd el fogom nektek mondani, hogy ők mit keresnek, mit találnak, és milyennek gondolják.
2: Erre kíváncsi vagyok, hogy látják a várost.
1: Én nagyon szeretem ezeket a videókat, amikor akár Ázsiából, vagy Amerikából megjönnek, és akkor rácsodálkoznak a nekünk természetes kajákra.
0: Fú, ma egy angol fickót láttam, Budapesten valamilyen csoki műhelybe ment el, olyan pralinékat gyártanak, de nem tudom hol, és mindenféle, és az egyik egy ilyen bombomba bele volt rakva egy fecskendő. A fecskendőben volt valami lé. És az angol csávó bekapta a bombont, benyomta, be kellett nyomni a lét a szájába, angol csávó felüvöltött, mire a nagyon cuki csokis nő azt mondja, hogy 80%-os trórum.
1: Welcome in Hungary.
0: Welcome in Hungary. Igen. És ez a gasztroturizmus, na.
2: Biztos vagy benne?
0: Oda el akarok menni.
2: Igen.

0: taxival.
1: Úgy kísérték ki az ajtóra csávod.
0: Utána még benyomott egy pálinkásat neki. Azt, ez a díjnyertesünk, a pálinkás. Akkor már túl volt a strórumon.
1: És hívtunk neked egy taxit, fiam, mennyi.
0: Na, szóval azért beszélünk most erről röviden, mert képzeljétek el, hogy van egy nem tudom, honlap, vagy nem tudom, minek nevezzem, egy platform, Taste Atlas, tehát az ízlelő, a kóstoló atlas. És itt 590 ezer felhasználó van, tehát jó sokan, és minden évben megszavazzák, hogy mely országokban van a legjobb kaja. És erre van egy lista. És nekünk van egy 20-as listánk, ez a lista amúgy 100-as, de van egy 20-as listánk, és ott van 1-től 20-ig, hogy mely országokban a legjobb a kaja a felhasználók szerint.
1: Aha. Ott van valahol Magyarország is egyébként?
0: Nincs rajta a 20-ason.
1: Aha, 20-ason nincs. De szóba kerül valahol?
0: Nem. De nem. Én megkerestem, hol van.
1: Jó.
0: De a 20-ason nincs rajta Magyarország. Ami fáj, mert Lengyelország rajta van. Szerbia rajta van.
2: Hát azért a bajban lennék azért, hogy a lengyel ételek vagy szerb ételekről mondjuk hosszasan mondjak bármit.
0: Igen, mert nem jártál, ez a baj, hogy nem jártál, vagy ha jártál, nem ettél szerb ételt, vagy lengyel ételt. De én se tudnék lengyel ételt mondani. Hát, én csak egyet, van a Paprika TV-n, ez a kis kövér szakára szakács, aki állandóan ilyen húsos báddal jön-megy. Hát, csodálatos kajákat csinál. Mm. És azok lengyel kaják, ott ő ragaszkodik ahhoz, hogy helyi terményekből főzzön.
1: Igen, Szerbiában mondjuk értető, hát azért ott a Pleskovica például, a Csevapcsa.
0: Látod, te is csak ilyen cica-mica szavakat tudsz mondani.
1: Pleskovica, cicamica.
2: Ebben melyik volt a csirke?
1: Cicamica.
0: Szóval tudatlanok vagyunk, és ezért majd végigvesszük ezt, mert kíváncsiak, mindenki dobja bele ebbe a beszélgetésbe majd azt, hogy milyen tapasztalata van külföldön, milyen kajákat szokott edni, melyek a kedvenc országai kaja szempontjából. Magyarországot följebb lehet-e tornászni annál a helynél, amelyen van?
1: Mi előzi meg Magyarországot? Mondjuk közvetlenül, az is érdekel engem például.
0: Annyi jó hírom van, hogy jobbak vagyunk Németországnál.
1: Na jó, akkor...
2: Na jó, hát azért... Mi? A német gasztronómia azért...
0: De honnan? De, neked a de szerinted ki főz Németországban? Hitler?
2: De most... Ne, igen, nem.
0: De miért, mi baj a német gasztronómiával?
2: Angela Merkel.
1: Műzlit esznek tejjel, ez a gasztronómiájuk. Műzlit
0: esznek tejjel?
1: Ez a gasztronómiájuk, ennyit tudok.
0: Ezt honnan veszel?
3: Nem tudom. Nutellás kenyeret.
0: Ja. Az a német válogatott,
2: szerintem
0: igen.
2: Meg, szerintem meg egy, nem tudom, vajas zsömlét.
0: De azt szerintem, vagy láttál valakit nem, vajas zsömlét enni?
2: Voltam már Németországban, de semmiről nem emlékszem, hogy ott, pedig Berlinben voltam, négy ezüstöt nyertem, sokat sírtam, ezt el tudom mondani, de hogy jót nem ettem, abba biztos lehetsz.
0: Hol? A gyárfás bukott neked ilyen Berlin külsőben azt a kétcsillagos ibisz szállót?
2: Egyébként tényleg ibisz volt.
0: Jó, gyerekek, ne most vitassuk ezt meg, ez az egyik témánk. A másik témánk meg egy picit ilyen felrázós, mert onnan indult az egész, hogy a barátom mondta, hogy a 14 éves fia megint összetörte magát rollerrel. És akkor nekem egy kérdésem volt, hogy miért van rollere a gyereknek? Miért vettél neki? És azt mondta, hogy mit tudok csinálni, amikor az összes haverjának van, és így mennek bandázni, és neki ne legyen?
1: Szörnyű. Tényleg én is azt látom az utcán, hogy ez olyan divat lett, mintha nem is tudom, napszemüveget vennének fel a srácok, és egyébként meg az életüket kockáztatják vele.
0: Életüket, testi épségüket, hogy mennyire, és ezért gondoltuk, hogy mindenképpen beszéljünk egy olyan szakemberrel, aki napi szinten látja a gyermekek roller baleseteinek sérülését, és dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. És vele beszélünk arról, és neki konkrét számai vannak arról, hogy a rollerek óta mennyit sokasodott, mennyit szaporodott meg a gyerekek balesete, közlekedési balesete rollerrel. Tehát olyan ijesztő számok vannak, amit soha nem produkált a bicikli, vagy a gyalogosság, vagy bármi.
2: Hát igen, mert ha belegondolsz, biciklivel is tekerni kell, elfáradsz egy idő után, itt pedig húzod a kart, és tudatlanul menni kell a járdán, ahol egyébként utána bármikor történhet vele valami.
0: Más oka is van egyébként, hogy a kiskerék, nagykerék, azért az nem így mindegy. Van. Szóval, hogy nagyon-nagyon-nagyon csúnya baleseteket okoz a roller, és egyszerűen tényleg figyelemfelkeltőnek szeretnénk ezt a beszélgetést szánni. Drága szülők, főleg felétek, hogy iszonyat nehéz lehet egy tini gyereknek azt mondani, hogy nem kapsz roller, de mi ma ezen legyünk.
2: Én személyesen láttam egy roller balesetet, és képzeljétek el, én azt hittem, hogy ott szegény nem kell föl, aztán oda mentem a mentőz, és mondta, hogy minden rendben, és még él, és én azt mondtam, hogy soha nem fogok rollerre állni. Tehát, hogy az a baj, az embernek látni kell egy olyat, ami visszataszító lesz.
0: Jó, tehát vele beszélgetünk erről. A Gábor, Horthy Gábor jön 9 óra után, és hát CR7 újra a terítéken, mert hogy a csapata, ugye ez a szaudi csapat, akinek nem tudom a nevét soha, úgy néz ki, hogy nem tudja bebiztosítani magának a szaudi bajnokságot.
1: Igen, összecsapott az Al Nassr és az Al Hilal, ugye igen, ez a két nagy csapat. És hát most itt azon...
0: A Nassrnél van a Krisz, ugye?
2: Al Nassr, nem Nassir.
0: Nassr.
2: Nassr.
1: És hát, hogyha ezt a meccset megnyerik, akkor megvan a bajnoki cím, de nem sikerült, döntetlen lett, és hát a Cristiano toporzékolt, joggal egyébként, mert egyre nagyobb rajta a nyomás.
0: Hát annyi pénzt kap, hogy nem igaz, hogy nem tudják meccselni a bajnoki címet
1: nem
0: neki.
1: Nem volt még, egy serleget sem
2: de
1: nyertek.
2: De Al Hilal is hoz azért elég komoly játékosokat.
0: Ezek. Jó, a másik a VB-vel kapcsolatban, hogy állítólag iráni játékosok, tudjátok, hogy mennek, erről beszéltük állandóan, hogy bizonyos iráni játékosok nem kapnak beutazási engedélyt Amerikába, ez hogy? Így válogatják meg a válogatott az amerikai bevándorlóhivatal?
1: Teljesen szürreális, a Gábor arról fog mesélni, hogy 5-en nem kapták meg a beutazási engedélyt.
0: 11-ből, szuper.
1: 11-ből? Hogy ez hogyan? Tehát ezen ment a küzdelem, hogy menjenek el annak ellenére, hogy az országai között milyen helyzet van, és majd azt mondják, jó, ti nem jöttök be.
0: Ez hihetetlen. Nagyon kíváncsi vagyok. Erre tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Jöjjenek most, Évi, a tegnapi nap legjobb pillanatai.
2: Egy csodálatos történetet találtunk, egy ausztrál lány beleszeretett egy ekvádori őslakos fiatalemberbe, és arról beszélgetünk, hogy a kultúra és a szerelem hogyan fér meg egymás mellett.
3: Az előző rész tartalmából.
0: Na, hát ez milyen helyes ez a történet? Én bevallom, egy olyan sztorit mondunk el most nektek, drága barátaim, drága hallgatók, amiben én nagyon kételkedek. A Gyuriék teljesen oda vannak érte, de főleg a lányok.
1: Hát ugye... és nekem is el kellett fogadnom a lányoknak a romantikáját ebben a sztoriban, mert ilyen kis oknyomozó munkát végeztük, és tényleg bejárta a világ sajtót ez a történet, amiről most beszélni fogunk.
0: Hadd mondjam el nektek, kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok. Tehát van egy 26 éves, gyönyörű, szép szőke ausztrál lány. Ő mászkál, mit tudom én, néz Instagram, nem tudom, profilokat, egyszer csak rátalál Piti Urukra. Piti Uruk, ez egy név keresztnév, ez egy fiú. Piti Uruk amúgy 24 éves, és most figyeljetek, az ekvadori amazoniai esőerdőben ő egy őslakos.
2: Inkább félisten a képei alapján.
1: Na.
0: Egyébként ez az őslakos jól néz ki. Nem?
2: Igen.
1: A jól néz ki és a félisten között dilemmázunk.
0: Tehát, hogyha ti férfiak szerettétek vala a benszülöttként Pocahontast, akkor ez a férfiban az a kiadás. Tehát, hogy egyszerűen jól néz ki. Hát, baromi jó test, nagyon szép arc, hosszú haj, egy ilyen igazi mese indián, nem?
2: Csodálatos.
1: Ezért gondolkodott éjjel a net, most már rájöttem.
2: Ezért nincs felvétel.
0: Heti háromszor, Piti Uruk? Vagy napi,
2: heti,
0: bocsánat.
2: Napi három, heti öt.
0: Szóval a lényeg az, hogy ez a 26 éves szőke lány megtalálja azt a 24 éves őslakost az Instagram posztjai alapján. Halló? Hallottátok, amit mondta?
2: Igen. Aha.
0: Őslakos igen. Posztol Instán. Van wifi, internet,
2: igen,
0: minden.
2: Igen, ez a modern őslakos.
0: Modern őslakos, olyan igen. Akkor nincs. Olyan nincs. Na mindegy.
1: 2023-at írtunk akkor. Tehát ebben
0: de érted az őslakos nincs. Fogalmát?
1: Persze.
0: De
1: te
0: is tehát, hogy olyan körülmények között él, mint éltek ezer éve, vagy nem
1: persze,
0: tudom
1: én. De hát ők is kilépnek ebből az Istenek a fejükre.
0: Akkor nem őslakos. Cítukból. Akkor én is őslakos vagyok, kiléptem.
1: Hát bizonyos helyzet.
0: Új Lipotvárosi őslakos.
1: Az vagy. Mégis internetezel.
0: Mégis internet. Gyerekek, akkor mi számít őslakosnak? Na mindegy, legyen meg a romantikátok. Képzeljétek el, hogy ez az ausztrál nő, ez ott mutogatta, nem tudom, FaceTime-on vagy bárhogy is, hogy én itt lakom, ő meg megmutatta, ő ott lakik. Beszélgettek, olyan nyerő, az ausztrál csaj felült a repülőre, hogy meglátogatja Piti Urukot Ecuadorban az esőerdőben. Meg is találta. Szerelembe estek. Ugye, hogy mennyi ponton sánt itt ez a történet?
2: Egyelőre csodálatos. Nekem nem.
1: Egyelőre sem.
0: Igen. Sőt, Piti Uruk is elment Ausztráliába. Na ezt hogy? Van mindegy, majd ezt megbeszéljük. Na ezt hogy? És ma hogy vannak?
1: Ma együtt vannak boldogok.
0: És hol, melyik földrészen?
1: Mennek Ecuador és Ausztrália között éppen hol, és képzeld el, légitársaságok finanszírozzák a jegyeiket, mert annyira cuki ez a történet, és ők posztolnak róla meg ilyesmi, és tényleg ilyen social media sztárok lettek.
0: Oké. fogadjuk el, hogy igaza van Gyurinak és a másik két lánynak.
1: A másik
2: de
1: két
2: lány. A másik két lány.
1: A főlánynak és a másik két lány.
2: Igen, igen, igen.
0: Tehát csak lányok hiszik el ezt a sztorit.
2: Mi csináljunk így együtt. Na,
1: nem ültem még a női páholyban.
2: De gyere velünk.
1: Én, mint oknyomozó újságíró, utána néztem, hogy ő azért instázik, meg YouTube-ozik, meg minden, mert így szerez pénzt a törzsének.
0: Mesélj már hol? Tehát akkor nyitott bankszámlát valahol?
1: Hát simán, persze, miért nem?
2: Hol? A legközelebbi
1: városba.
0: A legközelebbi városba. Aha. Tehát kiment a kis leopárdos sortjába, nincs személye, nem beszél semmilyen élő nyelvet, csak ezt a piti úruk nyelvet, és bemegy a Deutsche Bankba.
1: Az van ott?
0: Nem tudom, hogy van-e. Hát akkor jó, akkor bemegy a mit tudom én, a Chase Manhattanbe. Takarékszövet, tök mindegy, bemegy. Jó napot, piti úruk vagyok, igazolja magát.
1: Higgyen nekem, piti úruk vagyok.
0: Nézd meg az Instámat. Nyitnék egy bankszámlát, mert annyira jók a TikTok videóim, hogy itt jönne a lóvé.
2: Igen, de nem tudom jó. Ebben mi a probléma.
0: Semmi, nincs problémám, látod, hogy nincs.
2: De most
1: látod, hogy nincs a legnagyobb
2: olyan
1: rajongó.
2: Olyan ideges. Igen.
0: Hát ideges vagyok, mert ezek modellfotók. Hát ez, mint hogyha a Vogue fotózta volna, meg a David Attenborough egyszerre.
1: Az a baj, hogy te rajongsz. Te rajongsz.
0: Igen. Már igen. Igen, csak ti meg szerelmesek vagytok. Ti három nő, szerelmesek vagytok piti úrukba. Na jó, szerelmesek vagytok az ötletbe. Rendben van, tehát azért ne felejtsük el, hogy az ausztrál nő ott volt, piti úruk már, bocs, hogy ilyen csúnya szóval élek, megcsinálta őt. Majd ausztrál hazament. Azt mondta, nagyon boldog volt piti úruka két hétig.
1: Légycsapóval ütöd ezt a romantikus történetet, tehát minden ponton.
0: Szó se róla, piti úruk meglátogatta őt is Ausztráliába. Kérdezem, honnan szerzett útlevelet? Hogy szerzett vízumot?
1: Hát gondolom, aki TikTok csatornát tud kezelni, meg drónt, annak tud lenni már útlevele.
0: Akkor mennyiben őslakos? Hát ez egy bohóc. Hát ez egy bohóc.
1: De miért ne lehetne őslakos, aki ott él, ahol született?
2: Igen, és a törzsét szeretné megmenteni, ahonnan származik.
0: Na jó, gyerekek, szóval nektek bejön piti úruk.
2: Nagyon.
0: Akkor is egy csaló.
2: Nem csaló.
4: Nem, egyáltalán nem csaló.
0: Szerintem ez jó. Egyébként, ha piti úruk így folytatja, nem így betegségben fog meghalni. Tehát, hogyha tényleg oda mennek ezek a nyugati nők, mindenki lefekszik vele, majd a vízesésben mossa meg a kis izéjét a leopárd gatyájában, hidd el, előbb-utóbb le fog esni.
1: Sőt, az hideg zene alatt már ezt kívántad neki kifejezetten.
2: Még el se kezdtük, már ezt mondtad.
0: Mint piti úrukot, amikor felszállt Ecuadorból Ausztráliába, mert ő is meglátogatta, és átszállt Johannesburgba. Akkor hogy találta meg a Sydney gépet?
1: Hát gondolom tud olvasni.
0: Ja, nem beszél nyelveket, de olvasni
2: azt. Hát de miért, ha tudod, hogy Sydneybe mész, akkor a reptéren tényleg ott a kutyám is megtalálja, hogy hova kell menni. Megmondod neki, Sydney, keresed, hogy Sydney, megterked.
0: Nem érted? Hát ha nem beszél nyelvet, hogy olvas?
2: Hát de a betűket ismeri.
0: Tehát nem beszél nyelveket, de betűket ismer.
2: Hát miért? Az Ecuador is a törzs.
0: Ez olyan, ilyen betűleves tészta. Oké, okay, jó, akkor tegyük fel neked, Anett, megérkezik el piti úruk, annyira szereted és tetszik neked. De hát ugye nem beszélitek egymás nyelvét, Anett, hát nyilvánvalóan ugye se angol, se spanyol, semmi. Ő beszéli a törzsi nyelvet, és megérkezik hozzád, becsekkolod a lakásodba, abban 40 négyzetméterbe. Hogyan magyaráznád el neki kézzel, lábbal, vagy bármilyen verbalitással, hogy ez a két kutya az nem ehető. Tehát, hogy ez, mert hogy te jössz be dolgozni reggel.
1: Nem olyanok, mint a szállodában a gyümölcskosár bekészítés.
0: Igen, ez nem az a komplimenteri.
2: Igen.
0: Snack.
2: Snack, jó.
1: Szaladnak a kis snackek az ajtóval.
2: No snack. No snack. Én biztos, hogy azt mondanám neki, hogy kajáknál maradnék. Gondolom, hogy a tapaszt azt ismeri, nem? Tehát, hogy ott
1: this is don't tapas.
2: Wagner is not tapas.
0: Honnan áld angolul? Próbálnád valahogy kézzel magyarázni. Igen. Tehát mit tudom én, hogy körbe rajzolnád a kutya sziluettjét, és hogy a szádhoz emeli, nyam, nyam, nyam, nyam, és no, no, no, no,
2: no.
0: No,
2: nyami, no, nyami.
0: És ő meg vigyorog, azzal a gyönyörű testével vigyorog,
1: csak ezt is jövődik, hogy nyami, nyami, nyami.
0: Jézusom, ti nagyon hülyék vagytok, bocsi, Gyurival vitte a prímet, sírok, utána néztem annak a piti úruk nevezetű modern Tarzannak az Instán. Mit látok, követő Anett héja?
1: Na hát.
0: Hát nekem is átküldték a barátaim.
1: Tényleg?
2: Hát én követem, igen.
0: Itt van követő Anett héja.
2: Székutasi őslakos bekövet.
1: Ezért nem volt az éjjel alvás, mert alaposan követted a piti urukot, ugye? Úgy követted.
4: Nézd, tehát én nem adok ki a kezemből felületes munkát, tehát, hogy amit te megkapsz tőlem,
5: így van, ezért megdolgoztat Pipi úrukat, igen.
0: Mindjárt jön az Airbnb ajánlat, ne félj. Olyan csomagokat küldett neked mindjárt Pipi úruk.
5: Lesz benne mindenféle honeymoon ajánlat, minden.
2: Nyami.
0: Igen. De sima szállás, meg sima szállás Pipi urukkal.
5: Welcome nyami-nyamival.
0: Arra is elengedünk. Évi megy Miskolcra, te meg néz Pipi urukkal.
5: Mi jelentkezzetek be mindketten, mi meg itt pröhög.
0: Mi meg vagyunk.
2: Jaj, hát igen, mert ti olyan bevállalósak vagytok, nem? Mire tudnátok elmenni?
0: Én voltam már mindenhol. Tehát, hogy nekem semmit nem

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Miért van nálad Cicatridina hüvelykúp? Ilyet anyukám használ változókori hüvelyszárasságra.
3: Nekem is az lett. A fogyókúra és az allergiámra szedett gyógyszer okozhatta.
2: És mit éreztél?
3: Viszkető, égő érzést, és a párommal fájdalmas volt az együttlét. De a hormonmentes Cicatridina hialuronsavval sokat segített.
2: Cicatridina hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Szubitalporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szubitalporok. Kis tasak, nagy adag. Szubi. Egy íz, ami velünk marad.
5: A Toyota bemutatja. 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a 3. termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
9: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
10: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek, van élet a mérleg után.
11: Sziasztok, sportarcok!
12: Kihagyhatatlan májusi kuponajánlatok az Intersportban. Szerezd be kényelmes túracipődet, márkás futócipődet és menetkész KTM, Genesis és Scott kerékpárodat vagy e-bike-odat most akár 50% kedvezménnyel. Az akciós kuponokat keresd az intersport.hu-n. Intersport.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
14: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
0: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Ezek segítenék a meteorológusokat, szabálytalankodó hajósok buktak le a Dunán. Délutántól már lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Több mint 4500-an segítenék a meteorológusokat, ennyien jelentkeztek a Hungaromet ZRT önkéntes meteorológiai hálózatába az ország minden részéről. A regisztrálók, köztük magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek, valamint gazdasági társaságok vállalnák, hogy kihelyeznek náluk egy kisméretű meteorológiai állomást. A berendezés rögzíti a hőmérsékletet, a szélirányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. A szervezet a következő hetekben dönti el, ki csatlakozhat a mérőhálózathoz. Ismét illegális gyümölcsárusokra bukkantak a fogyasztóvédők egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában. 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, főleg szamócát és áfonyát foglaltak le. A gyümölcsök egy része penészes, romlott volt, és nem tárolták megfelelően, illetve semmilyen papír nem volt arról, hogy honnan származik. Mindez súlyos kockázat a fogyasztók számára. Az árut ezért megsemmisítették. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
17: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
16: Szabálytalankodó hajósokat kaptak el a Dunán a vízirendőrök. A múlt heti nemzetközi akció keretében csaknem 160 tehertartály, személy, illetve kertelési és sporthajót ellenőriztek. Legtöbbször engedélyek, okmányok, biztonsági felszerelések hiányoztak, de volt, aki ittasan vezetett, egy ember pedig ellopott egy elektronikus bóját. A hatóság 48 esetben szabott ki helyszíni bírságot, 12 alkalommal pedig feljelentést tett. Kis és szeles, túlnyomóan napos időnk lesz ma. Egy-egy záporra inkább csak délutántól van esély. 20 fok körül lesznek a maximumok. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk majd. Több felé lehet eső. Változékony időnk lesz a hétvégén is. Szombaton és vasárnap is esős, borongós időre van kilátás. Az élénk szél mellett a hétvégén sem lesz több 20-22 foknál. Az előrejelzések szerint még a jövő hét eleje is csapadékosnak ígérkezik.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az útinformtól tudjuk, hogy szakaszos torlódás, lassulás alakult ki az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tata és Tatabánya, a 70-es és a 60-as kilométer közötti szakaszán. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Az M6-oson Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd észak iparterület csomópontot ugyancsak átépítik, ezért a le- és a felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 7 óra lesz, 8 perc múlva. Két gyors SMS. Jó reggelt, Bocskor úr, Gyuri és a másik két lánynak is jó reggelt. Unokatestvérem Olaszországban vett lakást, 3500 fős településen, ahol olyan pizzéria van, ahol a falon jó néhány világ legjobb pizzája díj van, nem a puritán táj miatt fogok visszatérni, hanem a pizza miatt, üzeni Zotya a Beles. Tehát, hogy sima pizza miatt oda elmegy abba a faluba. És a rolleres téma is nagyon izgatja őket, azt mondja, mindent visz, drága bocsikám, a téma. Nálunk legalább másfél éve, minden hónapban minimum egyszer téma, hogy vegyünk-e rollert. 12 és fél éves fiunk van.
2: Igen.
1: Szóval, hogy nagyon, azt mondja, a mai adást tuti visszahallgathatom vele. Nagyon-nagyon-nagyon fontos téma szerintem. Na jó, ennyit úgy előzetesként, és Évi, te mit találtál?
3: Hoztam egy nagyon érdekes témát, mert szerintem mindannyian érintettek vagyunk ebben. Ugye nem jutott napágyhoz egy Görögországban nyaraló német turista, és ezért beperelte, képzeljétek el, az utazási irodát. És kezdjük azzal, hogy ki ismeri ezt az effektust, és
1: én.
2: Persze.
4: És én is.
3: És kinek mi a véleménye erről? Tehát, hogy,
1: ezt a németek kezdték, és az angolok is ezt a dolgot magukévá tették. Undorító. Lehet, most már az oroszok küzdik a legjobban. All-inclusive szállodákról beszélünk. Érdekes módon, amikor egy teljesen normális Marriottban voltam Pattaján, akkor mindig volt napozóágy. Tehát, hogy én nem tudom, hogy az all-inclusive szállodákban, ahol nem tudom hány ezer ember van egyszerre, és nem tudom mennyi napágy van egyszerre, de ott meg sosem. És akkor a németek, szerintem a németek kezdték el azt, hogy ők kora reggel lemennek még reggeli előtt 5:30-kor, és egy törülközőt oda tesznek 2-3 napágyra, hogy a családnak lefoglalja.
2: Igen, és amikor ezt látod, tehát te rájössz erre a módszerre, akkor így ott van neked a kérdés, hogy most ki legyél, hogy a farkas legyél, vagy a bárány. Mert hogyha te nem csinálod ugyanezt, akkor te leszel a bárány, persze, akinek nem lesz napozó ágya. De te is farkas akarsz lenni, úgyhogy felkelsz 5:30-kor.
1: És nem akarsz egyébként egy hetet úgy tölteni az all-inclusive szállodában, hogy valahol hátul a medencétől jó távol, a sarokban, ahol rád fúj a konyhának a izéje, a klímája, azt a meleget és azt a szagot, hogy egy törülközön feküdj. Hát nem
2: persze,
1: akarod.
2: Persze. Mert hát a párod is mit fog mondani? Csak ez sikerült. Nekünk nem jut napozó ágy.
1: Igen, nekünk nem. És hogy? És ugye nagyon sokszor akkor azok, akik lefoglalják, elő se kerülnek. Emenek egész reggelizni, visszafekszenek aludni, lehet, hogy ebéd előtt valamivel majd lejönnek.
2: Igen.
1: Tehát elképesztő pofátlanság, és gondolom, hogy ez történt ezzel az emberrel.
3: Abszolút ez történt vele, és képzétek el, hogy beperelte az utazási irodát, mert ő egy drágább szolgáltatást vett meg, tehát ő azt kérte, hogy kényelmes legyen a 4 fős családnak, és konkrétan beperelte az utazás szervezőt, és nyert. És a bíróságon 4000 eurót fizetett egyébként az utazásért, és 1000 eurót visszakapott.
1: Nagyon helyes.
3: Pontosan azért, mert a bíróságon gyakorlatilag elmondta, hogy ő kifizetett minden drágább szolgáltatást, nem hívták fel a figyelmet, hogy itt foglalni kell a napozóágyakat, hisz azt mondták, hogy napozóágy jár a medence vagy a tengerpart mellé, és hogy elmondta, hogy a gyerekeinek a földön kellett feküdnie, miközben ő egy drágább szolgáltatást vett meg. És képzeljétek el, utána néztem, hogy egyébként van erre szabály az utazási, vagyis hát, hogy a szállodáknál is, hogy például, hogyha 30 és 60 perc között nem jelenik meg valaki az ágyánál, vagy amit lefoglalt, akkor oda lehet menni a úszómester, vagy ott az, aki ott van, és felügyeli a medencét, és neki kötelessége azt elvenni, azt a törölközőt, és odaadni másnak. De te magánemberként ezt ne tedd meg, mert abból háború lesz.
1: Abból verekedés lesz, igen.
3: Szabály, tehát be lehet ezt tartani.
1: Régóta szabály ez, Évi. Ezeknél az all-inclusive szállodáknál nem lehet foglalni, és mégis teszik.
2: Igen, meg ez a 60 perc is, tudod, most mihez képest oda mész az úszómesterhez.
1: Ágyonként elkezded mérni, több óra megy egyszerre, hogy
3: én elkezdeném. Okay. De én elkezdeném, mert
2: nekem kész is a nyaralásra a programod, megvan.
3: Nem, nekem az a bajom, és azért hoztam be, mert nálam is ez van, hogy gyakorlatilag ahova járok nyaralni, ott is le kell foglalni.
1: Mindenhol, és mi is ezt csináltuk, csak hál' Istennek mi egy másik családdal voltunk, és ott a családfő, Zsazsa, ő hajlandó volt lemenni 5-kor, és akkor tényleg a Ferihegyről hozott kiskegyeddel, meg mindenre lefoglalta. Tehát volt kis törőköző, nagy törőköző, kiskegyed, buvárszemüveg, tehát így van 8-at. Tehát, hogy igen, mert nem tudsz mást csinálni. Tehát ha azt akarod, hogy a családod és a feleséged ne kellemetlenkedjen egész héten, meg a gyereked, akkor ezt vagy kénytelen mindent csinálni.
3: Igen, de még egyébként lehet fotókat készíteni, képzeljétek el, azzal is igazolhatod, hogy hány perce üres az ágy, lehet egyébként a jegyzőkönyvet kérni a szállodától, tehát hogy van erre egyébként megoldás, de senki nem használja.
2: Hát van erre megoldás, csak komplett elmebetegnek fognak nézni.
3: Tehát, egy nyaralás alatt azzal ilyen foglalkozni, hogy te egyébként kifizettél egy pihenő, vagy te pihenni jöttél ide.
1: Én tudom, a szállodáknak kéne ezen gondolkodni, hogy hány ember szállásolnak el, és hány embernek adnak férőhelyet a medencék körül, meg a tengerpartnál, nyugágyon. És azt gondolom, hogy tulajdonképpen minden vendégnek ennek kéne egy nyugágy, hiszen egy vendég sem gondolja úgy, hogy állni akar. Nem? Tehát amikor látod a prospektusban, és ott oda bukkolsz abban a szállodban, nem úgy tervezed, hogy állni fogsz a feleségeddel együtt egy hétig. Ezért tehát mindenkinek járjon. Tehát hogyha jóval kell, vagy nyilván van, aki elmegy napi kirándulásra, vagy ilyesmi, tehát hogy nem kell fullon, de hogy ha tehát alapvetően a szállodon nagyjából annyi nyugággyal, napozágyal rendelkezzen, mint ahány vendége van.
2: Igen, nagyjából tök egyszerűen ki tudnánk ezt számolni. Ahány ágyuk van a szállodai szobákban, annyit kéne nyugágyból is lerakni. És akkor mindenki boldog.
3: Na jó, de itt már megint jön a probléma, hogy egy szobában, ha négyen vannak, tehát családosok, és ugye itt okoz is ez is problémát, hogy nem csak azt kell számolni, hogy két ágy és egy szoba, hanem hogyha már hárman vannak, mert gyerekkel jönnek, annak is plusz egy napágy, de nyilván jóval kevesebbet készítenek elő. Én azt nem tudom, hogy miért írják azt, hogy oda van írva, hogy napágy biztosított. És oda mész, és akkor mondják, hogy ja igen, de előre kell foglalni. Én nekem volt olyan helyzet, hogy tényleg ingyen volt, előre kell foglalni, két hétig voltam, és megkérdeztem, hogy két hét alatt szeretnék akkor foglalni, és mondták, hogy be van telve.
1: Aha.
3: Tehát nem tudtam egyáltalán az ingyenes napágyat.
1: Ez melyik ország volt?
3: Ez Olaszország.
1: All inclusive vagy teljesen normál szálloda?
3: Minőségi szálloda volt, nem volt all inclusive, de volt egy tengerpartja, fele a szálloda.
1: És fizetős volt a tengerparton a napozóágy?
3: Képzeld el, fizetős volt. Nekünk nem lett volna fizetős, de a külsősöknek igen, és szerintem erre ment ki a játék, hogy mi nem juthattunk le.
2: Nektek mindig be volt telve, hogy a külsős fizetősnek legyen.
3: De én olvastam.
4: 30 euróért, igen. Mert én vettem egyébként
1: szépen. De te haza is hoztad.
4: Annyira igen. Ne vicce. Vegyem összeltem. De nem, a Olaszországban, Pozitánóban jártunk, mint pontosan ugyanígy, hogy mondták, hogy már betelt az ingyenes, de 30 euróért lehet venni. Hát és én vettem, tehát olyan helyzetben voltunk, hogy mondom, akkor
1: vettem. Csabi állt, és neked volt egy?
4: Nem, a Csabi még akkor nem volt. Nem értem. Volt itt.
1: Az egyedül voltál?
4: Az unokahúgommal, és akkor...
1: Ninóka?
4: Ninóka, igen, és akkor kettő napozóágyat vettem, majd amikor mentünk haza, akkor láttam...
1: Mondták, hogy nem a tiéd.
4: Nem.
2: Ninóka, honnan lecsapta?
4: Igen. Mondták, sétáltunk egy helyen, és akkor láttam, hogy ott meg ingyenes. Tehát, hogy lehúzzák nagyon a turistákat, borzasztó.
1: Ja, jó, hát az egy másik kérdés, hogy lehúzzák a turistákat. Jó, köszönjük szépen, örülök, hogy megnyert a német család, teszem hozzá, ez iszonyatosan bosszantó. Nem tudom, mi a megoldás amúgy, de nagyon bosszantó. Hát hogy reggelt, ha normálisan felkelsz, 8-kor, 8:30-kor lemész reggelizni, a reggeli után mész a medence mellé, vagy a partra, akkor már semmi nincs.
3: Igen. Semmi.
1: Ja, jó, jövünk vissza, gyerekek. Van egy olyan platform, úgy hívják, hogy Taste Atlas, és itt 590 ezer felhasználó van legalább, akik mindenféle tapasztalataikat megosztják, hogy a világ különböző országaiban mit kajálnak, és mi a jó kaja, mi a rossz kaja. És ezért ők minden évben összeállítják azokat az országokat, ahol a legjobb enni, ahol a legjobb kaják vannak. Van egy 20-as listánk. Előre mondom, hogy Magyarország nincs rajta.
2: Legalábbis az első 20-ban.
1: Az első 20-ban nincs rajta. Jó, igen, 100-as listán rajta van. És beszéljük meg, hogy milyen szempontok vannak, meg az, hogy ez a gasztroturizmus, ez nálunk is érvényes-e. Mi már megyünk-e úgy országba, választunk-e úgy úti célt, hogy ott tudjuk, hogy jó a kaja, és azért is. Vagy Magyarország mit kínál azoknak, akik ide jönnek?
2: Tök jó. Mi a top 3? Én arra is kíváncsi leszek.
1: El fogom mondani, és lesz csodálkozás. Jövünk vissza ezzel.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Vesekőre, enyhe húgyúti fertőzésre, felfázásra szedjen Rovatinex kapszulát vagy cseppeket. A Rovatinex megelőzheti a vesekő képződést, görcsoldó hatású, gyógyszertárban vén nélkül kapható gyógyszer. Vesekő diéta. www.rovatinex.hu. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lendvászloningek, beach shortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
11: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
12: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Mocskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
13: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
14: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
15: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
16: Ha több fronton kell helytállnod,
17: le kell adni a prezentációt.
16: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
18: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Megtörténik ma a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Kisebb földrengés volt Dél-Zalában. Változékony időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket. Héja Anett vagyok. A rendkívüli asszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Óbusztaszeren. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével. A héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Jövő héten valószínűleg kétszer is ülésezik majd a kabinet, hiszen rengeteg a tennivaló. Magyar Péter kitért arra is, hogy jövő héten Lengyelországban és Ausztriában tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okozzon a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem virológiai nemzeti laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáról fertőzött. Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
0: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Anders vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
22: Közben újabb óceánjáró került bajba vírusfertőzés miatt. Több mint 1700-an vesztegelnek egy óceánjáró hajón Bordóban. Az egyik utas meghalt, és felmerült a hányást, hasmenést okozó norovírus kórokozó gyanúja. A tünetek több mint 50 embernél jelentkeztek. Kisebb földrengés volt tegnap Nagykanizsa térségében. A 2,4-es erősségű földmozgást többen jelezték, adta hírul a Szeizmológiai Obszervatórium. Károkról nem érkezett hír. Kis és szeles, túlnyomóan napos időnk lesz ma. Egy-egy záporra, inkább csak délutántól van esély. 20 fok körül lesznek a maximumok. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk majd. Több felé lehet eső. Változékony időnk lesz a hétvégén is. Szombaton és vasárnap is esős, borongós időre van kilátás. Az élénk szél mellett a hétvégén sem lesz több 20-22 foknál. Az előrejelzések szerint még a jövő hét eleje is csapadékosnak ígérkezik.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Szakaszos torlódás, lassulás alakult ki az M1-es autópályán Budapest felé, Komárom és Tata között, valamint Bicske térségében is. Közben erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópályán Mogyoródtól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől és az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is. Az M6-os autópályán Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd-Észak-Iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és a felhajtóágat ott lezárták. Adta hírul az Útinform.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra 13 perc van most, jó reggelt, mindenkinek szevasztok. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri, szia.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, ez egy izgi téma, valaki már egyből fölháborodott azon, hogy ezen a nagy virág gasztronómiai térképen Lengyelország miért előz meg bennünket, azt mondja, mivel? Krofka pörköltel? Bielszkó bialában kaptam egyszer paradicsomlevest. Uborka is volt benne. Na jó, de ez lesz a témánk, mert egyrészt itt a nyár mindjárt a nyakunkon, és jönnek a turisták, de mi is megyünk, és ugye én azt gondolom, nem tudom, hogy ti egyetértetek, hogy ma már nem azért megyünk feltétlenül egy országba, vagy egy városba, hogy megnézzük a gyönyörű szép épületeket, meg emlékműveket, tehát ez régen volt, hanem nagyon sokszor egyébként az vezérel bennünket, hogy ott milyen lenni, milyen a kaja az nagyon fontos.
1: A kaja nagyon fontos. Szerintem a kaja és az ital nagyon fontos. Igen. Ilyen téren, hogy kikapcsolódjon az ember.
2: Igen, ugyanígy vagyunk a barátaimmal, hogyha valami úti célt keresünk, akkor általában mi úgy megyünk, hogy szeretnénk a helyiek közé beépülni. A helyi kocsmák, a régi kocsmák, tudod, milyen kajákat tudunk kipróbálni, mik azok a helyek, amiket úgy jó lenne bejárni, de nem a múzeumok.
0: A gasztró.
2: Igen.
1: És mit szoktál rendelni?
2: Sört.
1: De nem új, jaj, gondoltam, hogy abból tudod, hogy mit, de a másik része.
2: Hát azt mindig előre feltérképezem, hogy ahová megyünk, ott nekem milyen kaják lesznek, mert ugye én csirke. Tényleg szűk tartományban
0: tényleg
2: mozgok.
0: Olyan vagy, mint hogy valami dietetikus, egy inzulin kufferrel a kezedben elindulsz világgá, és a dietetikus felírta neked, hogy mit ehetsz. És te feltérképezed, igen, hogy van-e olyan.
2: Hát én így élek. Igen.
0: Igen. Jó, nem baj. Szóval, a Gyuri így él, de pontosan ezért érdekes, mert ő is él valahogy, hogy...
1: És még életben van.
0: Hogy a gasztroturizmus az milyen irányba mozdult el. Most ugye nagyon érdemes azt is figyelni, hogy Magyarországra milyen figyelem hárul. Itt van egy nemzetközi platform, és azért beszélünk erről. Ezt úgy hívják, hogy Taste Atlas, és ez kifejezetten az egyes országok gasztronómiai adottságait járja körül, és rengeteg hasznos információt lehet találni mindenféle országról, és azért beszélünk most erről, mert képzeljétek el, hogy 590 ezer felhasználó segítségével, 18.912 étel értékelésével összeállították a top 100-as, de első körben a top 20-as listájukat arról, azokról az országokról, ahol a világon a legjobb kaja van. Ezt így is hívják, a világ legjobb kajái országok listája.
1: Ez csodálatos lehet.
0: Csodálatos lehet. Na, szerintetek, ugye kérdeztétek, szerintetek Magyarország ezen a listán hol állhat?
2: Hát én remélném, hogy az első 20-ba bekerültünk, legalábbis azt gondolnám, hogy...
3: Igen, mert hogy szerintem nekünk nagyon, nagyon jó a konyhánk, a magyar konyha nagyon jó, és én is azt gondolom, de ha nem is az első 20-ba, de legalább a 40-ben benne vagyunk.
0: Én ennél szkeptikusabb vagyok. Én azt gondolom, hogy jó néhány ételünk, de ezek az ételek ezek nem változtak semmilyen irányba, oké, hagyományos ételek, rendben, de hogy nincs nagy variáció. Tehát ha belegondolsz, a gulyásleves, a pörkölt, a halászlé, a csirkepaprikás, ez mind ugyanaz. Hagyma, paprika, és arra rárakom vagy a csirkét, vagy a halat, vagy a gulyást. És felhúzom hosszú lére, vagy rövid lére. Tehát, hogy ez a...
2: Kb.
0: Jól mondom?
1: Jól mondod, hogy ez, de miért nem lehet ez?
0: Ez nagyon finom, de nagyon egyoldalú.
1: Hát szerintem azért minden országnak egyoldalú azért valamennyire az étkezése.
0: Ó, én ezt azért cáfolnám, de legyen így, na mindegy, de valami miatt nem vagyunk rajta a top 20-ason, csak mondom a net, bocsánat, hogy nem vagyunk rajta, Gyuri, elnézést.
2: Hát megértem, valahol megértem.
1: Ez a gulyás, ez nem fér fel a top 20-ra.
0: A gulyás felfér, nem arról van szó. Gyerekek, néztek ti, külföldi, legyen az angol, amerikai, német, dán, teljesen mindegy, ilyen gasztrobloggerektől olyan kis 15-20 perces YouTube videókat, ahol Magyarországot járják körül és zabálják körül.
2: Nagyon szeretem, hogy
0: rá. Én imádom nézni.
2: Igen. Amikor kapnak egy óriási rántott húst, vagy meglátják a kürtös kalácsot, vagy mit tudom, én nagyon bírom, amikor így tényleg így úgy, mint a Holdról jött volna valami cucc nekik.
0: Hát általában ez a háromszög, ez a lángos, mert azt javasolták nekik, kürtös kalács gulyás. Tehát ez nagyjából ebben a háromszögben mozognak.
2: Igen.
1: Egyébként más nagyon nincs, mármint, hogy nekünk van, de
0: nekünk van, igen.
1: Belegondoltok, én is szoktam nézni, és olyan helyeket mutatnak meg, amiről nem is tudok, hogy egyébként annyira tradicionális, igen, hogy őket ez érdekli.
0: Na, Magyarországra majd mindjárt visszatérünk. Nektek van-e kedvenc külföldi úti célotok kaja szempontból?
1: Olaszország.
0: Sí, az a baj, hogy nem tudok nem egyetérteni veled. Igen.
2: Hát ez ott könnyű.
1: Tehát
2: ott
1: és tudod, miért szeretem az olaszokat? Amit mi magyarok nem tudunk, és ide, hogy csatlakozok a gulyásra, szépen levezetted, azért egy picit az a baj vele, hogy hosszú ideig tart, tehát hogy legalább 3 óra, míg egy gulyásleves elkészül.
0: Ez így van, igen.
1: Szóval az olasz étterem, az olasz ételek, az mennyi? 5-10 perc. minden ételük nagyjából negyed óra alatt max megvan.
2: Igen, de az olasz tényleg nem lehet nem szeretni. Tehát, hogy ott mindenki
0: mit
2: talál.
0: Mit tudnak az olaszok? Most komolyan mondom. Azt tudjuk, hogy az alapanyagaik nagyon jók. De hát azt lehetne nálunk is, hogyha igyekeznénk. Vagy máshol is. Nagyon jók, és egyszerű alapanyagokból csinálunk zseniális kajákat. Tehát kombóik baromi jók. Tehát amit mi kezdünk a tésztával, vagy amit az olaszok kezdenek a tésztával, érted, mi maximum a túros csúszát tudjuk, vagy a krumplis tésztát. Tehát az olaszok hihetetlen milyen variációban.
2: Igen, pont az, amit mondasz, szerintem a kreativitás, a fantázia, ami nekik van, és mondjuk ahhoz képest, hogy a mi kajáinkban mennyi jelenik meg a kreativitásból, meg a fantáziából. Az olaszok a tűzjátékhez képest.
0: Tehát akkor olasz. Annette, neked, hát, neked is olasz?
3: Igen, igen, igen. Én is, de még szeretem a francia konyhát is. Most, hogy voltunk, ugye, azért jó néhány helyi étteremben vacsoráztunk, és közétek el, hogy ott lett egy kedvencem, de...
0: Mondd ki, briós?
3: Nem. A véres furka, a black pudding. És nagyon finom. És én nem
0: black puddingnak hívták a franciát?
3: Igen.
0: Akkor Irish pubban voltál, mert...
3: Nem.
0: Ez az angolok kajája.
3: Az angol étlapot néztem. Angolul néztem az étlapot.
0: Black pudding.
3: Igen, de és nagyon jó. És mondták, hogy ez egy tradicionális kaja.
0: A véres furka, mert az angoloknál is az. De tök jó, hát a francia, az megint egy más világ, a francia konyha. Jó? Tehát akkor mindenki olasznál?
2: Ne, például a cseheket is ívelem. A hermelin egy olyan találmány szerintem, amit bármikor megeszem, bárhol.
0: Látod, a Gyuri már elindult a gasztró úton, hogy nem a pizza, meg a tészta, nem a nem tudom mi, hanem a hermelin.
2: Aha.
0: Hermelin, ugye ez egy sajt.
2: Sajt, igen, amit érlelnek, ugye te csináltál is, te jobban tudod,
0: igen.
2: Érlelnek is, és valamilyen fűszeres cuccal töltik, meg elvágják, és akkor az bekenik, és úgy érlelik, ugye?
0: Isteni, igen, ebben van hagyma,

0: Játszunk egy gyors játékot, én mondok országokat, és ti mondjátok, hogy mi a legjobb kaja ott. Jó, feltétve, ha jártatok ott. Szlovákia.
1: Tátra Tea.
0: Szlovákia.
2: Szlovákia.
0: De utazásban semmi, soha nem voltál.
2: Nem jártam.
3: Én is csak átutazóban.
0: Mi van ott?
2: Mi van ott?
3: Nem is, talán én nem is ettem, talán csak ittam.
1: Na, Tátra Tea.
0: Szlovákia, oké, rendben van. Akkor Németország.
2: Rántotus. Wienerschnitzel.
1: Az Ausztria.
3: Ausztria.
0: Mindegy, de hogy ettél? Az, mindegy, figyelj, és hogyha ízét ettél, tehát ami a legjobb kaja volt Németországban. Tőleg lehet texasi oldalas is.
2: Azért mondtam, hogy rántott hús.
0: Rántott hús, rendben.
1: Currywurst.
0: Currywurst.
1: Az nagyon jó.
3: Azt én ahhoz nektek, igen. De nem, én is rántott húst ettem.
2: Igen. Rántott hús.
0: Én is segélyi fogja ezt csinálni, ezt a műsort?
3: Nem.
1: Akkor így mondom, tudod, mint a bárban. Én ugyanazt, mint az Évi. Csak így
0: jó, akkor Ausztria.
1: Léberkéze.
0: Oh. Az ÖMV-kút, tudom.
1: Persze, így van.
2: Nem, a sülkolbászok.
0: A Gyurinak az Ausztria, az ÖMV-kút.
2: Nem,
0: nem is megy. Menjünk Ausztriába, és akkor az, megáll az M1-es az ÖMV-nél. És
1: én már itt vagyok, bocsánat.
0: Igen, már haza. Igen. Olaszország, amit legjobb, amit tettél.
2: Hú, ez
0: mindig pizza,
2: nehéz.
0: Mindig pizza és tészta.
1: Hát mondjuk nekem tészta. Aha.
2: Tészta. Igen, hát meg pizza. Igazából.
0: Én szerettem egy olyan Fiorentina steaket szarvasgombásan, hogy azóta mániám a szarvasgomba. Az valami fantasztikus, Firenzében.
2: Én egyébként egy pisztáciás tésztát ettem, és képzeljétek, azóta nem tudok olyat készíteni, enni, találni. Ez egyetlen egy étteremben volt, és ami csodálatos volt, krémes pisztácia.
1: Vagy a süteményeiket se tudod leutánozni. Tehát, hogy egyszerűen azt ők tudják, hogy hogyan, miből, és más nem.
0: Igen, a spanyol gasztronómiáról van, Gyuri, neked komoly véleménye.
1: Igen, hát ugye mi többször is voltunk együtt is, a barátaimmal is voltam, Barcelona is, Madrid is, ugye Alicante környék, és mindenhol azokat a klasszikus tapaszokat kóstolgattuk. Tudod, ezt a tortillát, ezt a krumplis cuccot, ezeket is borban sült kolbászkákat, ilyenek, és megállapítottam, hogy ugyanazok a kaják a különböző tájegységeken sem ugyanolyanok. Tehát nem ugyanolyanok az ízek, a zamatosság, a szárazság, és például Alicante környékén ez a borban sült kolbászka, ez a legjobb.
0: Egyszer a Bolha piacon ettél egy borban sült kolbászt, és azt mondtad, hogy ez most a Madridot letörölted a föld felszínéről.
1: Ez így volt.
0: egy próba, és megtaláltam. És megtaláltam. Gyerekek, a top 20-as listát mondom el nektek, jó? Itt gyakorlatilag, nem tudom, van-e tippetek, hogy az első három mi lehet? És aztán mondom a többit.
2: Nem
0: a világ legjobb kajái mely országon vannak?
1: Szerintem Tájföldnek ott kéne lenni. Tehát a tájkaja az nagyon, nagyon univerzális idézőjelben, és nagyon szerethető.
3: Franciaország.
2: Én azért az olaszokat besorolom az első háromba, de nem tudom
1: megmondani. De lehet, benne. Jogos.
0: Na jó, akkor elmondom, az első három, Olaszország, Görögország, Peru.
1: Peru.
0: Ezen én is megakadtam. Tehát Peruból mit is, én csak a szevicsét ismerem. Nem tudom, hogy lámából csinálnak-e bármit is, de ezek nagyon csúnya előítéletek.
1: Aida Galinna, az például.
0: Mit csinálsz?
1: Aida Galinna.
2: Tessék?
1: Igen. Ez egy perui étel, ez egy csilis csirke étel, ízlene neked.
0: Csilis csirke étel.
1: Aida Galinna. Írd fel majd.
0: Jó.
1: Lehet, hogy összedobunk majd egyet valamikor. Írd fel, Aida Galinna.
0: Elmondom a 20-ast, jó? Elmondom, tehát akkor Olaszország, Görögország, Peru, ez az első három. Aztán jön Portugália, Spanyolország, Japán, Törökország, Kína, Franciaország, Indonézia, Mexikó, Szerbia, India, Lengyelország, USA, Vietnám, Brazília, Horvátország, Korea és Libanon.
2: Ezért ne haragudj, az USA gasztronómiára kíváncsi lennék. Tehát, hogy ha valami ott, az nincs.
1: Igazából, ez most nagy szívfájdalom. Tehát, hogy Amerika gasztronómiája megelőzött minket.
2: Igen. Tehát, hogy
0: gyerekek, azt mondják, hogy Amerikában vannak a legjobb éttermek a világon ma már, meg Angliában. Két olyan hely, ahol egyébként a tradicionális gasztronómia nem olyan erős, de pont ezért, mert annyi befolyás érte őket, a legjobb éttermek ott vannak, ott azért óriási kreációk vannak. Nem teljesen az én világom, de Gordon Ramsay-től Jamie Oliverig mindenki dicséri, hogy az amcsik zseniálisak gasztronómiában. Én, amit Amerikában ettem, az mindig kitűnő volt. Sok volt, baromi sok volt, de mindig kitűnő volt. Tehát én azt nem írnám le az amcsi gasztronómiát.
2: Jó, hogyha ebbe gondolunk bele, de én arra gondoltam, hogy ott a hamburger, meg ezek a hotdogok, meg...
0: De ezek előítéletek, ebből kéne kilépnünk. Hát azt mondod, hamburger, hotdog, hát ez az amerikai konyha.
2: Minden utcasarkon ez van. Az lehet, hogy van 18 olyan étterem, ami jó, de azért a nagy részben senki nem azt teszi, csak aki meg tudja fizetni.
0: Jó, oké, Legyen így. Hogy lett Peru? Harmadik. Gyuri, hát Ayegeda Galinda?
1: Alinda Melinda.
0: Alinda Melinda.
1: Nem tudom. Én bevallom őszintén, úgyhogy itthon szeretek kóstolgatni, de még perui éttermet sem láttam itthon.

0: sem. Tehát, hogy nem tudom, mennyire népszerű.
1: Na, mondok egy ételt, és szerintem fogjátok érteni. Na. Egy perui étel, lomo saltado. Megvan?
2: Igen.
1: Elkészítés. Marhacsíkok, hirtelen kisütni, vokba, szárított csilivel, paradicsommal, lilahagymával. A hús szójaszószal, ecettel ízesítik, majd sőt krumplival, rizssel tálalják.
2: Tök jó. Jó.
1: Tehát azért mondom, hogy ilyen
0: ételeket... Ezt az Alinda Melindát én is az AI-tól kérdeztem, és mondta, hogy csili, csili csirkével, meg minden, és az is jól hangzik.
2: De itt vannak érdekes dolgok. Tehát például ugye itt van Spanyolország, vagy Franciaország csak a 9. Ők, akik ugye elvileg a gasztronómia fellegvára, aztán, hogy Szerbia megelőzi Indiát.
0: Az nekem nagyon fura.
2: Pedig te tudtad az összes szerb kaját, mint a
0: hárman. Jártam Szerbiában is, vágom, hogy milyen a gasztronómiák, de az indiai nekem sokkal izgalmasabb, sokkal változatosabb, sokkal, nem tudom, kísérletezőbb talán.
2: Elmondom nektek, hogy Magyarország a 22. helyen van. Tehát a 20-asban nem fértünk bele, a 22-be, a németek a 27-ben, csak hogy tiszta legyen, és Budapest a gasztróvárosok listáján, külön van ugye a városok listája, az a 71. Igen, na.
0: Az a baj szerintem, hogy valahol érthető. Tehát ha megnézitek, hogy mennyire nem építjük be a zöldségeket például a klasszikus magyar ételekre, tényleg csak maximum tejfölös uborka salátának az uborkát, meg savanyúságnak a zöldségeket.
1: Gulyásban is van.
0: Kis répa.
1: Igen.
2: A szétfőtt répa, meg a szétfőtt krumpli.
0: Igen. Nagyjából. Tehát ahhoz képest, ha megnézitek, hogy akik megelőznek minket, hogy bánnak a zöldségekkel, meg milyen kreativitással, szerintem valahol ez érthető.
2: És azért minden ország, ugye bárhonnan is jössz, mindig van egy ízlés, amit hozol magaddal.
0: Igen.
2: Ha olasz vagy, ha francia vagy, ha német vagy, egy angol vagy, egy ízlés hozol magaddal, tehát nem minden fekszik neked. Nekünk nagyon ízlik a magyar kaja, de azt kell nézni, hogy a külföldi ízléssel mennyire passzentos.
1: Azt azért hozzáteszem, hogy képzétek el, bármilyen világeseményt rendezünk, és én találkozom külföldi emberekkel, akik azért nemzetközi szinten több helyen járnak, imádják a mi ételeinket. Tehát imádják azokat, amiket adunk nekik, és egyszerűen azzal, hogy jó tesznek, tehát ezzel a nagyon jól laknak, mi odaadjuk mindenünket, amik van, tehát ők el vannak ám egyébként állni.
2: Azért vannak még ilyen népek, tudom, de azért vannak még ilyen népek, akik nagyon sokat adnak, nagyon jól adnak, nagyon szeretnek adni, és el vannak állulva a kajáktól, csak azért, mert ugye mi magyarok nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy abban ringatjuk magunkat, hogy mi világon gyakorlatilag majdnem mindenben elsők vagyunk. és ez nem igaz, tehát ezeket lenne jó józanul is kezelni, és nem véletlen vannak ezek a, tényleg én hősöknek mondom, azok a gasztró úttörők, akik próbálnak ezen változtatni, ezek a szuper és kiváló séfek, de hát még nem jutottunk el oda, hogy a világ térképére ilyen módon felkerüljünk.
0: Igen. És egyébként ez a külföldön mennyire imádják a mi ételeinket, felkiáltással szoktak meginduló emberek csinálni külföldön lángososokat, és azoknak a vége általában mindig egy baromi nagy bukta.
2: Pontosan.
0: Valamiért. Valamiért,
2: így van, így van. Na, én elmondom, hogy ez a Taste Atlas ezen a listán megnéztem Magyarországot, és ott van a 22. helyen, és hogy mit ajánl, hogy mit kóstolj meg. Ki kell próbálnod, ha Magyarországon jársz, és most figyeljetek. Szegedi fűszerpaprika, zárójelben őrlemény. Kalocsai fűszerpaprika, zárójelben őrlemény. A makói vöröshagyma, a gulyás, a pörkölt. Mm. Uh-huh. Ez olyan, mint hogyha az olaszoknál azt ajánlották volna, hogy próbáld ki az oregánót.
0: Megnéznék azért egy youtubert, hogy végigmegy ezen a listán, de itt szigorúan csak ezen a listán.
2: Ez mi?
1: De ez hogy próbálja ki?
2: Hát én nem tudom. Hogy hát nem főznöm kell, hanem...
1: Igen.
2: Mert hogy csak a számba.
1: Mert érted, az olaszokra az olívabogyót, azt érted, megkóstolod. De mit csinálsz a makói hagymával, harap bele?
2: Nem, tényleg nem értem. De így került fel, gyerekek. Lehet, hogy megkérdeztek valami magyart, és az nem értette a kérdést jól.
3: Mit ajánl a külföldön enni? A fűszerpaprika, kapalok, alacsony paprika, szörőpaprika.
0: A fűszerpaprika is
3: meg vagy egyedül. A makói hagyma, az világon egyedül álló hagyma, makó, onion.
2: Jó, és akkor felírták őrlemény.
0: Jó, furcsa kaja, de oké.
2: Okay. Igen. Aztán összeszedték a magyar tradicionális éttermeket is. És itt van a Rosenstein vendéglő, a kiskörösi halászcsárda Szegeden, a Stand 25 Bistró Budapesten, a Daubner cukrászda Budapesten, és a Marci lángosozó Pécset. Mi van? Ismered?
0: Nagyon helyes. Ismered Marcit? Biztos, hogy jártam ott valami buli után előtt, tehát ezt tettem kérdezni. De hogy ikonikus étteremként, hogy került fel erre a listára, ami Magyarországot meghatározza, én büszke vagyok. Csak olyan
2: Mi a véleményetek erről a listáról?
1: Hát az utolsóval vannak kérdéseim, hogy a stand bisztró mellett hogy fér el a lángosozó egy részről, de ha belegondolunk, ezek az éttermek, tradicionális éttermeink, ott kaphatod a gulyáslevest, a pörköltet, tehát ami mi vagyunk, abban igen, szerintem abszolút benne vagyunk. A lángosozó az meg egy olyan kérdés, hogy ki
2: kell erre jönnek, mindegyik erre igen, jön, mindenki a lángost
0: kicsit
2: akarja.
0: Igen, ilyen összecsapott, tehát mint hogyha ez csak a külföldi érdeklődést akarni, és a külföldiek ezekbe az éttermekbe járnak, meg valahogy egy youtuber eltévedt ebbe a lángosozóba, és akkor, na, akkor a külföldieknek ez van.
2: Arra kérdés, hogy Budapesten mit érdemes megkóstolni? A Taste Atlas azt mondja, hogy gulyást, paprikás csirkét, krémest, lángost és Esterházy tortát.
1: Jó választás.
2: Ez jó?
1: Szerintem ez egyébként a paprikás csirke is egy nagyon jó ételünk. Nem sok helyen lehet egyébként ehhez hasonlót kapni.
2: Ó, az milyen
1: kapni.
2: Finom, egyébként imádom a paprikás csirkét.
1: De egy jó paprikás csirkét.
2: Hát a jó, tehát nem a... igen, a szart nem imádom, hidd el. De nagyon ismersz már, Évi, nagyon.
0: De a jót.
1: Az ízlésed valami fenomenális.
0: Na, mondjuk nem egy könnyű kajalista, tehát hogy azért ezt végigeszed, akkor le vagy bombázva rendesen.
2: Jó, azt mondd meg, Gyuri, akkor te vagy itt a fő gasztronómus, most tényleg? Már látom.
0: Komolyan.
2: Hát most jön a Black Puddinggal Franciaországból, persze, hogy te vagy az.
0: Köszönöm.
2: Hogy mit változtattál, mit lehet javítani a magyar gasztronómia imidzsén, hogy feljebb kerüljünk legalább a top 20-ba?
0: Nem tudom, szerintem egy picit alakítani, és vannak már, akik csinálják ezt. Tehát én tudok olyan lángosozót, akik újra gondolták a lángost, mint a pizzát, és olyan étlapjuk van, annyiféle lángossal, mint ha egy pizzériában járnál. És az zabálják a külföldiek. Tele van állandóan külföldivel, mert tudja hova tenni. Tehát onnantól már nem egy furcsa üres tészta neki, egy kis sajta, hanem értelmezni tudja. Vagy ilyen a kürtös kalács. Ide jött a külföldi, és nézegette a kürtös kalácsot, és tök jó, és így keresztül nézett rajta, mint a távcsövön.
2: Mindenki fölrakja, és nézi át,
0: hogy mi van benne. Miért üres?
2: Tehát igen, külföldi... miért üres? Ez miért üres?
1: Ez Lukas.
0: Igen, a külföldi azt látta ebben, hogy ez egy kihasználatlan lehetőség, ez egy félkész kaja. És elkezdtek töltött kürtös kalácsokat csinálni, és azt meg zabálja a külföldi. Uh-huh. Lehet, hogy így kéne valahogy,
1: jó, és a gulyásból mit csinálunk?
2: Igen, hát ez egy érdekes kérdés. A gulyásból hát nyilván lehetne egyfajta pörköltet, tehát sűrítve, és azért ne felejtsük el, hogy a mexikóiaknak a takója az zseniális. Mi is valamilyen lepénykenyérrel, amit félbe lehet hajtani, bele lehet tenni a pörköltet is így enni. Az a baj, hogy ilyen street foodokba gondolkozunk csak.
0: Igen. De simán lehetne. Múltkor láttam.
2: Igen, az fantasztikus lenne.
0: Múltkor láttam valami olyan kaját, ami egyébként nem is street foodba való, és egyszerűen annyit csináltak, hogy betekerték tortillába. És elgondolkodtam, hogy simán lehetne egyébként. Tehát tejfölös uborkasa lehetett, némi pörköltel meg galuskával betekerett tortillába, és megvagy egy street fooddal amúgy, ha belegondolsz, nem?
2: Igen, az a baj, hogy ez mind street food, de nem rossz irány egyébként.
1: Én most azon gondolkodtam, hogy a hortobágyi palacsintát lehetne úgy csinálni, hogy ugye megcsinálod a pörköltet, nem csinálod meg a pasztát hozzá, a palacsintát megsütöd, és ilyen csíkokra vágod, és akkor gyakorlatilag nem ez a töltött, hanem valahogy máshogy...
2: Egy tálételként? Ilyen, hát, mint egy tészta étel?
1: Igen, tészta étel. Tehát aha, a palacsinta az alapja, ilyen vágott, tudod, ez ilyen nagyon jól néz ki, és akkor ráteszed a pörköltet. Mármint ezt a tejfölös pörköltet.
2: Az a baj, hogy mindig pörköltben gondolkodunk.
0: Igen.
2: Pörkölt gulyás. Tehát, hogy azért van egy csomó más kaja, és most nem akarok, már elmúlt 7:30, nem akarok itt újabb ajtókat kinyitni, amiről nem is tud a külföldi, ami nagyon magyar, nagyon magyaros, de valami miatt nem működik. Még nálunk sem. Tehát most azt mondom, például tökfőzelék.
1: Tökfőzelék,
2: ami picit édeskés, picit tejfölös, picit kapros, ott van az a furcsa állagú tök benne, ami lehet akár meduza is, vagy mit tudom én, érted? Tehát, hogy ezt hogy lehetne, hogy ne legyen plács, érted? Tehát ilyen nagy fehér plács, amit kicsapódott a tejföl, úgy néz ki, a szar, érted? Tehát, hogy ne egy ilyet olyan valahogy fincsin előadni, picit ropogósabb lenne a tök benne, nem tudom, de ez a kapros irány, ez tök jó, nem tudom, hogy. Tehát, hogy ezt sem csomagolnám takóba, nem tudom, hogy. Fogalmam sincs.
1: Ezt újra kell gondolni.
2: Hogy újra, egy csomó olyan kajánk van, ami elmegy ettől a gulyás vonaltól, tudod?
0: Igen. Tök jogos.
1: Újra kellene gondolnunk, és szerintem egy új brandet kéne ezeknek építeni, mert ez a baj, hogy a gulyásnak van csak brandje.
2: Hát a brazilok meg kardra húznak minden húst és ízés, megsütik, érted? Ez is valami.
0: Megvannak, igen. Hát a tájok is kitalálták maguknak a pattáj, tehát ezt azt a 30-as, 40-es években találták ki tök tudatosan, hogy legyen egy nemzeti ételük, és aztán a világ.
2: Tehát gyakorlatilag ilyen turisztikai étel, ez igazából? Tehát, hogy azért, hogy ez legyen egy emblematikus valami? Tehát ez szándékoltan kitalált étel?
0: Igen, igen, igen. A táj nemzeti identitás erősítésére találták ki akkor egyébként, meg egy ilyen rizs hiány volt, meg ilyesmi, és akkor ez így egy ilyen világhódító útjára indult, de az volt az egyik célja, hogy legyen valamilyen olyan étel, amiről mindenki tudja, hogy tájföld az az, az, az étel.
2: Ezért pad thai.
0: Pad thai.
2: Nem pad german. Hát most igen, hát érted, belerakták a táj.
1: Hát akkor mi is tegyük bele.
2: Tök hun.
0: Alakul.
1: Jó lesz, jó lesz.
2: Kérek egy tök hunt. Na jó, jövünk vissza, illetve kérdezzük meg a hallgatóinkat. Nagyon egyszerű a kérdés, hogy mi volt a legjobb étel, amit külföldön ettél? Egyrészt melyik országban volt ez, és mi az, ami lenyűgözött benne? A legjobb étel, írd körül, mi volt az, ha nem tudod a nevét, írd le, hogy mi volt, milyen íze volt, hol etted, hogy nézett ki. Minden, amit úgy hirtelen eszedbe jut róla, amit tudni kell róla, azt írjátok le. A legjobb kaja, amit külföldön ettél, 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os pilos szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Sziasztok, sportarcok!
9: Kihagyhatatlan májusi kuponajánlatok az Intersportban! Szerezd be kényelmes túracipődet, márkás futócipődet és menetkész KTM, Genesis és Scott kerékpárodat vagy e-bike-odat most akár 50% kedvezménnyel. Az akciós kuponokat keresd az intersport.hu-n. Intersport.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
11: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
12: Van. Mindennapi intim higiénia. Cicatridina Intim Tisztítóhab. Az érzékeny intimzónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztítóhab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
15: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
17: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
18: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Illegális gyümölcsárusokat füleltek le a fogyasztóvédők, indul a harc a szúnyogok ellen. Délutántól már lehet egy-egy szápor is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Több mint 4500-an segítenék a meteorológusokat, ennyien jelentkeztek a Hungaromet ZRT önkéntes meteorológiai hálózatába, az ország minden részéről. A regisztrálók, köztük magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek, valamint gazdasági társaságok vállalnák, hogy kihelyeznek náluk egy kisméretű meteorológiai állomást. A berendezés rögzíti a hőmérsékletet, a szélirányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. A szervezet a következő hetekben dönti el, ki csatlakozhat a mérőhálózathoz. Ismét illegális gyümölcsárusokra bukkantak a fogyasztóvédők egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában. 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, főleg szamócát és áfonyát foglaltak le. A gyümölcsök egy része penészes, romlott volt, és nem tárolták megfelelően, illetve semmilyen papír nem volt arról, hogy honnan származik. Mindez súlyos kockázat a fogyasztók számára. Az árut ezért megsemmisítették. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
22: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek ide víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyésző helyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
21: Szabálytalankodó hajósokat kaptak el a Dunán a vízi rendőrök a múlt heti nemzetközi akció keretében. Csaknem 160 tehertartály, személy, illetve kertelési és sporthajót ellenőriztek. Legtöbbször engedélyek, okmányok, biztonsági felszerelések hiányoztak, de volt, aki ittasan vezetett, egy ember pedig ellopott egy elektronikus bóját. A hatóság 48 esetben szabott ki helyszíni bírságot, 12 alkalommal pedig feljelentést tett. Kis és szeles, túlnyomóan napos időnk lesz ma. Egy-egy záporra inkább csak délutántól van esély. 20 fok körül lesznek a maximumok. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk majd. Több felé lehet eső. Változékony időnk lesz a hétvégén is. Szombaton és vasárnap is esős, borongós időre van kilátás. Az élénk szél mellett a hétvégén sem lesz több 20-22 foknál. Az előrejelzések szerint még a jövő hét eleje is csapadékosnak ígérkezik.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Már erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető utakon, az M2-es autóúton Dunakeszi körzetében, az M3-os autópályán Mogyoródtól, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 31-es főúton Mende térségétől és az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is. Közben az M1-es autópályán hajnal óta szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható Budapest felé Komárom és Tata között, a 74-es és a 68-as kilométer közötti szakaszon, valamint Bicske térségében is. Adta hírül az Útinform. Vezessenek körültekintően.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-8 elmúlt 4 perccel. Na, egy gyerekek ömlenek. Tehát a külföldi kaja élmények, és azért érdekes az egész, mert van a teljesen mondjuk sztereotíp, től kezdve az olyan dolgok, amire én is csak úgy nézek, hogy hoppá, ez meg mi lehet, egész érdekes. Na jó, valaki csak ennyit azt mondja, hogy Bruno Ublahovki, az a sör, az a csülök, doki.
2: Ennyi.
1: Az olasz változatos? Tészta, paradicsom, oregano, bazsalikom, parmezán, utálom. Hát figyelj, ez a baj, minden, tényleg minden tisztelettel mondom ezt, hogy hát akkor ennyit tudsz az olasz gasztronómiáról. Tehát valószínűleg ez is itthoni élményed, nem kinti, tehát az olasz gasztronómia ennél jóval, de jóval több. Ennyi, egyébként nem haragszunk, tehát hogy ennyit sikerült neked eddig beszippantani ebből.
3: De nagyon örülünk, hogy már ennyit tudsz.
1: Már ennyit tudsz, igen. Sziasztok, Olaszországban bruschetta. Tudom, hogy előételnek számít, de prosciuttóval szerintem isteni. Franciaországban sült kacsa mézes szaftal. Á, jó a műsor, már is éhes vagyok, üzeni Amerika kapitány.
3: De már 7 óra óta éhes vagyok. Igen, de jó.
1: Gyerekek, Szlovákiában káposzta leves vagy jutoros strapacska, de előtte egy tátra tea. Igen, macilángos. Ja, rengetegen ilyenek, ez macilángosozó, és nem igen. Marci.
2: Igen, azt rosszul írtuk.
1: Igen. Bocsi, de nem Marci, hanem Maci. Igen, a fiam vitt el oda, és ténylegesen lángos költeményeket alkotnak. Oké. Okay.
3: Hát akkor majd...
1: Na, ez valami SMS folytatással az elején nincs meg nekem, azért minden nemzet konyha kocsiánál sorok álltak, kivéve a magyarnál. A miénket nagy ívben elkerülték. Nagyon szomorú volt látni, senkit sem érdekelt a magyar konyha. Ez gondolom, ami külföldi rendezvényen lehetett. Na, de ennek nem a konyha minősége feltétlenül az oka, hanem egyszerűen, mert a híre nincs meg. Tehát ez a mi világhírűek vagyunk, a magyar konyha világhírű, az nem igaz. Tehát, hogy nincs meg a híre.
3: Igen, de most majd tehetünk érte. Mert mi most felhívjuk a figyelmet.
1: De hát most mit? Itt a belföldön mit hívunk fel? Hát most beszéltük egy rádióműsorban, de ennyi.
3: Dehogy nem, hát a tök főzeléket is újra gondolhatnánk.
1: Például, igen. Sziasztok, Positánóban ettem a Puppetto étteremben a Positánó pizzát. Citromos feltét, mentával, mozzarellával, paradicsommal, valami isteni volt. Különleges csilla. Na ezt képzeljük el. És ugye Positano, ez az ugye az Amalfi part, és ott vannak a citromok, tehát a nagy citromhely, és ők ezt beépítették a pizzájukba, ami egyébként szentségtörés volna az olaszok szerint a pizzán nagyon mit változtatni, egy pár feltéten kívül, és ők merték azt csinálni, hogy citrommal, mentával, mozzarellával, paradicsommal, tehát véletlenül ez egy sós pizza.
3: Igen, és hogyha belegondolunk, ennek egyébként az ízvilágában nehéz elgondolni, de mindegyik nagyon finom.
2: És izgalmas, tök igen. Izgalmas.
1: Igen. Jó, na, tök jó. Csehország, marha sült, barna mártásszerű, valami tejszínhabbal. Valami csoda. Én nem tudom, de én a cseheknél ettem olyan marha sülteket, úristen. Nagyon hasonlít a német marha sültre, az is zseniális. De el tudom képzelni. Karthalat ettünk Jordániában, fenomenális volt, Csaba, oké. Okay. Legfrissebb élményem Hollandiából. Mustárkrémleves, pirított békennel. Isteni volt, Anita.
2: Azta. Ez jól hangzik.
1: Mustárkrémleves. Vajon mi az, ami sűríti?
3: Hát nem keményítő.
1: Hát vagy keményítő, vagy valamilyen tejfő. Zöldséget meg botmixerelnek benne. Nem tudom, lehet.
3: Igen.
1: Rántott tintahal karika szendvicsben zöldségekkel a spanyoloknál. Igen, ez ott nagyon megy. Nekem olyan furcsa, hogy eleve ki van rántva a tintahal karika, és azt még belerakják egy ilyen hosszúkás szendvicsbe. És tényleg nagyon jó. Aztán Ausztriában ettünk két öklömnyi kemencében sült burgonyát, amit negyedbe vágtak, és leöntötték sült sonkás sajtos nidlinges szósszal. Egyszerű étel, de azóta is keresem azt az ízt. Egy adaggal tele voltunk pár euróért, üzeni Melinda.
3: Nagyon jól hangzik.
1: Igen. Legjobb volt a Maldív-szigetek fővárosában Mashuni. Tonhalból, hagymából, kókuszreszelékből, limeléből, ízlés szerint sóból és csiliből áll, ehhez adnak a rossit, azzal felmarkolva kell fogyasztani Imola. Nem tudom, hogy ez ilyen félig nyers lehet?
3: Szerintem nem. Szerintem meg kell sütniük valamennyire. Tehát, hogy roston valami picit. Aha. Biztos.
1: Igen.
3: Nyers.
1: Nekem egy picit úgy tűnt, mintha ez nyers lenne. Miért?
3: Hát szerintem azért az veszélyes.
1: Már nyers tudom, hal?
2: Halból szoktak, hát, úgy tudom.
3: Tudom,
1: hogy még a harcsát is nyersen eszem a Tiszánál.
3: Tényleg? Miért úgy kéred? Nyers harcsát kérek?
1: Hogy elkezd üvöltözni ilyen férfiasan, nem? Az Isztor Éva, amikor valami meglepi.
3: Igen. De mi az, hogy kapod?
1: Hülyéskedek. Nem, de én sokszor eszem nyers halat. Tehát vannak különböző haltatárok.
3: Jó, azt tudom.
1: Szevicsék, stb. Bár nem tudom, hogy így kell mondani, de hogy igen. Nekem kedvenc külföldi kajám a spagetti carbonara volt, amit Velencében ettem tavaly nyáron. A mártás nem volt olyan fokhagyma és tejszín dominált, mint amit Magyarországon megszoktunk. A tetején friss parmezán és a koktél paradicsom megadta a frissességét a kajának. Szinte most is érzem az ízét. Hát de cuki vagy, de hát igen. Tehát az a baj, hogy nálunk a carbonara egy totál félrement történet, mert abban nincsen tejszín és nincs fokhagyma. Ugye?
3: Tényleg így van, de ez semmi köze hozzá.
1: De nem tudom, kik csinálták, és hol ettél karbonárát Magyarországon, biztos, hogy sokan csinálják így, igen, sajnos, de hogy abban nincs tejszín és fokhagyma.
2: Parmezán és tojás sárgája, ugye?
1: Hát ez a guanciale, vagy micsoda, tehát ez a olyas, mint a bacon, tehát az a hús, azzal is, és gyakorlatilag tojás sárgát és parmezánt keversz el sok borssal.
2: Aha.
1: És ugye ezt a guanciale-t, ezt a pirított szalonna szerűséget összekevered a tésztával, olívaolajos, és amikor már nem nagyon forró, ráöntöd ezt a tojásos parmezán keveréket, és akkor a tészta hője az bekrémesíti, folyamatosan kevered.
3: És fontos, hogy ne ráncsa össze a tojás, mert ugye akkor egy tojásrántottát kapsz.
1: Mm. Ennyi.
3: Tehát nem hallottál tejszínt?
1: Ennyi. És az összíz az ez. A parmezán, a guanciale, ami ugye most ez esetben a béken, ami egyszerűbb, és a bors.
2: Igen, de hát a parmezánnak eleve annyi íze van, hogy az megold mindent. Igen.
1: Így van. Jó, Németországban a frank konyha zseniális. Sajfele, zárójel, csontos lapocka, gőzgombóccal, barna mártással, isteni, vagy mézes kalács szószos, marhahús, szalvéta gombóccal érdemes megkóstolni Nürnbergben. Mézes kalács szószos. Mm. Abba lehet szegfűszeg, fahé. Szép napot nektek, puszi Judit. Hát, na, ezért akartuk ezt a témát.
3: Jaj, nagyon-nagyon.
1: Olyan jó ezeket elolvasni.
3: Olyan éhes vagyok, nem tudom, valaki erre jár. Egy ilyen sült oldalast.
1: Valaki jár-e a hegyalja úton egy sült oldalas tízig? Nem, mert aztán még jön a hashtag bocskorba is az Évi, és jó, hogyha jól lakatom. Sült oldalas Évinek tízig, hogyha valaki hozna, nagyon megköszönni. Kifizetjük. Én fizetem.
3: Nehogy is, nem kell, köszönöm, nem.
2: Nem fizeti ki senki, nem. Nem.
1: Jövünk vissza, Hungary mesélni azon még?
2: Nem. Nem, elszaladt az idő.
1: Jövünk vissza nem sokára, és itt már egy szülő jelezte, hogy mennyire örül ennek a témának, mert neki van egy 12 éves fia, és napi szinten megy a harc, hogy legyen-e rollere, vagy sem. És nekem hasonlóan jött ez a dolog, mert nekem van egy barátom, akinek a 14 éves fia éppen nemrég törte össze magát. Rollerrel nem lett nagy baja, tehát elesett, és otthon tudták kezelni, de roller is. És ma azt mondtam neki, hogy te fiú, te egy értelmes ember vagy, miért vettél neki rollert? És erre egy olyan választ adott, amit én még apaként meg nagyon átérzek, hogy de figyelj, hát minden barátjának van, szeretne, hát hogy mondhatom neki azt, hogy te nem mehetsz rollerezni.
2: Csak akkor mi a fontosabb? Igen, hogy a gyerek okés legyen, és ne sírjon, mert a többi rollerező barátját látja, vagy ne kockáztassa az életét, mert egyébként arról beszélünk.
1: Arról beszélünk, és ezért most talán a szülőknek egy kis segítséget adunk ezzel a beszélgetéssel, hiszen mi kaptunk számokat arról, hogy hányszoros lett a roller balesetek száma az elmúlt, nem tudom, egy évben. Hogy a bicikli balesetekhez képest mennyivel pusztítóbb, már elnézést, hogy ezt a szót használom, a roller baleset. És erre vannak konkrét számok, statisztikák, és hogy főleg, hogy milyen sérüléseket okoz. Megint teljesen másokat, mint a bicikli baleset. Tehát ezt beszélnék meg dr. Csató Gáborral, ő az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Egyébként te ismered őt jól, neki van gyermeke, nem tudod?
3: Én úgy tudom, hogy van, és kíváncsi leszek, hogy ő egyébként ad-e a gyerekeknek rollert, de azért ez a roller kérdés ugyanolyan, mint a telefon. Emlékeztek arra, hogy adjunk a gyereknek telefont az iskolába, vagy nem iskolába, vagy nem, mert a többieknek van. Tehát ez a roller, ez már egy standard szerintem dolog.
1: Ilyen szempont
2: sokkal súlyosabb, bocsánat, hogy ez sokkal súlyosabb, mert tényleg itt nem is kell már autó sem ahhoz, hogy te életveszélybe kerülj vele. Sokkal kiszámíthatatlanabb, mint egy bringa. Tehát, hogy ez egy nagyon súlyos sztori.
1: Én is így gondolom, hogy pontosan az életveszélyessége miatt vagy maradandó sérülés veszélye miatt sokkal, de sokkal ártalmasabb, mint a telefon. És a telefonnál ott azért a szülői vélemények, még a pedagógusi vélemények is szerte ágaznak, mert van olyan szülő, aki azt mondja, hogy figyelj, én adok a gyereknek telefon, mert ez a jövő. Tehát ő minél előbb megtanulja, hogy hogy kell kezelni, nem csak a technikáját, de a kommunikációt, stb. Az a jövőbeni életében sokkal jobban el fog igazodni, hiszen arra megy a világ. A rollernél tényleg az van, hogy minden nap izgulok, hogy hazajön a gyerekem. Na ez azért nagyon durva. És hogy milyen sérüléseket okoz a roller? Van-e olyan ideális felszerelés, amit ha felvesz a gyerek, akkor azt mondja még a doktor úr is, hogy na jó, rendben, menjen ki az utcára. Rendben vannak-e ezek az új szabályozások? Ezek csökkentették-e valamelyest a balesetek számát? 12 éves kortól lehet csak, és akkor csak 25 km per óráig, 45 km per óráig csak 14 éves és felett, és akkor sisakban, meg mit tudom, ilyenek, hogy ez elég-e?
2: Milyen helyzetekből adódnak a legsúlyosabb, vagy a legsűrűbb roller balesetek? Hmm.
3: Így van, és egyébként pedig megnézi-e valaki, hogy mennyivel mennek? Én még nem láttam trafizni rollereseket.
1: Jogos. Tegnap kaptam Anger Zsoltól egy üzenetet, és olyan jó volt látni, és aztán rájöttem, hogy a mondat végét is el kellett volna olvasnom. Azt mondja, Big Daddy Laca, pecorino. Nem parmezán, hanem pecorino sajtal a karbonárát. Az ami jó sajt. Igaz, Laca, de a parmezánt is elfogadják már, még az olaszok is. De a pecorino az igaz, valóban. Anger Zsolt küldi, azt mondja, valamelyik reggel téma volt, azt mondtad, nem láttál még bicajos igazoltatást. Hát most én is először láttam. Itt Amsterdamban, ez is működik. És itt van egy fotó, ahogy egy rendőrnő igazoltat egy bringást.
3: Hát ezt nem hiszem el.
1: Amsterdam.
3: Hát, na hát ilyen történt ma, nem ma, ilyen történt ebben az országban, szóljatok. Mert itt szerintem Magyarországon még biciklis biztos nem állítottak meg.
1: Hát faluban jó. Biztos, hogyha a körzeti ügyeletes képviselő, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a ezért, ő is be volt nyomva, a bringás is be volt nyomva, és ott meg akartam
3: mutatni,
1: hogy ki a Jani a faluban, igen. Hát ilyen azért biztos volt. Na jó, visszatérve erre, hívjuk dr. Csató Gábort, és a roller balesetekről beszélünk, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
6: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogass a Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
7: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
8: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
7: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Szevasz, tavasz, hello, Front Row! Viszlát, bolhák és kullancsok! A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puha rágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
11: Győzzön a legjobb!
12: Luca, Réka, Boró és Dorka a legjobb 4 női játékos. Máté, Laci, Gábor és Oliver pedig a 4 legjobb férfi. Ma este a négyek viadalán ők küzdenek meg a továbbjutásért.
13: Exatlon Hungary ma este a TV2-n. KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeri.hu-n.
14: Drágám, az a tányér a dédié volt.
15: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen! Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
18: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre! Minden Vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
19: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
20: Skoda. A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Drónok csapódtak be tegnap Kárpátalján. A pontos információkra és az UV védelemre figyelmeztetnek. Délután már sokfelé lehet eső. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Heves orosz dróntámadás érte tegnap Kárpátalját. Több település munkács Ungvár és Szolyva is érintett volt. Találat érte egy vasútállomás transzformátorát és egy ipari létesítményt is. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a térség ellen. A lakosságtól készenlétet kért. A dróntámadás miatt Orbán Anita külügyminiszter mára bekérette a budapesti orosz nagykövetet. A magyar kormány elítélte a támadást és jelezte, folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a terméskilátásokat, mondta a rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
23: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs már Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadék eloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett. Várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
22: A hiteles információk és az UV védelem áll a Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampányában. Egy 20 000 bőrrák szűrésre alapozott friss elemzés szerint az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat, az intenzív szolárium használata, a bőrrák és a melanoma kiemelt kockázati tényezői. A szakemberek a közösségi médiában terjedő téves információk ellen lépnek fel, emellett a fényvédő használatának fontosságára irányítják a figyelmet. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időnk lesz ma és a következő napokban. Kis és szeles, túlnyomóan napos időnk lesz ma. Egy-egy záporra, inkább csak délutántól van esély. 20 fok körül lesznek a maximumok. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk majd. Több felé lehet eső. Változékony időnk lesz a hétvégén is. Szombaton és vasárnap is esős, borongós időre van kilátás. Az élénk szél mellett a hétvégén sem lesz több 20-22 foknál. Az előrejelzések szerint még a jövő hét eleje is csapadékosnak ígérkezik.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Az Útinformtól tudjuk, hogy már erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon. Az M2-es autóúton Dunakeszi körzetében, az M3-as autópályán a kiépített terelésnél Mogyoródtól, valamint a fővárosi bevezető szakaszon is. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem. Már most több kilométeres a torlódás az M1-es autópályán Budapest felé, Komárom és Tata között. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 12 perc van most, jó reggelt, hát szia Évi, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Mindenkinek, így van, hello Gyuri.
2: Jó reggelt, sziasztok.
0: Anett, szia.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Ébresztő, drága kislány.
3: Ébren vagyok.
0: Jó, van egy pár, na jó, más is megírta, nincs parmezán a karbonárában, pecorino románóban helyette, igazatok van, még egyszer, jó. Azt mondja, hogy biciklis igazoltatásra Magyarországon jelentkezem. Az elmúlt 3 évben 2-szer igazoltattak, és majdnem meg is büntettek. Telefon a kezemben volt, üzeni Kinga. De jó.
1: Hát akkor volt ilyen.
0: Volt
1: nem
0: ilyen.
1: Sűrű.
0: Sziasztok, megállítottak, biciklivel voltam. Szonda igazoltatás 15 000 forinton bánta. Kb. 8 sör, 2 Jäger. 2010 körül volt, Nagy Dorogon, Tolna megye.
2: Na, ott éberek, igen.
0: Voltak 16 éve. Na, gyerekek, azért beszélünk most erről, bicikli, roller, minden, mert én beszélgettem egy barátommal nem olyan rég. Van egy 14 éves fia. És mesélte, hogy a gyerek megint összetörte magát. Nem csúnyán, tehát nem kellett kórházba vinni, de hogy rollerrel. És kérdeztem, hogy bocs, de te egy értelmes ember vagy. Hogy lehet az, hogy a tini gyerekednek rollerre van? Gondolom, te vetted neki. És azt mondta, ne is mondd, mit tudok csinálni? Kérdezte ő vissza. Mit tudok csinálni, amikor az összes haverjának van? Tehát ő bandázni akar, neki van egy társasága, azt mondja, hogy hé, gyere, rollerezni, és akkor persze tök ciki, ha neki nincs. Tehát egy picit olyan, mint a mobiltelefon ilyen értelemben.
1: Igen, olyan, mint a mobiltelefon, hogy kirekesztődik a gyerek akkor, hogyha nem tud menni. Régen ugye a roller helyett a bicikli volt, hogy azzal bandáztunk, emlékeztek?
0: Hát a Stranger Things erről szól.
2: Igen.
0: 8 gyerek biciklizik.
2: Igen, csak ott egy kis kátyúban nem akadt meg az első kerék, meg nem inogott meg csak ugye semmitől igazából.
0: Meg nem is New York közepén tették.
2: Igen, az is jogos.
0: Tehát, hogy azért. De pontosan, de én is gyerekkoromban végigbringáztam. Na de a roller azért egy csomó mindenben más. És én nem tudom, hogy ezek az új KRESZ szabálymódosítások bármit jelentenek-e vagy sem. Itt most ugye az van érvényben, hogy a kis teljesítményűek, ezek ugye max 25 km/h tudnak menni, ezek kerékpárnak minősülnek. Ez érdekes, amikor valamit minősítenek. Hát mi nem lehet, a kerékpár az kerékpár, nem a roller az kerékpár, nem a talicska kerékpár, a kerékpár az kerékpár, de annak minősítik.
1: Teljesen igazad van.
0: Miért nem lehet rollernek minősíteni?
2: Csapjuk hozzá valamihez. Valószínűleg ez így volt. Nem?
0: Hát majd elmondom, miért más szerintem. De egyébként nagyon-nagyon egyszerű a kerék átmérője. Nem mindegy. Drága KRESZ alkotók, totálisan nem mindegy, hogy milyen átmérőjű a kerék. Baleset szempontjából. És 12 év felettiek használhatják ezt védőfelszerelésben. Aztán vannak a gyorsabb rollerek, ezek 45 km/h és többre képesek. Ők 14 éven felettiek használhatják csak, az úttesten csak 16 év felettiek. Miért kerül az úttesten? Miért kerül járdára valami, ami több mint 45-tel robog?
1: Na ez egy nagy kérdés számomra is. Tehát, hogy az elől elugrani a járdán gyalogosként, hogy teszed meg?
0: És megfelelő felszerelésben bármit is jelentsen ez? Hát nekem van, nem rollerem, van egy ilyen kis elektromotorkám, de a kereke kb. Akkora, mint a rolleré. Én arra rá lehet ülni. Max 20-szal megy.
1: Igen.
0: Higgyétek el, bőven elég.
2: Hát.
0: Egy olyan kis kerékkel ez olyan bőven elég, hogy ezt el nem tudom mondani. Én nem értem, hogy egy picit cingárabb járművön, ahol ráadásul állsz, hogy lehet akár 70-nel is menni.
2: Nagyon durva. Tehát ez szerintem folyamatos életveszély. És ahogy látom, és nagyon sokszor van azt tudod, hogy utazom a tömegközlekedésen, és a buszos küzd azzal, a buszon, amin vagyok, küzd azzal, hogy előttünk egy rolleres. És lassan megy utána. És látod, ahogy imbolyog a roller, látod, hogy mennyire kiszámíthatatlan az egész cucc, és rettegnek tőle egyébként a buszosok is, mert egy pillanat alatt beborul, és átmegy rajta.
0: Hát én elém került már úgy rolleres, hogy mentem az autóval, ugye keresztbe közelítettem egy zebra felé, tehát keresztben volt egy zebra, és velem párhuzamosan jobb oldalról, én épp hogy elértem a zebrát, jobb oldalról jött az úttesten velem párhuzamosan a roller, majd elém vágott a zebrára.
1: Hogy ő átmegy a zebrán.
0: Hogy most átmegy a zebrán.
1: Na ez milyen KRESZ szabály, nem?
0: Ez itt mi van? Te figyelj, én ott lefékeztem minden, még intett is valamit, talán egy bocs volt ez a jelzés, amit
2: hát reméljük,
0: intett.
2: Reméljük, ja. Hogy nem a gondolatolvasást hiányolta a
0: részéről. De hogy elképesztő, tehát ez bringával nem fordult elő. Már csak annál is, tehát azért sem, mert nem annyira dinamikusak a biciklik.
2: Meg ott nem tudom, amikor én elkezdtem bringázni gyerekkoromban, meg aztán később tinikoromban is, volt egy némi ilyen baleset érzetünk, tudod? Igen. Hogy valami tud történni, ha hülyeséget csinálsz. Olyan, mintha a rollerrel ez is eltűnt.
1: Igen,
2: volna.
1: Ott megtanították a szüleink, hogy az közúton, ha megyünk, óvatosan is figyeljünk oda, mindig jöhet mögöttünk autó, a járdán pedig mindig azt mondták, hogy lassan menjél, mert hogy a gyalogosokat ne veszélyezted. De senki nem ment ész nélkül, mert ugye nyilván ott tekerni kellett, fizikai erőt kellett használnod.
0: Fizikai erőt kellett használnod, tehát ezért sem volt dinamikus, mert ugye nagy a kerék, tekerni kell, lassabban gyorsultál fel, nem olyan tempóra gyorsítottál fel, mint amire egy ilyen kis csukló mozdulat már képes a rollerre. Szóval egy csomó különbség van, gyerekek, biciklinek minősíteni. Ki ez a hülye? Tényleg. Egyébként Anett talált egy hírt, hogy csak Budapesten havonta 150 gyermeket kell kezelni e-rolleres baleset miatt. Minden ötödik fejsérüléssel végzők, ezt csak úgy mondom a szülőknek. És szóval egyszer nem tudom, hogy ez mi ez a roller divat, de úgy tűnik, hogy van. Minden sarkon lehet már kapni rollert, már viszed haza, 120 ezer forint, meg vagy kész.
2: És az a baj, tényleg, hogy jönnek, mennek, és most te ezt mondod, ezt a fejsérülést, az egyik barátom az egészségügyben dolgozik. És múltkor teljesen mellékesen megemlítette, amikor álltunk egy hely előtt, és elment két rolleres, hogy azt mondja, hogy nagyon-nagyon sok új donor van, mert hogy olyan roller balesetek vannak, és most már ez
0: szervdonor.
2: Szervdonor, így van, mert hogy olyan balesetek vannak, hogy visszafordítatlan agykárosodások, meg ilyesmik, és fiatalok, akik rolleren állnak és szenvednek ilyen baleseteket. Tehát ő az egészségügyben látja ezt a tendenciát.
0: Nézzük meg, hogy milyen tendenciák vannak az egészségügyben, és hogy egy rolleres baleset és mondjuk egy biciklis baleset között van-e sérülés szempontjából például különbség, de na ezeket beszéljük most meg, és tényleg nagyon figyeljenek a szülők, mert itt van velünk dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Szia Gábor, jó reggel!
4: Sziasztok, jó reggel!
0: Gábor, ugye te is szülő vagy.
4: Igen, ez így igaz. Egy 13 és egy lassan 16 éves gyereknek vagyok az édesapja, tehát abszolút átérzem, amiről beszéltetek, és a nagy részével maximálisan együtt is értek.
0: Majd megbeszélhetjük azt is, hogy mivel nem, de itt arra légy szíves, tudsz-e bármit is mondani, hogy van-e, most már nyilván van tapasztalatotok, hogy például egy bringával történő baleset és egy rollerrel történő baleset sérülés szempontjából miben különbözik? Ha a nagy átlagokat veszük.
4: Ugye alapvetően az elektromos rollerekről beszélünk, és hogyha ezt a kategóriát nézzük, akkor itt jóval nagyobb sebességek vannak, és ezáltal jóval súlyosabbak is a sérülések. Hasonló a sérülés típus, hogyha kifejezetten csak a sérüléseket nézzük, de a biciklinél enyhébbek szoktak lenni, mint amilyenek ezeknél az elektromos rollereknél. Illetve van egy másik jelentős különbség, nem csak a súlyosság, hanem az, hogy teljesen máshol van a súlypontja a rajta ülő ebben az esetben gyereknek, és sokkal inkább mellkas, hasi sérüléseket tudnak szenvedni a koponya sérülésen túl. Tehát sajnos ezek azok, amiket látunk, és a számok pedig folyamatosan növekszenek, ez a legelkeserítőbb.
0: Egyébként ezek a balesetek, nyilván ti is, azok az orvosok, akik ellátják a gyerekeket, a sztorikat gondolom meghallgatják, ezek a balesetek többnyire azért történnek, mert ők ütköznek valakivel, esetleg egy autó üti el őket, vagy sokkal inkább, mert valamilyen útakadály van, és ezek a pici kerekek nagyon gyorsan saját magukban megbotlanak, és ugye akkor, ahogy te is mondtad, a súlypontja a testnek teljesen máshol van, és előre billen az egész hát roller is, meg az utasa is.
4: Alapvetően a rollernek a jellemzőiből fakadnak a balesetek jelentős része, amit említettetek is, a kisebb kerék, az úthibák, a nagyobb sebesség, a billenékenység és az egyensúly könnyű elvesztése az, amiből a jelentős része van. És egy másik része pedig abból fakad, hogy gyorsak, kevésbé észrevehetőek a közlekedők számára, tehát sokszor van olyan is, hogy sajnos valaki kilép a roller elé, és úgy ütköznek, és azért, ha belegondoltok, egy 25-30

0: ki, de az enyhébb és a leggyakoribb sérülés típusokat ezekkel is ki lehetne már védeni. Örömteli, hogy a biciklinél már mi is látjuk azt, hogy jóval kevesebb az agykoponya sérülés, viszont a rollereknél még mindig ez vezet, hiszen nem hordanak ilyet. Azokról a rollerekről nem is beszélve, amik ugye az utcán bérelhetően vannak, tehát hogy ott végképp ez fel sem merül, hogy felvegyenek védőfelszerelést.
1: Ezt a mellkas hasit említetted többször, mint sérülést, ez vajon mitől származhat? Tehát ez a kormány érintkezik?
0: A kormány, pontosan igen. Tehát a kormány szarva abban a magasságban van, ahogy gyakorlatilag beleesik a kormány szarva, és az pont ott a rekeszizom magasságában, vagy éppen nyilván testmérettől függően, vagy a lágy részeket a hasban, vagy pedig a mellkas tudja összezúzni, és akár olyan komoly nagy sérüléseket, tüdő, vagy egyéb belszervi sérüléseket tud okozni, amik akár sajnos halálosak is tudnak lenni.
1: Milyen tendenciákat látsz az elmúlt évekhez képest, mármint roller baleseteket illetően?
0: Ha csak a gyerekeket emeljük ki, ott is nagyon szomorú a statisztika, hiszen a tavalyi év ugyanezen időszakát nézve a május legelső két hetében tavaly 53 ilyen balesetünk volt, idén már 80, de ha az áprilist nézzük, ott 23 volt tavaly és 88 idén, tehát meg négyszereződött. Ami ha tendenciáját nézzük, akkor elképesztő mennyiség. Amit említettetek számot, nyilván nem minden esetben hívnak mentőt, mert enyhébb sérüléseknél nem szükséges, de ezek azok a balesetek, ahol mentőt is hívtak, és ezek közül nagyon sok a súlyos sérült.
1: És jól értettem, hogy ezek csak gyerekeket érintő balesetek voltak, ez a szám.
0: Ez csak gyerek, hogyha a felnőttet nézzük, akkor itt a májusi szám az 76-ról 104-re emelkedett a felnőttek esetében, tehát az látszik, hogy ott is emelkedés van.
1: Én nem tudom, hogy a gyermekeid rollereznek-e vagy sem, de ha eléd állnak, vagy állnának, vagy álltak azzal, hogy kellene egy roller, akkor te mit mondanál neki? Ugye arra tekintettel, amit én meséltem az előbb az apukával, aki nagyon jó barát, és egy értelmes férfi, hogy ő pontosan erre a nyomásra, hogy a gyerekeinek a társa is rollereznek, nem tudott nemet mondani, és hát minden nap izgul, hogy a gyerek hogy jön haza. Te ezt hogy kezeled, mint apa?
0: Úgy kezelem, hogy az elektromos roller az tiltólistás, a lábhajtás rollerrel korlátozott és felügyelt körülmények között lehet játszani és használni. De pont a hétvégén futottam egy helyen, ahol amit a Évi is említett, egy csapat gyerek volt, ahol voltak rolleresek, elektromos rollerek, és voltak biciklisek. Tehát én azt gondolom, hogy mindig egy jó megoldás, ha a gyereken ez a nyomás van, akkor üljön fel a kerékpára és kísérje ő a rollereseket.
1: Visszatérve a védőfelszerelésekre, az én környékemben mindig látok két rolleres gyereket, a test alkatukból ítélve lehetnek körülbelül ilyen 11-12 évesek. Nem látom a fejüket, csak érzi, mert a fejük viszont egy ilyen nagy motoros sisakban vannak, tehát azon van rendesen ez a szemvédő is, meg állvédő, meg minden. Ebben rollereznek egyébként, mintha nem volna holnap. Tehát, hogy húzzák a gázt, mintha nem normális. És legalább az a sisak rajtuk van. Ha te, aki ugye láttad ezeket a sérüléseket, ismered ezeket, milyen védőfelszerelést tartanál ideálisnak, hogy na jó, ezzel a felszereléssel már
2: elesed,
1: aggálymentes a rollerrel közlekedés. Tehát itt most nyugodtan erezzel a fantáziád, akár kölcsönözz a motoros világból, tehát hogy öltöztetnél fel egy gyereket, ha azt mondod, hogy jó, na ezzel kimelt a forgalomba?
0: Hát nem egészen életszerű, de tényleg azt gondolom, hogy egy nagy motorra szükséges felszerelés az, ami egy ilyen sebességnél már a rollernél is elengedhetetlen lenne. Tehát nem csak a bukósisak, hanem olyan nyaki gerinc és hátgerincvédők, protektorok, könyök, térdvédők, esetleg olyan ruházat, amiben, hogyha elesik, akkor nem horzsolja le a bőrét. Tehát egy nagyon komoly ruházat lenne, ami nyilván azt gondolom, hogy akár már roller árával is bőven betekedne, de hogyha azt tesszük bele a kalapba, hogy milyen sérüléseket szenvedhet, akkor biztosan elengedhetik, hogy ezeket hordják. Meg hát, hogy figyeljenek arra oda, hogy nyilván nedves, csúszós útfelületeken ne használják, éjszaka legyenek kivilágítva. Tehát számos olyan dolgot lehetne mondani, ami azt gondolom az alapvető közlekedés és egymásra való életnek a feltétele lenne, de sajnos ezeket is háttérbe szorítják a rolleresek.
1: Ugye nem titok, hogy azért beszélgetünk, hogy legalább a szülőket egy picit felrázzuk, hogy a gyerekeiket valahogy beszéljék le a rollerről. Most, amit te mondtál, ez is nyilván egy iszonyatos kiadás.

0: lenne, ha így beöltöztetnék a gyereket. Lehet, hogy még a gyerek örülne is, bár nem 40 fokos nyárban, hogy ezt a nagy bőr felszerelés gerincvédővel, mindenféle protektorral fölvenni, de jól nézne ki, hát az már ilyen terminátoros. De viccet félretéve, lehet-e azt tudni a praxisotokból, hogy egy megsérült gyerek, egy roller balesetben sérült gyerek később vissza akar elállni a rollerre, vagy inkább elhagyja már?
1: Mi csak azt látjuk, ami a helyszínen történik, és azért ezzel gondolod, hogy ott mindenki szabadkozik, hogy ő soha többé föl nem áll a rollerre, de nem állhatom magam azzal, hogy ez utána nem történik meg. De ha csak a közelmúltban gondolunk annak a szegény 14 éves gyereknek a tragédiájára, aki súlyos koponyasérülést szenvedett, és hiába próbáltunk meg bármit tenni, elhúnyt. Én azt gondolom, hogy minden felszerelés, minden roller és minden kevés lehet ahhoz, hogy visszaadjon egy ember életet, tehát jól gondolja meg minden szülő, hogy mit ad a gyereke kezébe, én azt gondolom.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos beszélgetés volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad ennyire őszintén. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm én, szép napot nektek.
0: Neked is, szia, dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Ó, de kemény. Fú, de remélem, hogy szülők. Most hát volt az a 12 éves srácnak a szülője, aki írt, hogy azt mondja, ezt a beszélgetést vissza fogja játszani a gyereknek délután.
2: Ezt a beszélgetést vissza kell játszani nagyon sok gyereknek most. Majd az iskolában.
0: Igen, csak felfogják-e. Tehát az, hogy most komolykodó felnőttek beszélnek erről, és azt mondják, koponyasérülés, mert felfogja-e azt, hogy ő, aki egyébként csak ki akar menni az Ipoly utcába, egy picit meghúzni a gázt a gyuszival, hogy ez most mit jelenthet?
3: Igen, meg jön ez az anya velem úgyse, mert én vigyázok.
0: Én vigyázok,
2: jó,
0: igen.
2: Ezt mondja mindenki, ezt mondják a motorosok, ezt mondja minden olyan ember, aki olyat csinál, ami egyébként baleset veszélyes, hogy hagyjad már, hát nem én leszek az. Aztán pedig, hogyha meglátja a mellette lévő társát, barátját akár elveszíteni, akkor eszébe jut, hogy hoppá, ez én is lehettem volna. Csak ahhoz ne kelljen ezt végignéznie valakinek, nem? Tehát, hogy nem lehet az, hogyha megmutatjuk nekik?
0: Mit?
2: Az, hogy milyen balesetek vannak, vagy mi lehet.
0: De képeken a roncsolás?
2: Gyerekeknek, nem, és nyilván nem rossz indulatból mondom.
0: Én sem, elijesztés mondod.
2: Hát annál fontosabb van.
3: Most
2: a gyereked, nem?
3: Lacika is beadott nekünk balesetekről, hogy tele van a YouTube ilyenekkel, hogy hogyan esnek el.
0: És alapvetően, ezt te is látod, mi is láttuk, alapvetően úgy esnek el, csak hogy ez a gyerek is értse, mert ha szerencséje volt, nem volt még ilyen része, hogy egyszer csak valami miatt, akár tényleg egy útakadály, tehát egy kő, vagy valamit sziklára, vagy nem tudom, rámegy a roller, ugye kicsi kereke lévén nem tud tovább gördülni, tehát azonnal leblokkol az eleje, és homlok egyenes csapódik be fejjel az aszfaltba a gyerek. Tehát mint egy ilyen ostorcsapás, úgy csapódik be a gyerek a fejjel, még letámasztani se tudja a kezét. Arccal bele a földbe. Azért a bicikliseknél ez más volt.
3: Teljesen.
2: Hát egyrészt, hogy magasabbról esik a biciklis, ugye ülve esik, és ugye látjátok, amikor tehát azonnal elesik, akkor gyakorlatilag a kormány beleáll a hasába, és ő neki a kezen nagyjából így le van szorítva, mert körülbelül oda tud leesni.
0: Pontosan.
2: Nagyon durva.
0: Köszi a témát, a rolleresek azt hiszik, hogy halhatatlanok, ijesztő ölelés nektek, Éva.
3: És az a baj egyébként, hogy úgy használják, amit itt a doktor úr is mondott az előbb, hogy ahol ő gondolja, hogy megy, neki ott van joga. Tehát amikor a járdán megy, és a gyalogosok mögött suhan el teljesen hangtalanul, és mázli, hogy nem lép ki elé a gyalogos. Ha az úton megy, akkor az autós menjen a fenébe, hogy rá nem figyel. Tehát, hogy mintha tényleg köréjük kéne szerveződni mindenkinek.
0: Igen. Itt valaki azt mondja, de jókat kérdezték, köszi Laca Biáról. Van egy ilyen SMS, a roller mellett érvelnék. Hát ezt most biztos, hogy nem. Tehát, hogyha majd legközelebb a fegyverről beszélgetünk, és azt mondjuk, hogy a fegyver helytelen tartani élet otthon, akkor nem fogunk olyan SMS-ezőt beengedni adásba, hogy a fegyver mellett érvelnék. Tehát, hogy itt szerintem föl kéne fogni, lehet, hogy van rollered, és biztos, hogy tisztességes ember vagy, és kívánom, hogy éljél sokáig. De nem lehet a roller mellett érvelni. Mert egyszerűen tényleg, ha egy gyerek becsapódik a földbe, az sok.
3: Igen.
0: Nem az, hogy ez a megnégyszereződése a számnak. Nincs a roller mellett érve.
3: Baleset veszély szempontjából nem tud olyat mondani senki, amire azt mondja, jó, hát akkor ezek eltörpülnek.
2: Igen. Jó, majd nincs most ilyen. Megpróbálja igen. Valaki. Majd
0: igen, bocs, ez nem az a másik fél is, hallgattassék meg, ez biztos, hogy nem az a téma.
2: Én nem tudnék a roller mellett érvelni. Szerintem semmi nincsen benne. Én szerintem egy emberi élet, egy gyerek élet és a felelősség óriási.
0: Így van. Azoknak érvelél, akiknek meghaltak a gyerekeik nemrég egyébként rollerban esetben. Azokat fölhívnál is érvelni a roller mellett? Gondolkozel ezen. Jó. Fél 9 elmúlt 1 perccel. Azt a helyzetet, és ez most egy rolleres kérdés lesz, azt a helyzetet meséld el, drága hallgatónk, ha rollereztél, vagy valaki rollerezett, amikor teljesen megszűnt a romantikád a rollerrel kapcsolatban. Ez milyen egy jó dolog, gyors, kicsi, és ez a romantik, ez nagyon gyorsan elszállt, vagy azért, mert láttál egy roller balesetet, vagy részese voltál egy roller balesetnek, vagy a gyereked sérülés érte roller baleset közben. Tehát, hogy minden érdekel, amikor azt mondtad, hogy jó, na most örökre a rollerből kiszerettem. 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9 790 000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött, részletek ford.hu.
7: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
8: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
9: És ez még csak a bemelegítés.
8: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
10: Hány óra?
11: Hajnal 2.
10: Megint nem alszol?
11: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
10: Próbáld ki te is a Sedakurt.
12: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
10: Alszol.
12: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes. Van, minden pillanat számít.
15: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
16: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
17: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lembászloningek, beach shortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
18: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Cortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Cortidol gél pont jó a fájdalomra.
19: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az Aktióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
9: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
21: A reklám után társadalmi célú reklám.
22: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
21: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Hírek a Retrórádióban.
23: Megtörténik ma a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Ez tartolt tegnap a Tour de Hongrie. Változékony időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Óbuszta szeren. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével. A héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Jövő héten valószínűleg kétszer is ülésezik majd a kabinet, hiszen rengeteg a tennivaló. Magyar Péter kitért arra is, hogy jövő héten Lengyelországban és Ausztriában tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. Kicsi az esélye annak, hogy járványt okozzon a hantavírus, véli a Pécsi Tudományegyetem virológiai nemzeti laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáról fertőzött. Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
24: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
23: Ez tartott tegnap a Tour de Hongrie, a 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat, 119 versenyzője vesz részt. Az első szakasz a gyulai várlábától indult. A versenyzők 143 kilométert tettek meg Békés Csabáig. Az 5 napos megmérettetés csaknem 840 kilométeres ösztávja. Idén a Viharsaroktól Veszprémig tart. Ma Szarvas és Paks között teker 206 kilométert a mezőny. Kis és szeles, túlnyomóan napos időnk lesz ma. Egy-egy záporra, inkább csak délutántól van esély. 20 fok körül lesznek a maximumok. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk majd. Több felé lehet eső. Változékony időnk lesz a hétvégén is. Szombaton és vasárnap is esős, borongós időre van kilátás. Az élénk szél mellett a hétvégén sem lesz több 20-22 foknál. Az előrejelzések szerint még a jövő hét eleje is csapadékosnak ígérkezik.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Erősödik a reggeli forgalom, az M1-es autópályán már több kilométeres a torlódás a Budapest felé vezető oldalon Komárom és Tata között, valamint Bicskénél is. Nem jobb a helyzet az M2-es autóúton Dunakeszi körzetéből, az M3-os autópályán a kiépített terelésnél Mogyoródtól, valamint a fővárosi bevezető szakaszon sem. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is arra szólnak a járművek. Végül az M7-es autópályán hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométer között a főváros felé vezető oldalon a legbelső sávot még zárva tartják, adta hírül az Útinform.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatóbb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Hú, nagyon ízlik ez a roller téma, 3.90 pontosan. Évi, te most megnézted a nemzetközi összehasonlításban, hogy nálunk van talán a leglazábban kezelve? Most nyilván nem Sri Lankára gondolok, mint másik ország, de hogy máshol sokkal szigorúbb szabályok vannak.
2: Nagyon komoly szabályok vannak. Olaszországban rendszám, biztosítás, egyedi azonosító, bukósisak mindenkinek kötelező, életkortól független, index, zéro tolerancia, tehát indexet is kell rátenni. Németországban hasonló, ugyanezek, tehát Németország, Dánia, Olaszország, Franciaország.
1: Hollandiában is ugye az van, hogy csak olyan típusú rollert vehetsz, aminek van egy licensze egyáltalán Hollandiában, azt is rendszámmal, és azt is
3: felszereléssel.
1: És valamilyen képzéssel. Tehát, hogy valami ilyesmi volt, hogy nem csak úgy ráülsz, hanem valamiről kell, és védőfelszereléssel. Tehát ezzel már megritkították a rolleresek számát.
3: Rendszám, felelősségbiztosítás, bukós is a kis kötelező, tehát teljesen úgy, mint mondjuk egy motornál. Igen. Minden.
2: Így van, és még egyet, hogy mondjuk, hogy valahol pedig a járdákról is kitiltják őket, és azt mondják, bicikliút vagy főút.
1: Kész, ennyi. Nem az eszköz esetünkben roller tehet arról, hogy a használóik nem tudják felelősséggel, hanem azok a szülők, akik nem tanítják meg ezt a gyerekeknek. Legalábbis szerintem illete ott van még az is, hogy általános iskola negyedik osztályában kötelezővé kéne tenni a KRESZ oktatást, amiből vizsgázniuk is kéne a gyerekeknek. Ez most annyira felesleges volt, bocsánat, hogy ezt mondom, ne haragudj tényleg, de hát nincs az a szülő, ez nem életszerű, aki kimegy a gyerekkel az utcára, és elkezd rollert oktatni. Tehát, hogy ilyen nincs. Kettő, a KRESZ oktatás, hidd el, ilyen vagy olyan formában minden ember átesik rajta. Mindig az, hogy KRESZ vizsgát kéne tennie. Egyetértek egyébként, tehát hasznos, csak nem ez az életmentő, mert szarnak a KRESZ-re. Mindenki, a fudórások, a rolleresek, a biciklisek, a mindenki tojik a KRESZ-re, egyedül mi autósok tartjuk be valamennyire.
3: Igen. Pontosan tudja a rolleres, hogy nem kéne a járdán mennie a sétálgató öregek között. Pontosan tudja.
1: Pontosan tudja, ismeri a piros lámpát, ismeri a stop táblát, ismeri azt a piros háromszöget, hogy elsőséget kell adni. Nem érdekli. Ez a baj ezzel, nem a KRESZ oktatás. De azt tudják, a gyerekek tanulják is az iskolában. Na nézzük, mi van még, de jókat kérdezik. Igen, azt mondja, hogy barátaim, nekem pár éve egy ismerősöm halt meg rolleren, az útról a járdára akart menni, de sajnos a patkán félrement a kormány, és úgy verte be a fejét, hogy ott maradt. Azóta utálom a rollereket, pedig előtte nagyon akartam venni egyet.
3: Hát igen, amiről Hali. Beszéltünk, nem kell hozzá autó, nem kell hozzá semmilyen olyan helyzet, elég igen. Teljesen egyedül egy te patka. Magad az úton.
1: Egy patka, és egy bringa patka. Azért fölment volna azon a patkán.
2: Hát a bringa alapvetően felmegy, igen.
1: Elektromos roller a ló, .. 17 éves volt a gyerek, amikor meglett a jogsia, inkább vettem neki egy autót, mint egy ilyen elektromos szart. Hidd el, nem bántam meg. A kesztei piacon tömegben rollerezett egy csávó szatyorral a kormányon, dudált, hogy menjünk az útjából, alig tudtam elrántani a lányom. Majd pár méter múlva esett egy hatalmasat. Ekkor mondta a 10 éves lányom, hogy soha többé nem fog rollerezni.
2: Mert látta. Igen.
1: Én felnőttként próbáltam egy 14 éves tanítványom rollerét, ami 35-re le van szabályozva. Komolyan féltem rajta, főleg a fékezésnél. Hirtelen megáll, játszani kell a testsúllyal, hogy ne bukjál fel vele, pedig komoly rugók voltak a járgányon. Nálunk elektromos gördeszka van, 16 éves a gyerek, karácsonyra kapta tőlem. Január 6-án már a Betesdában voltunk, kéz új csonttöréssel, napi harc megy a bukós isak használata, ha egyszer nem veszi föl, 2 hétig nincs. Megbántam, hogy vettem. Üdv Ádám.
2: Én felgyújtanám.
3: Vedd el tőle. Én is ezen gondolkodtam.
2: Értem, hogy nagyon szeretné, te pedig szeretnéd, hogy felnőjön a gyereked.
1: Szép napot, rollerrel járok dolgozni. Felénk nincs más lehetőség, 49 éves vagyok. Tudom magánál vinni a vonaton, gondolom magadnál, igen, a biciklit ellopják a vasútról. Hát figyelj, erre nem tudok mind mondani, azért a rollerezés, mint olyan pár éve létezik, azelőtt is az emberek közlekedtek valahogy a munkahelyükre.
3: Igen, igen.
1: Tehát értem, hogy praktikus. Tehát nyilván praktikus.
2: Erre találták ki.
1: Egy tapasztalt motoros jóbarátom körbe motorozta a világot. Bukott kicsit nagyot. És végül egy rollerrel bukott olyat, hogy a helyszínen életét vesztette betiltani.
3: Azt a mindenit.
1: Én rollereztem, de láttam eltanyálni vele egy csókát a fogarasin, a gyerekeimnek nem lesz soha. Na jó, itt tartunk, igen. És azt gondolom, hogy sikerült megfelelő hatást kiváltanunk
3: és
1: ezzel.
3: És tényleg az SMS-ekből is az jön vissza, hogyha látsz egy-egy ilyet, és mondom, Lacika nekünk beadott egy párat, amik nem is durvák, de nagyon érzékeltette, igen. Hogy milyen, amikor elesnek rollerre. Érdemes megnézni a YouTube-on. Komolyan.
1: Az a hirtelen előre bukás, az semmi más nem produkálja.
2: Igen, és látod, hogy tehetetlen az emberi test. Igen. Nem tudsz reagálni.
1: Nem. Jó, itt van a hangcsapdára a feladványunk, mert hogy ez megmaradt még valamikorról. Itt van a hang.
2: Én nem mondok semmit, annyit mondtam tegnap is, hogy ez könnyű, de...
1: Na mindegy, hát megnézzük, hogy mennyire könnyű ma. Hívjatok, ha tudjátok, 0620 22 22 122.
0: Ne csak hallgass! Ne csak hallgass!

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 5 perc múlva, itt üzeni valaki annak, aki fél attól, hogy a bringáját ellopnák, hogy üzenem neki, hogy a lábamat azt sose lopják el, és hogy lehet lábbal közlekedni, az ingyen van, mindig kéznél van. Jó, nem tudok mit mondani. Hidd el, te, aki a lábadat hirdeted most, hogy nem mindenki akar gyalogolni. Én ezt tökre értem. Főleg nem hosszú kilométereken át. Én tudom, látom, hogy vannak honfitársaink, akik görbe háttal, kötényben és egy cekkerrel maguk mögött húzva járják a világot, és tényleg falvakat járnak be és vissza. Én például nem tudok így élni. Bocsánat, nem is így öltözködöm, nem tudok görnyedni, és nincs cekkerem, és a lábamat sajnálom. Én autóval szeretek menni, és ezt fogadjátok el. Tehát most ő, akinek tényleg a bicikli roller dilemma van, csak a biciklitől fél, hiszen azt fel kell adni, gondolom, vagy fel kell rakni a vasút.
3: Kocsira másképp. Nem tudsz mellette állni végig az út alatt, igen.
2: Így van, hogy fél attól, hogy ellopják, mert ebben az országban ellopják, akkor én őt megértem, de a rollerezés helyett valamit ki kéne találni, mert tényleg veszélyes. De ne gyalogoltassunk már mindenkit, meg azért emlékezzünk ennek a gyönyörű városnak a vezetése, aki azt akart, hogy mindenki bringázzon. Hát nem. Az egy sporteszköz. Hát mi lenne, hogyha én lennék főpolgármester, és az mindenki súlyzózzon. Hát de nem.
3: Tele lenne a rakpart fekvenyomópadokkal.
2: Igen, fekvenyomó, és akkor mindenki súlyzózzon.
4: Nagyon szeretném, ha az lennél. Tényleg.
2: Hát lehet úszásra is kötelezni, és akkor nem állsz sorba a Soroksári úton, hanem leúszott Csepelig. Érted? És akkor legyen ez, mindenki ússzon. Hát ez a te világod lenne.
3: De mindenkinek úszósávja.
4: Igen. Meg a hidakat ne használjuk, ugye?
2: Szóval picit engedjük már az embereknek megtartani azt, amilyenek ők. És a rollerezést is szívesen engedném, ha én lennék a rollerminiszter, de be fogom tiltani. De nem, azt akarom mondani, hogy de az sajnos tényleg magára főként, de másokra is nagyon veszélyes.
4: Igen.
2: Jó, van egy közlekedésén Kerepesi út és Hungária körút kereszteződésében rendőrök irányítanak, mert nem működnek a jelzőlámpák, ezt Ani üzente, és mi ábrándított ki a rollerezésből? Mikor láttam egy ismerősömet első 4 fogát elveszíteni egy esés után. És akkor ez még egy enyhes sérülés.
3: Simán, mert ahogy beszéltük is, persze az érkezéskor az orr, a fogak, meg az áll az első pár dolog, ami leér. Azon.
2: Hát, így van. Fejjel, arccal bele a földbe.
3: Igen.
2: Jó. Krisztián van velünk. Szia, Krisztián, jó reggelt.
5: Sziasztok, hello.
2: Jó reggelt, Krisztián. Honnan telefonálsz?
5: Hát most Budapestről telefonálok. Kocsiból ülök, és félreálltunk. Uh-huh. És próbáltam megfejteni itt közben a megfejtést.
2: Ja, hogy a hangot szereted volna így megfejteni. Mutatom igen, neked még igen, egyszer. Igen. Telefonban másképp fog hangzani, de ez így van bárkivel is, hogyha élőben hallod másképp szól, mint telefonban. Na, ezt próbáld okay, belekalkulálni. Okay. Itt van, tessék.
5: Az biztos, hogy a Retro Rádió műsorvezetője.
2: Ó, ez jó én már, szerintem. Igen, ez jó már. De valaki írt SMS-t Retro Rádió műsorvezető névvel, és az nem ő volt. Ezt csak úgy mondom, hogy még így is félre tud menni. Igen. De ez nagyon, ennek nagyon táncol a hangsúlya ennek a fiúnak.
5: Keresztnévbe tudtok...
3: Hát mondj, mivel kezdődik a keresztneve, lehet, hogy abban tudunk segíteni, ha nem abban valszal mondjuk... Szerinted?
5: T betűre gondolok, hogy keresztnél a T. Nem, megmondom, hogy két férfi között vacilálok.
2: Nincs nagyon több férfi nálunk, én vagyok még itt férfi.
3: Te vagy a férfi. Igen,
2: én vagyok a férfi, és a többi az olyan komszikomszá.
5: csak keverem, nem mindig szoktam hallgatni, és keverem a neveket, és hát...
2: Mi a T betűvel jók vagyunk.
5: Talán Dénes Tamás.
6: Én pedig ezzel a felvétellel búcsúzom, mára kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozunk holnap.
3: A délutáni komszikomsza.
5: Happy endre gondoltam.
2: Mire gondoltál?
5: Happy endre, még a másik.
2: Az ez nem dolgozik itt. Hát ez már elment.
5: Nem dolgozik.
3: Nagyon nagy dilemmákba tudod magad keverni, Krisztián.
2: Igen.
5: Úgyhogy igazából ennyi. A rolleres témára meg annyi, hogy még ezt hozzátenném, hogy nekem van egy lányom, vagyis kettő, és a kicsinek vettem egy rollert, mert fölnőtt, és extrém rollert akart, ilyen ugratni akart vele, mert mindent. Kimentünk a Boráros térre, ugye ott van egy ilyen gördeszkapálya, hétfőn még rollerezett, kedden már kórházba volt, és a kezét eltörte, ugratott is, így előre esett, és mentem be a balesetibe, és már ilyen súlyok voltak a kezén, és az ujját már húzták fölfelé. Hát igen, oda kell figyelni.
2: És mit mond a lányod most?
5: Hát szokott rollerezni, még mai napig, nagyon remegek, de 25-tel többen nem megy a roller, ez az a roller, amit még...
2: Oké, okay, de a 25 meg is már nagyon sok.
5: Igen, tényleg sok.
2: Tudom, és tudom, hogy apaként ez baromi nehéz alóla kivenni a rollert, de mindegy, te tudod, és ti tudjátok, hogy hol engeded egyáltalán, de nem is kell, hogy egy autó neki menjen, vagy ilyesmi, hanem tényleg egy göröngyös út, és már nagy baj tud lenni. Nem akarlak nagyon érezgetni, de tényleg szörnyű.
5: Nem, tényleg így van, de mondjuk megvettem neki azt a fajtát, ami a lemelőbb kerekű, hogy jobban fölvegye az útnak a biztonságait. Ebbe próbáltam, de így is remegés van, amikor elindul mondjuk edzésre, mert ugye focizik, és elmegy edzésre, mondom, akkor egy kicsit mindig kérdezem, hogy mondom, megérkeztél, vagy valami, de igen, ez a örök. De ezt valahogy pedig kell, mert ez evel együtt kell tudnunk élni.
2: És a bringa nem érdekli? Tehát most tényleg szerintem senki nem akarja nézni, hogy én próbálok valakit rábeszélni biciklizésre, de itt tartok lassan.
5: Igen, de nem, a mai gyerekeket nem érdekli annyira a bicikli, mint ez a roller, mert valahogy sokkal jobb elút bemenni, összecsuki, a kisebb helyen elfér.
3: Mert ez most a divat.
5: Persze, hogy a vin az öltözőbe.
2: Divat, igen. Jó, köszönjük szépen. Krisztián, lesz egy bocsizacsit benne, bögre és baseball sapka, és Anett hív nem sokára.
5: Nagyon szépen köszönöm.
2: Ma még, jó? Köszi, szia. Na. Jövünk vissza a futballtéma Horthy Gáborral. Egyrészt nem lesz itt bajnoki cím, CR7 ide vagy oda, az Al Nassrnál, Szaúd-Arábiában, de ezt a keserű pirulát le tudjuk nyelni.
3: Igen, nem biztos még, hogy nem lesz, de minden nem esetre lesz. A Cristiano már vért izzadt, tehát most is már állítólag Gábor szerint ott zokogott a pálya szélén, szóval, hogy volt dráma.
2: Igen. Ami még dráma, az ugye az amerikai futball VB-vel kapcsolatos. Mert hogy ugye szó volt arról, hogy Irán esetleg nem utazik oda, hiszen az az ország, a vendéglátó, amely megtámadta az ő országát.
4: Igen, ő jelezte, hogy egyébként nem is akar menni, de nincs olyan, hogy nem megy.
2: Nincs olyan, hogy nem megy a FIFA szerint, viszont az amerikai szerint van, mert öt játékost egyből nem akarnak beengedni. Tehát, hogy öt játékosnak beutazási tilalma van az Egyesült Államokba, és ez így érdekes lesz.
4: Hát így hogy
2: lesz világ, így hogy lesz világbajnok tehát Irán?
3: FIFA oda kényszeríti Amerikába, az amerikaiak viszont csak a csapat felét akarják oda engedni.
2: Kb.
3: Izgalmas lesz.
2: Horthy Gábort hívjuk.
0: Ez a Bocskor a Retrórádióban. Retrórádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
9: Hosszú lesz a repülőút. Legalább a lábfájdalom ne kínozza. Próbálja ki a Venoruton gélt. Vény nélkül kapható oxerutin hatóanyag tartalmú gyógyszer, ami segít enyhíteni lábfájdalmát. Venoruton. Keresse gélformában is. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz, vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Mit hozzak inni?
13: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
12: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
14: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
15: Familypark.at.
16: Győzzön a legjobb!
17: Luca, Réka, Boró és Dorka a legjobb 4 női játékos. Máté, Laci, Gábor és Oliver pedig a 4 legjobb férfi. Ma este a 4-ek viadalán ők küzdenek meg a továbbjutásért.
18: Exatlon Hungary. Ma este a TV2-n.
19: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
20: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
21: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre!
22: Minden Manner termék 20% kedvezménnyel kapható.
21: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
23: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
24: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
23: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
25: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
26: A reklám után társadalmi célú reklám.
27: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója 2%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
26: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Hírek a Retrórádióban.
28: Magyarország elítéli a Kárpátalja elleni dróntámadást. Ezrek segítenék a meteorológusokat. Változékony időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Heves orosz dróntámadás érte tegnap Kárpátalját. Több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett volt. Találat érte egy vasútállomás transzformátorát és egy ipari létesítményt is. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a térség ellen. A lakosságtól készenlétet kért. A dróntámadás miatt Orbán Anita külügyminiszter mára bekérette a budapesti orosz nagykövetet. A magyar kormány elítélte a támadást és jelezte, folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a terméskilátásokat, mondta a rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
29: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelő állományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs mert Szentberek vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
28: Több mint 4500-an segítenék a meteorológusokat, ennyien jelentkeztek a Hungaromet Zrt. Önkéntes meteorológiai hálózatába az ország minden részéről. A regisztrálók, köztük magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek, valamint gazdasági társaságok vállalnák, hogy kihelyeznek náluk egy kisméretű meteorológiai állomást. A berendezés rögzíti a hőmérsékletet, a szélirányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. A szervezet a következő hetekben dönti el, ki csatlakozik a mérőhálózathoz. Kisebb földrengés volt tegnap Nagykanizsa térségében. A 2,4-es erősségű földmozgást többen jelezték, adta hírul a Szeizmológiai Obszervatórium. Károkról nem érkezett hír. Kis és szeles, túlnyomóan napos időnk lesz ma. Egy-egy záporra, inkább csak délutántól van esély. 20 fok körül lesznek a maximumok. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk majd. Több felé lehet eső. Változékony időnk lesz a hétvégén is. Szombaton és vasárnap is esős, borongós időre van kilátás. Az élénk szél mellett a hétvégén sem lesz több 20-22 foknál. Az előrejelzések szerint még a jövő hét eleje is csapadékosnak ígérkezik.
26: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
28: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M1-es autópályán az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon. Nagy Igmánd térségében a 95-ös kilométernél, illetve az átterelt szakaszon Tatabányánál, a 60-as kilométernél is több kilométeres sor áll a külső sávban. Aki teheti, a 61-es kilométernél személyautóval válassza az átterelt belső sávot. Emellett erősödik a forgalom az M2-es autóúton Dunakeszi körzetében, az M3-as autópályán a kiépített terelésnél Mogyoródtól, valamint a fővárosi bevezető szakaszon is. Nem jobb a helyzet az M6-os autópályán Érd közelében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 31-es főúton Mende térségétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem.
26: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 9 óra 14 perc van, jó reggelt, szevasztok!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt mindenkinek, szia Évi! Szia Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Hello Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Azt mondja, bocsi, leszokott a dohányzásról. Most biciklizésre biztat. Mi lesz ebből? Alkoholtilalom? Ez nagyon jól körülírtad, és köszönöm, mert ez az. Ilyenek kellenek ellensúlyok és fékek, ahogy szokták mondani, és te vagy nekem az. Drága SMS-ő, az ellensúlyom és a fékem. Igazad van. Jó, megfontolom most már minden gondolatomat, tényleg néha olyan egyszerűen sima, puszta demagógiából mondok felelőtlen gondolatokat felétek.
1: Jézusom!
2: Átjössz a jó oldalra véletlen.
0: Nem akarok. Én akarok a ti kis gonoszotok lenni. Maradni.
1: Maradj,
0: a kis ördög, mi?
1: Maradj is olyan.
0: Jó, nem lesz itt alkoholtilalom. Na, én mentem bátyám fiának a rollerével, 43-mal ment alattam. Jó darab gyerek vagyok, 41 éves. Halálfélelmem volt, királyok vagytok. Köszönjük szépen. Jó, nem 11 fő a játékos keret, a fél csapat hiányozna. Ezt mi is tudjuk. Jó, Évi nevetés a legjobb. Na.
1: Örülök, hogy tetszik. Tényleg szívből jön.
0: Tudom, nem. Abszolút őszinte. Gyerekek, annyi kérésünk van, futballal, focival kapcsolatban, ezért hívjuk Gábort.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, te kis abstinens antidohányos.
0: Az antidohányos a stimmel, az összes többi nem stimmel, de a hallgató felemelte a mutatóját, és azt mondta, hogy Gábor, csak figyelmeztetlek, figyelj oda, és én most odafigyelek. Ennyi történt.
7: Micsoda férfi.
0: Egy igazi férfi. A többi komszikomszám, mint hallottuk.
2: Hallottuk.
0: Rádió bemondta.
2: Valami nagy rádiós bemondta.
1: Igen.
0: Na jó, Gábor, kezdjük el, mert sok mindenünk van. Tehát itt van CR7, és itt van ugye az amerikai VB, mind a kettővel kell foglalkoznunk. Hol kezded?
7: Kérlek szépen, én egy súlyos hibámat szeretném most bevallani, mert nem az iráni válogatott játékosaitól tagadták meg a beutazási vízumot, hanem az iraki. Iraki válogatott.
0: Az más. Azt értjük. nem értjük egyébként azt sem. De kíváncsi vagyok a háttérre. Tehát ugye az amerikai megrendezik az idei VB-t, a mexikóiakkal, meg a kanadaiakkal egyetemmel, ugye? És ugye az irániakkal kapcsolatban volt ez, hogy az irániak nem olyan szívesen játszanának az Egyesült Államokban, hiszen ez az az ország, amely megtámadta őket. Az, hogy az amerikaiak sok mindenkivel voltak háborúban, azon már senki nem csodálkozik. Többek között ugye Irakkal is, és most ugye a hír, akkor ezek szerint te helyesbítettél az, hogy iraki játékosokat, iraki játékosoknak megtagadták a beutazást, nem az összesnek, néhánynak, az amerikaiak. Összefüggésben van-e ezzel, amit itt felvezetőben mondtam, ez a tilalom?
7: Senki nem érti ezt az egészet, és nem tudják, hogy ki az az öt játékos.
0: Oh.
7: Nem értik, hogy mi alapján döntött az amerikai beutazási hatóság arról, hogy öt futballista nem jöhet.
0: Hát valószínűleg általában az szokott lenni valamilyen terrorista kötődés. És azért mondtam én, hogy az amerikaiak ugye háborúban álltak Irakkal, hogy ott lehet nekik egy olyan listájuk, egy olyan akár rokoni kapcsolat, nem tudom, felkutatása, ami egyes személyekre, hát hogy is mondjam, ilyen árnyékot vet, nem?
7: Március 31-én eldőlt, hogy az iraki válogatott szerepelhet a világbajnokságon. És most május 14-én, pontosabban ezen a héten, május 12-től, ezen a héten kidobták az amerikaiak, hogy nem jöhetnek. Hát ők március 31-én nem néztek utána, hogy ki lesz, vagy milyen játékosok alkotják az iraki válogatott keretét, és utána néznek, és most nem az utolsó pillanatban dobják rájuk ezt a lehetetlen helyzetet. Ezzel mit akarnak elérni? Mert az ISIS fiúkat megint ráküldik az iraki válogatottra, és akkor mielőtt pályára lépek, akkor mondja, te gyerek.
0: Nem tudom, eleve én azt gondolom, hogy egy olyan országban rendezni futball VB-t, amelyen nem hagyományos sportág ez, az egy baromi nagy hiba. És akkor most jössz itt a FIFA-val, meg Infantinóval, meg minden. Tudom, nem, de igazad van, Gábor, igazad van. Csak ez nem lehet. Vagy tényleg, ahogy, mit tudom, hogy Katárba is vitték. Tehát, hogy olyan helyen kell futball VB-t rendezni, ahol a futballért megőrülnek. És ez nem más, mint Dél-Amerika és Európa. Pont.
1: Ez így van.
7: Így van. Egyébként úgy kavarodik a történet, hogy még az indiai, illetve a japán közvetítési jog nincsen tisztázva, tehát több milliárd néző kimarad a világbajnokságból, mert még itt kavarnak a számokat. Hát az amcsik azok minden egyes apró pénzt, minden egyes fillért szeretnének lehúzni erről a rendezvényről. Ugye beszéltük arról, hogy a vasúttal mi a helyzet, beszéltük arról, hogy lesz sör, nem lesz sör, hogy mit csinálhatnak. Ők most nagyon belelendültek, és meglátták, hogy ez jobb, mint a lottó jackpot, hogy oké, rendezünk egy VB-t, az olyan sok pénzünk lesz, hogy sose fogy el.
0: Na, hát ez picit ugye emlékeztet arra, és ma is le fogunk beszélni a hashtagben is, csak a Évinek mondom arról, hogy nálunk ugye lesz a BL döntő, nem tudom, megnéztétek-e, hogy milyen Airbnb árak vannak. Én nem hittem a szememnek. Én azt hittem, hogy ez csak egy kirívó eset. Tehát, hogy mindent, de most ne, majd legközelebb jövő héten akár kielemezhetjük, de hogy minden ilyen nagy eseményre annyira megdobják az árakat, annyi sokan meg akarnak ezen gazdagodni.
1: De nem csak sportesemény, a Sziget Fesztiválon is, vagy éppen egyébként az úszóvilágbajnokságot, amikor itthon rendeztük, olyan árak lettek egy normális átlag szállodákban, hogy elképesztő.
0: De ilyen szinten?
1: Hát nem annyira, nem 40, annyira, mint a
0: 50 négyzetméteres lakás 6 millió forint két éjszakára. Nem viccelek. Nem viccelek. Ennyi most a BL döntő.
1: Hát de ez
0: idejére.
1: Egy BL döntő, igen.
0: De nem, ez nem egy BL döntő, mert képzeld el, neked van jegyed BL döntőre mondjuk Münchenbe, vagy Párizsba, vagy nem tudom hova. És akkor azt gondolod, hogy jó, van most már 3 hét múlva lesz, most foglalok szállást is.
1: És?
0: És 6 millió.
7: Bocs, és mi van akkor, hogyha mondjuk belekeveredsz egy valamilyen cirkuszba, ott a 6 millió szobád, közben pedig a kerületi rendőrkapitányságon töltöd az éjszakát?

0: az ő szobára, jó jobbra, majd ott lesznek, akik beszélgetnek veled. Hát ez bár megtehetik, így van, az utolsó pillanatban is. Hogy szervezed akkor így a csapatodat? Hány játékos viszel magaddal?
1: Eleve most már én azt gondolom, hogy miután három országban rendezik, hogy félre kéne ezeket így, át kéne szervezni. Tehát az irániak se játszanak az USA-ban. Én abszolút így gondolom, játszanak Mexikóban vagy Kanadában. Az irakiak is, ne legyen az, hogy megtagadnak öt játékostól beutazást, mert lehet, hogy a nagypapája felrobbantott valahol valamit, ami szörnyű, de hát mi köze hozzá? Nem tudom, lehet, hogy nem ezért van ez így, lehet, hogy ő maga csinált bombákat. Nem tudom, de miért vagyunk ennyire előítéletesek, hogy az arabok egyelő bomba? Tehát azért nem így van.
0: Most már egyébként az iraki szövetségkapitány nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, mert most őt behívja, és akkor ő az ötös listán pont az első helyen szerepel.
1: Hát te tudnál ezzel mit kezdeni? Te volnál Marco Rózi, és is azt mondják, hogy Sallai, meg Schäfer, meg Kerkez nem utazhat be Türkmenisztánba.
0: Lehet,
1: ahol VB van.
0: Az lehet, hogy bejöhetsz a VB-re, de lehet, hogy nem.
1: Nem, ez egy nonsens. Ez tényleg egy nonsens.
0: Teljesen megbolondultak az amerikaiak ezzel kapcsolatban, mert hogy akarják szétbombázni ezt az ünnepet, mert ugye eddig a labdarúgó világbajnokság mindig arról szólt, ott volt ugye a németek, amit rendeztek 2006-ban, hogy hát majd a németek azok ott biztos milyen nagy porosz uralom lesz, meg rend, meg mindenki. Az kiderült, hogy a legnagyobb baráti összejöveteli alakult át. Ott mindenki boldog volt.
1: Mindenkinek előítélete van mindenkivel szemben. Mindenkinek a németekkel szemben is van. Aki élt Németországban, az pontosan tudja, hogy nem ilyenek. Az arabokkal szemben ez a fajta gondolatpárosítás van, ami szintén sajnálatos, tehát hogy itt már abszolút előítéletekből élünk.
0: Rettenetes a helyzet, rettenetes. Tehát kezelhetetlen.
1: Jó, mi a helyzet CR7-tel?
0: Ó, hát az nagyon nagy történet volt. Ó, jaj. Az van, hogy most közel állnak ahhoz, hogy végre CR 2023-as megérkezése után az Al-Hilal, nem? Az Al-Nassr, mert ez a csapata Cristiano Ronaldo bajnoki címet szerezzen. Mert eddig mindig azt kiabálták rá, hogy oké, itt vagy, meg 200 milliót hazavisze, mikor leszünk bajnokok? És most megérkeztek ahhoz a szituációhoz, hogy bajnokok lehetnek, és az Al-Hilallal kellett volna, az Al-Hilal, az őket üldöző csapat, egy rangadót játszottak. És úgy festett, hogy a 97. percig győzelemre állt Cristiano Ronaldo csapata, és akkor fix lett volna a bajnoki címük. Igen, ám csak a 98. percben egy végtelenül botos játék után öngolt rúgott Cristiano Ronaldónak az egyik csapattársa. És ebből kifolyólag hát sírt mindenki. Annyira komolyan készültek itt az ünnepségre, meg arra, hogy majd most biztos lesz két fordulóval a bajnoki bajnokság vége előtt, hogy biztos lesz az Al-Nassr-nak az első helye, hogy minden egyes szurkolónak a székére egy eredeti klub mesztettek, Adidas, tehát nem ilyen össze-vissza mezeket, és hatalmas nagy botrány lett belőle. Képzeljétek el, az összeverekedtek a sejkek. Tudjátok, akik ilyen hosszú fehér tunikában járkálnak, és a fejüket is bekötik, és amikor gólt rúgott a Cristiano Ronaldo csapata, akkor a sejkek kijöttek a VIP-páholyból, azt elkezdtek emberkedni az előttük lévő Al-Hilal szurkolókkal. És összeverekedtek. Ilyen hosszú pálcával csapkodták egymást, és egy nagyon érdekes volt számomra, mert itt most szóval sokszor elmondom, hogy ki kicsoda, az Al-Nassr sejkjei, a nagyon gazdag emberek, akik egyébként teljesen szeparáltan élnek a stadionban is, elkezdték csapkodni az ellenfélnek a szurkolót, még egyszer mondom, hogy a hosszú fehér pálcával, és az ajtóban pedig egy ilyen Lakatos László típusú férfi így megállt, fölemelte a két kezét, és mondta, hogy emberek, hát Isten figyel titeket, közben meg süvített mellette sörös, hát valamilyen doboz, meg őt is püfölték egy kicsit, szóval nagyon érdekes volt, mert mint egy hittérítő úgy állt ott, és közben a sejkek, az ő gazdái pedig ott csapkodták a többieket. És most elmaradt a győzelem, és továbbra is tanástalan mindenki, mert még két mérkőzést le kell játszani, és 5 pont az előnye Cristiano Ronaldo csapatának, de ez a két mérkőzés ez pont hozhatja, mert ugye 6 pontot elveszíthetnek ők, meg 6 pontot nyerhet az ellenfél is. Egyébként olyanok a csapattársai Cristiano Ronaldónak, mint a Kingsley Coman, tudod, aki a Bayernben játszott,
1: igen.
0: Akkor mindjárt mondom, hogy ki van még ott. João Félix, Mané, Sadio Mané, aki szintén Bayernes volt, a túloldalon pedig ott áll Benzema, és hát jó az esély arra, hogy

0: esetleg bajnoki címet szerezzenek ismét, és akkor az Alnász megint arccal essen a földre.
1: Én nem tudom, én nagyon bírom ezt a Ronaldot, mert bárhol is van, ő abszolút küzd, de engem, hogyha én már profi focista vagyok, és a karrierem, vagy az sportolói életkorom vége felé elszippant egy arab klub, akkor engem ez nem tud meghatni, hogy kikapunk. Tehát, hogy nekem ott nincs érzelmi kötődésem. Nem tudom, hogy
2: ő még... Van. Addig ezek a sportok, az értsük meg, tehát én értem az, aki nem sportolt, vagy nem tudja, hogy milyen... Te azt hiszed, hogy még tudsz nyerni. Te nem látod kívülről magadat. Te még elhiszed, hogy még ezt is megnyerheted. Mert ugye nyilván ő gyűjti azokat a trófeákat, hogy mindenben ő legyen a legjobb. És az az ember, aki minden nap szívvel lélekkel küzd a pályán és az edzéseken, és utána kikap, azt nem tudod emelt fővel kell viselni, de lelkileg nagyon nehéz.
1: Akkor ő saját magát és az ő, hogy is mondjam, kudarcát síratja, és nem annyira a szeretett klubját, ami atyuskaként bánik vele.
2: Szerintem egyáltalán nem érdekel ez. Nem, mert különben miért küzdene? Hát 41 évesen minden megvan.
0: Egyébként lehet, hogy tiszta filmszínház, nem? Kogyott kesereg, ül a kispadon, meg így, azt megmondja, hát ilyen bénák vagytok, öcsém, hát ön gólt rúg az ellenfél, hát ne szórakozzatok, bár hány gólt rúgjak még, hogy bajnokot, címet szerezzünk, nem? És akkor így széttárja a karját, és na mindegy, nem lett egy ilyen jó pillanat.
1: És mi lesz a jövőjeként Krisztiánónak most? Mert tényleg az, hogy bármelyik percben várjuk azt, hogy azt mondja, hogy na jó, jön a búcsú mérkőzés, és hello.
0: Nem. Ó, lebegteti nagyon ezt a kérdést, és nem.
1: Évi is azt mondja, hogy nem lesz.
2: Szerintem nem lesz még.
0: Fantasztikus, hogy néz ki. Mint egy manöken, mint egy Dávid szobor.
1: Igen, csak mit lehet, hogy is mondjam, kérni érte, vagy ő mit kérhet? Most valaki most írta, nem tudom mennyire friss a hír, hogy Neuer megegyezett a Münchennel, és marad a klubnál, de hogy kevesebb pénzért, mert nyilvánvalóan kevesebb pénzért. Ugyanakkor nem találnak a mai napig jobb kapus nála?
2: Hát a kapus kérdés is egy olyan.
1: De hát ha nincs jobb kapus nála, hogy lehet, hogy csökken az ára?
2: Azért, mert keresni kell, valakit fel kell építeni. Tehát Neuer után muszáj valakit találni, mert Neuer is már szerintem 40 körül van.
1: Vagy hát ezt mondom, hogy igen, tehát ő is elkezdett öregedni, kell valaki helyette, de ő olcsóbb lett, de csak azért, mert az életkora magasabb. De nem azért, mert rosszabb lenne, mert alapvetően egyébként nem rosszabb, mert megint olyanokat mutatott, persze hibázik, olykor ő is, szó se róla.
0: Ráadásul a német válogatottnál megint szóba került az ő neve is, mert
1: megint,
0: így van. Nagyon.
1: Így van, megint szóba került, mert nem találnak egy normális kapust.
2: Hát mert a rutint és az éveket, azt nem tudod egyébként csak a rutinnal és évekkel összehozni. Tehát nagyon, nagyon nehéz egy jó kapust találni.
0: Hát igen, azt tartja, mondják, négy egy jó kapust, aztán utána építs fel a csapatot.
1: Jó, oké. Okay. Nem, most csak a Ronaldo vetületében kérdezem, hogy ugye ő koros, de jó. De olcsó. Ma már nem drága, nem?
2: Nem drága, olcsó is, de közben meg az sem igaz, hogy már jó, tehát hogy azért mondjuk mi? Az európai fociban már Cristiano Ronaldo nem való. Egyszerűen nem bír annyit, nem bírja azt a tempót, amit régen bírt.
1: Értem, amit mondasz.
2: Tehát, hogy nagyon nehéz megfogalmazni.
1: A Premier League-ben valószínűleg nem, de azért itt közpénzből meg tudnánk venni, nem? De mit, amik a fociban van.
2: NB3-ba gondoltam, ugye?
1: Most komolyan, ne, hogy már
2: itt. Nem, szerintem hát itt nálunk nyilván a világ legjobbja lenne. Hát ne viccelj, hát hogy néznek
1: ki? Nem, csak annyira érdekes ez az íve valakinek a pályafutása.
2: Hát ide nem jön, abban biztos lehet.
1: Abban én is
0: Ronaldo,
1: biztos,
0: hogy... Ronaldo visszavonulásának egyébként az is a hozadéka lehet, hogy akkor erősen csökkenne az érdeklődés a Saudi Liga iránt. Mert amúgy sem
1: abszolút.
0: Sokan kaparják a falat. És hát ezért ragaszkodnak Lionel Messihez. Mit van ez a két ikon, ha ők kilépnek? Találsz egy csomó jó labdarúgot, de inkább balhésakat.
1: Balhésakat is nem ekkora brendeket. Hát Messi és Ronaldónál nagyobb brand nincs.
2: Itt a brand az érték.
1: Így van. Nagyon azt maguknak csinálták.
2: Hát ez tudatos építkezés.
0: Most emlékeztek, mi volt, amikor kint járt az Inter Miami Indiában? És hogy mekkora botrány lett belőle, mert az emberek nem látták, és csak olyan 10 percre tűnt fel.
1: Igen.
0: Miközben megtöltötték a 80 ezer stadiont, úgyhogy nem látták a főhőst.
1: Így van.
0: Na most
1: van.
0: Ez a vesztesség a világ labdarúgásának, hogy egyelőre nem sikerült olyan futballistát fölmutatni, aki esetleg jöhetne utánuk, és hasonló erővel rendelkezne. Hasonló vonzerővel. Na ezért kell, hogy maradjon, csak ki tudja meddig. Egyébként már Ronaldóról készítettek egy ilyen szégyen filmet is, videót is, amikor, amit az Évi is mondott, hogy hát már nem úgy megy neki. Hát bizony, bizony van, amikor kilövi a stadionból a labdát, meg nem találja el a kaput, Istenem. Meg belebonyolódik.
2: Istenem, hát most hány emberről lehetne videót készíteni?
1: Csak akik ma aktuális focisták és a magyar válogatottban játszanak.
2: Na.
1: Ennyi. Gáboron, köszönjük szépen, nagyon sok felé ment most ez a téma, de tök jó volt. Köszönjük szépen, Orti Gábor, szia, szia!
2: Tudod, mit szeretek benned, hogy be tudod fejezni a mondatot.
1: Igen, ha te is ugyanerre gondoltál?
2: Nem.
1: Hát te mire?
2: Semmire.
1: Na jó, puszi Évi. De mondhatod amúgy a mai nap legjobbjait.
2: Ja, jó, mondom. Találtunk egy nemzetközi oldalt, ami kifejezetten országok gasztronómiájával foglalkozik, és megszavaztatta a felhasználóival a top 20-as listát, ahol azokról szólnak, hogy a világon hol lehet a legjobb ételeket kapni.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good. Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
7: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. 2-szer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
8: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kap a gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
10: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
9: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
13: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
14: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csap le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
15: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7 999 000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
16: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázat gyakorlatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lembászoningek, beachsortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
18: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
19: A reklám után társadalmi célú reklám.
20: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy állatotthon alapítvány, ahol minden élet számít.
19: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:10 lesz, 5 perc múlva. A foci szakértőtől, idézőjelben, várra nincs képben. De ez minden héten így van, most mit izéltek ezzel?
2: Nem szoktad meg még 6 év alatt?
1: Igen, lassan. Hát ezért van ő. A meccs vége előtt 20 másodperccel egy bedobásból lett gól. A hazai védő takarította el a kapust, és pottyant be a labda a hálóban, majd fújta le a bíró a meccset. Én nagyon bírom Gábor, de ez hatalmas baki. Fazekas Misi. Fazekas Misi, értsd már meg, hogy nem erről szólnak ezek a foci rovatok.
2: Nem, ezt el tudod olvasni bárhol.
1: Így van, nem az igazságos szágról is az igazságról szólnak, hanem valami teljesen másról. Mi se tudjuk, de mi így szeretjük, így utazunk ezen a vonaton.
2: Sosem tudjuk, mi sül ki belőle, és ez így front. Így
1: pontosan.
3: De így bemutatni a sportot senki nem tudja, mint ti.
1: Igen. Baleset van a 6-oson Szigetvár és Bocska Peterd között. Áll a forgalom a helyszínen, hatóság. Fú, de jó, hogy nem oda születtem. De hogy azt kéne mondani, hol születtél, Bocska Peterd? Hát azért ezt nem tudnám. Főleg külföldön.
3: Mondd el németnek.
1: Nem tudom, és na jó, és három rum után, hogy mondom el?
2: Hova visz a taxi? Bocska Peter. Szigetvárról mennél vissza.
1: Bocska Peter, Grasogovics Júzsa.
2: Nem találsz így haza.
1: Szigetvári taxiba bevágom maga, Bocska Peter, Grasogovics utca.
2: Ebből ott körözés lesz, még ki nem tisztulsz.
1: Na jó, a mai nap legjobb pillanatai, Évi, mik voltak?
3: Találtunk egy nemzetközi oldalt, ami kifejezetten egyes országok gasztronómiai adottságaival foglalkozott, és a felhasználók minden évben megszavazzák a top 20-as listát, és megnéztük, hogy hol van a világon a legjobb étel.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Na, gyerekek, miután jönnek a turisták lassan újra, illetve hát Budapesten folyamatosan vannak, de azért jönnek nyár, ugye a turizmusnak a fő szezonja, és mi is elindulunk, és gondolom, hogy abban egyetértünk, nem tudom, hogy ti így éreztek-e, de hogy sokszor már úti célt nem az alapján választasz, hogy milyen szép épületet tudsz megnézni, vagy nem tudom, híres tornyot, vagy bármit, hanem hogy milyen a kaja. Kaja turizmus van.
2: Teljesen. És ezzel én is pont így vagyok, mert hát ugye azt tudjátok, hogy viszonylag szűkmezsgyén mozgom étkezésben, és akkor ez nekem szempont, hogy hol találom meg abban az izgalmasat.
1: Így van, és ezért ment Gyuri mindenében Kentuckyban, mert ott van a fried chicken gyár.
2: Így van. Így van.
4: Amelyik azt a múzeumot.
2: Amelyik városban van az a múzeum, ott én otthon vagyok.
1: Szóval, a Gyuri így él, de pontosan ezért érdekes, mert ő is él valahogy, hogy...
3: És még életben van.
1: Hogy a gasztroturizmus az milyen irányba mozdult el. Most ugye nagyon érdemes azt is figyelni, hogy Magyarországra milyen figyelem hárul. Itt van egy nemzetközi platform, és azért beszélünk erről. Ezt úgy hívják, hogy Taste Atlas, és ez kifejezetten az egyes országok gasztronómiai adottságait járja körül, és rengeteg hasznos információt lehet találni mindenféle országról, és azért beszélünk most erről, mert képzeljétek el, hogy 590 000 felhasználó segítségével, 18.912 étel értékelésével összeállították hát a top 100-as, de első körben a top 20-as listájukat arról, azokról az országokról, ahol a világon a legjobb kaja van. Ezt így is hívják, a világ legjobb kajái országok listája.
3: Ez csodálatos lehet.
1: Csodálatos lehet. Gyerekek, néztek ti külföldi, legyen az angol, amerikai, német, dán, teljesen mindegy, ilyen gasztrobloggerektől olyan kis 15-20 perces YouTube videókat, ahol Magyarországot járják körül és zabálják körül?
2: Nagyon szeretem, hogy rá.
1: Én imádom nézni.
2: Igen. Ahol mikor kapnak egy óriási rántott húst, vagy meglátják a kürtös kalácsot, vagy mit tudom, én nagyon bírom, amikor így tényleg így úgy, mint a Holdról jött volna valami cucc nekik.
1: Hát általában ez a háromszög, ez a lángos, mert azt javasolták nekik, kürtös kalács gulyás. Tehát ez nagyjából ebben a háromszögben mozognak.
2: Igen.
3: Hát egyébként más nagyon nincs, mármint, hogy nekünk van, de
1: nekünk van, igen.
3: Belegondoltok, én is szoktam nézni, és olyan helyeket mutatnak meg, amiről nem is tudok, hogy egyébként annyira tradicionális, igen. Hogy őket ez érdekli.
1: Na, Magyarországra majd mindjárt visszatérünk. Nektek van-e kedvenc külföldi úti célotok kaja szempontból?
3: Olaszország.
1: Hi, az a baj, hogy nem tudok nem egyetérteni veled. Igen.
2: Hát ez azért ott könnyű.
3: Tehát és tudod, miért könnyű? Szeretem az olaszokat? Amit mi magyarok nem tudunk, és ide, ahogy csatlakozok a gulyásra, szépen levezetted, azért egy picit az a baj vele, hogy hosszú ideig tart. Tehát, hogy legalább 3 óra még egy gulyásleves elkészül.
1: Ez így van, igen.
3: Szóval az olasz étterem, az olasz ételek, az mennyi? 5-10 perc. minden ételük nagyjából negyed óra alatt max megvan.
2: Igen, de az olasz tényleg nem lehet nem szeretni. Tehát, hogy ott mindenki
1: mit talál. Tudnak az olaszok? Most komolyan mondom, azt tudjuk, hogy az alapanyagaik nagyon jók. De hát azt lehetne nálunk is, hogyha igyekeznénk. Vagy máshol is. Nagyon jók, és egyszerű alapanyagokból csinálunk zseniális kajákat. Tehát kombóik baromi jók. Tehát amit mi kezdünk a tésztával, vagy amit az olaszok kezdenek a tésztával, érted, mi maximum a túrós csúszát tudjuk, vagy a krumplis tésztát. Tehát az olaszok hihetetlen milyen variációban.
2: Igen, pont az, amit mondasz, szerintem a kreativitás, a fantázia, ami nekik van, és mondjuk ahhoz képest, hogy a mi kajáinkban mennyi jelenik meg a kreativitásból, meg a fantáziából. Az olaszok a tűzijáték ehhez képest.
1: Tehát akkor olasz. Anett, neked, te, neked is olasz?
5: Igen, igen, igen. Én is, de még szeretem a francia konyhát. És most, hogy voltunk, ugye, azért jó néhány helyi étteremben vacsoráztunk, és képzeljétek el, hogy ott lett egy kedvencem, de...
1: Mondd ki, briós?
5: Nem. A véres furka, a black pudding. És nagyon finom. És én nem
1: black puddingnak hívták a franciák?
5: Igen.
1: Akkor én Irish pubban voltál, mert...
5: Nem.
1: Ez az angolok kajája.
5: Az angol étlapot néztem. Angolul néztem az étlapot.
1: Black pudding.
5: Igen, de és nagyon jó, és mondták, hogy ez egy tradicionális kaja.
1: A véres furka, mert az angoloknál is az. De tök jó, hát a francia, az megint egy más világ, a francia konyha. Jó? Játszunk egy gyors játékot, én mondok országokat, és ti mondjátok, hogy mi a legjobb kaja ott. Jó, feltétve, ha jártatok ott. Szlovákia.
2: Tátra Tea.
1: Szlovákia. Nem
3: soha,
1: semmi.
3: Soha nem
1: voltál.
3: Nem jártam.
5: Én is csak átutazóban.
1: Mi van
3: ott? Nem is.
5: Talán én nem is ettem, talán csak ittam.
2: Na, Tátra Tea.
1: Szlovákia, oké, rendben van. Akkor Németország.
3: Rántotus. Wienerschnitzel.
2: Az Ausztria.
5: Ausztria.
1: Mindegy, de hogy ettél, az mindegy, figyelj, és hogyha ízét ettél, tehát ami a legjobb kaja volt Németországban. Tőleg lehet texasi oldalas is.
3: Azért mondtam, hogy rántott hús.
2: Currywurst.
1: Az nagyon jó.
5: Azt én ahhoz nektek, igen. De nem, én is rántott húst ettem.
3: Igen, rántott hús.
1: Én is segély fogja ezt csinálni, ezt a műsort?
5: Nem.
2: Akkor így mondom, tudod, mint a bárban, én ugyanaz, mint az Évi, csak így
1: jó, akkor Ausztria.
2: Léberkéze.
1: Az ÖMV-kút, tudom.
2: Persze, így
3: nem, a sülkolbász.
1: A Gyurinak az Ausztria az ÖMV-kút.
3: Nem,
1: nem is megy. Menjünk Ausztriába, és akkor megáll az M1-esen az ÖMV-nél. És
2: én már itt vagyok, bocsi.
1: Igen, már haza. Igen. Olaszország, amit legjobban tettél. Hú, ez mindig pizza, és tészta?
2: Hát mondjuk nekem tészta. Aha.
3: Tészta. Igen, hát meg pizza. Igazából.
1: Hú, én ezt szerettem egy olyan Fiorentina steaket szarvasgombásan, hogy azóta mániám a szarvasgomba. Az valami fantasztikus Firenzében.
3: Én egyébként egy pisztáciás tésztát ettem, és képzeljétek, azóta nem tudok olyat készíteni, enni, találni. Ez egyetlen egy étteremben volt, és ami csodálatos volt, krémes pisztácia.
2: Vagy a süteményeiket se tudod leutánozni, tehát hogy egyszerűen azt ők tudják, hogy hogyan, miből, és más nem.
1: Igen, a spanyol gasztronómiáról van, Gyuri, neked komoly véleménye.
2: Igen, hát ugye mi többször is voltunk együtt is, a barátaimmal is voltam, Barcelona is, Madrid is, ugye Alicante környék, és mindenhol azokat a klasszikus tapaszokat kóstolgattuk, tudod, ezt a tortillát, ezt a krumplis cuccot, neked is borban sült kolbászkákat, ilyenek, és megállapítottam, hogy ugyanazok a kaják a különböző tájegységeken sem ugyanolyanok. Tehát nem ugyanolyanok az ízek, a zamatosság, a szárazság, és például Alicante környékén ez a borban sült kolbászka, ez a legjobb.
1: Egyszer a bolhapiacon ettél egy borban sült kolbászt, és azt mondtad, hogy ez most akkor a Madridot letörölted a föld felszínéről.
2: Ez így volt.
1: egy próba, és megtaláltad. És megtaláltad. Gyerekek, a top 20-as listát mondom el nektek, jó? Nem tudom, van-e tippetek, hogy az első három mi lehet? És aztán mondom a többit.
3: Azt nem
1: a világ legjobb kajái mely országon vannak?
2: Szerintem Tájföldnek ott kéne lenni. Tehát a tájkaja az nagyon univerzális idézőjelben, és nagyon szerethető.
5: Franciaország.
3: Én azért az olaszokat besorolom az első háromba, de nem tudom
2: megmondani. Jogos.
1: Na jó, akkor elmondom, az első három, Olaszország, Görögország, Peru.
2: Peru.
1: Görögország. Ezen én is megakadtam. Tehát Peruból mit is, én csak a szevicsét ismerem. Nem tudom, hogy lámából csinálnak-e bármit is, de ezek nagyon csúnya előítéletek.
2: Aida Galinna, az például.
1: Mit csinálsz?
2: Aida Galinna.
3: Tessék?
2: Igen? Ez egy perui étel, ez egy csilis csirke étel, ízlene neked.
1: Csíris csirke étel.
2: Aida Galinna. Írd fel majd.
1: Jó.
2: Lehet, hogy összedobunk majd egyet valamikor. Írd fel. Aida Galinna.
1: Elmondom a 20-ast, jó? Elmondom, tehát akkor Olaszország, Görögország, Peru, ez az első három. Aztán jön Portugália, Spanyolország, Japán, Törökország, Kína, Franciaország, Indonézia, Mexikó, Szerbia, India, Lengyelország, USA, Vietnám, Brazília, Horvátország, Korea és Libanon.
3: Ezért ne haragudj, az USA gasztronómiára kíváncsi lennék. Tehát, hogy ha valami ott, az nincs.
2: Igazából, ez most nagy szívfájdalom. Tehát, hogy Amerika gasztronómiája megelőzött minket.
3: Igen. Tehát, hogy
1: gyerekek, azt mondják, hogy Amerikában vannak a legjobb éttermek a világon ma már, meg Angliában. Két olyan hely, ahol egyébként a tradicionális gasztronómia nem olyan erős, de pont ezért, mert annyi befolyás érte őket, a legjobb éttermek ott vannak, ott azért óriási kreációk vannak. Nem teljesen az én világom, de Gordon Ramsay-től Jamie Oliverig mindenki dicséri, hogy az amcsik zseniálisak gasztronómiában. Én, amit Amerikában ettem, az mindig kitűnő volt. Sok volt, baromi sok volt, de mindig kitűnő volt. Tehát én azt nem írnám le az amcsi gasztronómiát.
3: Jó, hogyha ebbe gondolunk bele, de én arra gondoltam, hogy ott a hamburger, meg ezek a hotdogok, meg...
1: De ezek előítéletek, ebből kéne kilépnünk. Hát azt mondod, hamburger, hotdog, hát ez az amerikai konyha.
3: Minden utcasarkon ez van. Az lehet, hogy van 18 olyan étterem, ami jó, de azért a nagy részben senki nem azt teszi, csak aki meg tudja fizetni.
1: Jó, oké. Legyen így. Hogy lett Peru? Harmadik. Már Gyuri, hát Aiga, Degarinda?
2: Alinda Melinda.
1: Alinda Melinda. Az.
2: Hát, nem tudom. Én bevallom őszintén, úgyhogy itthon szeretek kóstolgatni ételni, de még perui éttermet sem láttam itthon sem. Tehát, hogy nem tudom, mennyire népszerű.
3: Na, mondok egy ételt, és szerintem fogjátok érteni. Na. Egy perui étel, lomo saltado. Megvan?
1: Oké.
3: Elkészítés. Marhacsíkok, hirtelen kisütni wokba, szárított csilivel, paradicsommal, lélahagymával. A hús szójaszószal ecettel ízesítik, majd sült krumplival rizset állalják.
1: Tök jó. Jó.
3: Tehát azért mondom, hogy ilyen
2: ételeket... Ezt az Alinda Melindát én is az AI-tól kérdeztem, és mondta, hogy csili csirkével, meg minden, és az is jól hangzik.
1: De itt vannak érdekes dolgok. Tehát például, ugye itt van Spanyolország, vagy Franciaország csak a 9. Ők, akik ugye elvileg a gasztronómia fellegvára, aztán, hogy Szerbia megelőzi Indiát.
2: Az nekem nagyon fura.
1: Pedig te tudtad az összes szerb kaját, mint a hármat.
2: Jártam Szerbiában is. Vágom, hogy milyen a gasztronómiák, de az indiai nekem sokkal izgalmasabb, sokkal változatosabb, sokkal, nem tudom, kísérletezőbb talán.
1: Elmondom nektek, hogy Magyarország a 22. helyen van.
2: És egyébként ez a külföldön mennyire imádják a mi ételeinket, felkiáltással szoktak meginduló emberek csinálni külföldön lángososokat, és azoknak a vége általában mindig egy baromi nagy bukta.
1: Pontosan.
2: Valamiért.
1: Így van. Na, én elmondom, hogy ez a Taste Atlas ezen a listán megnéztem Magyarországot, és ott van a 22. helyen, és hogy mit ajánl, hogy mit kóstolj meg. Ki kell próbálnod, ha Magyarországon jársz, és most figyeljetek. Szegedi fűszerpaprika, zárójelben őrlemény. Kalocsai fűszerpaprika, zárójelben őrlemény. A makói vöröshagyma, a gulyás, a pörkölt. Hmm. Uh-huh. Ez olyan, mint hogyha az olaszoknál azt ajánlották volna, hogy próbáld ki az oregánót.
2: Megnéznék azért egy youtubert, hogy végigmegy ezen a listán, de itt szigorúan csak ezen a listán.
1: Ez mi?
3: De ez hogy próbálja ki?
1: Hát én nem tudom. Hát nem főznöm kell, hanem...
3: Igen.
1: Nem csak a számba.
3: Mert érted, az olaszokra az olívabogyót, azt érted, megkocstolod. De mit csinálsz a makói hagymával, harag bele?
1: Nem, tényleg nem értem. De így került fel, gyerekek. Lehet, hogy megkérdeztek valami magyart, és az nem értette a kérdést jól. Mit ajánl a külföldre enni? A fűszerpaprika, kapalokra, a csajpaprika,
2: szövőpaprika. A fűszerpaprika is megvagy.
1: A makói hagyma, hogy a világon egyedül álló hagyma, makó, onion. Jó, és akkor felírták őrlemény. Arra a kérdés, hogy Budapesten mit érdemes megkóstolni, a Taste Atlas azt mondja, hogy gulyást, paprikás csirkét, krémest, lángost és Esterházy tortát.
3: Jó választás.
1: Ez jó?
3: Szerintem ez egyébként a paprikás csirke is egy nagyon jó ételünk. Nem sok helyen lehet egyébként ehhez hasonlót kapni.
1: Ó, az milyen finom, egyébként imádom a paprikás csirkét.
3: De egy jó paprikás csirkét.
1: Hát a jó, tehát nem a... igen, a szart nem imádom, hidd el.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, gyerekek, 10 óra lesz, 4 perc óra, és az a helyzet, hogy itt látom, az SMS-ezőink ugyanazt csinálták, mint mi, hogy így elkezdtek beszélgetni erről a gasztronómiai dologról. Itt valaki azt mondja, hogy egy gondolat a magyar konyha margójára, csalódott vagyok, hogy a mi gasztronómiánk ennyire alul van értékelve. Egy olyan ország konyhája van mögöttünk kettővel, ahol a csülköt sütés nélkül fölöve szolgálják fel, a rántott húst meg a nyakon öntik valami szósszal. Nálunk is van rengeteg étel, zöldségekkel és más nagyon finom húsételek, de sajnos mindenhol csak az a 4-5 klasszikus van reklámozva. De erről talán inkább mi tehetünk, és nem ők, a magyar konyha ennél sokkal több. Csodálkozom rajtad, Gábor, és te szeretsz főzni, és biztos ennél többet is ismersz. Jó a műsor, Piktor. Piktor, nem ismerek, tehát a Gyurinak abban igaza van, hogy a zöldségek nálunk vagy nem léteznek olyan formában, ahogy az egészséges lenne, meg tényleg az ízüket is kiadják, vagy mindent agyon főzünk.
2: Igen, egy valami van, amiről megfeledkeztem, és ezt tök jól beszéltük most itt az előbb, behoztad be, a főzelékek.
1: Igen, na azok zseniálisak.
3: Igen.
1: A főzelékek is azt én máshol nem is ismerem. Tehát ez, hogy ott van egy ilyen, azt se tudod, hogy levese, vagy szósz, vagy izé, vagy micsoda, vagy köret, vagy főétel. Tehát nem tudod mi az, de egy zöldségre van építve az egész. Lásd, zöld borsó főzelék, vagy zöld bab főzelék. És akkor arra ráteszel valamit, legyen az egy tojás, egy fasírszelet, vagy valami, és az így egy wow.
2: Az egy jó cucc, igen.
1: És én más konyhában nem is ismerem ezt.
3: Én se találkoztam a világban még főzelékkel. Csak itthon.
1: Ugye?
3: De szerintem nagyon jó. Ez egy jó találmányunk.
1: Szerintem is egy jó találmányunk. Biztos, hogy meg lehet szeretni egyenként, de nem tudunk neki marketinget csinálni.
2: Nem,
1: hogy?
2: Nem. Ezen gondolkodunk, hogy street foodosítsunk egy főzeléket, de megakadtunk.
1: Nem is, igen, nem is a street food, de hát tudod, hogy teszel népszerűvé egy konyhát, őszintén? Ez hányféle módon megy? Vagy sokat utazol, és megszereted abban az országban, vagy olyan a migráció a világban, hogy abból a népből nagyon sok érkezik a te országodba. New York, Little Italy, New York, Chinatown, törökök az a németeknél, nem tudom kik, a kínaiak mindenhol. És akkor az valahogy elkezd terjedni. Így tudod, a magyarok nem mennek sehova. Tehát az, hogy én néha kimegyek Spanyolországba, az még nem csinálja meg a magyar gasztronómiát. De hát, hogy nincsen magyar benépesítése a világnak, ezért nincsenek magyar nem tudom, kerületek, körzetek, ahol azok a konyhák elkezdenek, és akkor a helyiek is kíváncsian megkóstolják. Tájföldiek, úristen.
2: És tényleg lehet, hogy ezen múlik, amit mondasz. Ennyi.
1: Hát az biztos nem, hogy van egy világkiállítás, és nyitunk egy standot. Na, azon semmi nem múlik. Azt meg is porolhatjátok azt a pénzt. Most üzenem.
3: Hát ezeket
1: a legnagyobb baromság, amikor ilyen makovecizé díszítéssel kiraksz egy bográcsot, és akkor neked főz valami séf, és rá van írva, hogy hun. Tehát, hogy ennek az égvilágon nulla marketing értéke van.
3: Na jó, most mindenki elkezdett gondolkodni, hogy futassuk fel a magyar főzeléket.
1: Lehet, hogy a főzelék nem a legjobb gondolat, nem tudom.
3: Hát nem.
1: De a kimcsi ismerte, mint az zöldborsó főzelék. Haló, az egy káposzta.
3: Jó, de kis ország vagyunk.
1: Gyerekek, van még egy óránk.
3: Nem, de azért azon gondolkodj, hogy úgy kezdesz el beszélgetni, mint a legelején. Azt mondtad, hogy mi mindenben a legjobbak vagyunk. Mi mindig ezt hiszük.
1: Nem, mi ezt tanítjuk mindig magunknak. Minden, na ez igen. És ez a baj, hogy aztán valamikor elérkezel felnőtt korodban ahhoz a ponthoz, hogy valaki szembesít az, hogy ez nem így van.
3: De az nagyon
1: akkor,
3: fáj.
1: És az fáj. Ez így van, és akkor az fáj. Sajnos.
2: És akkor csődöl be a lángosozót Pakisztánban.
1: Jó, ez itt a végszó. Köszönjük szépen. Jön Vágó Piros, mi pedig holnap reggel 6:08.
2: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá?
5: Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu. A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lukta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a Dockyard.hu-n.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Hosszú lesz a repülőút. Legalább a lábfájdalom ne kínozza. Próbálja ki a Venoruton gélt. Vény nélkül kapható oxerutin hatóanyagtartalmú gyógyszer, ami segít enyhíteni lábfájdalmát. Venoruton. Keresse gélformában is. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsi dobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
8: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Drágám, az a tányér a dédié volt.
10: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is tett.
13: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
14: Május 24-én a legendás bikini slágereivel indul be a szezon a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik. Találkozzunk május 24-én a plázson.
15: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
16: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 millió 499 ezer forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
17: Magyarország elítéli a Kárpátalja elleni dróntámadást. Ezrek segítenék a meteorológusokat. Változékony időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Híja Anett vagyok. Heves orosz dróntámadás érte tegnap Kárpátalját. Több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett volt. Találat érte egy vasútállomás transzformátorát és egy ipari létesítményt is. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a térség ellen. A lakosságtól készenlétet kért. A dróntámadás miatt Orbán Anita külügyminiszter mára bekérette a budapesti orosz nagykövetet. A magyar kormány elítélte a támadást és jelezte, folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen, a biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
12: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
17: Több mint 4500-an segítenék a meteorológusokat, ennyien jelentkeztek a Hungaromet Zrt. Önkéntes meteorológiai hálózatába az ország minden részéről. A regisztrálók, köztük magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek, valamint gazdasági társaságok vállalnák, hogy kihelyeznek náluk egy kisméretű meteorológiai állomást. A berendezés rögzíti a hőmérsékletet, a szélirányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. A szervezet a következő hetekben dönti el, ki csatlakozik a mérőhálózathoz. Kisebb földrengés volt tegnap Nagykanizsa térségében. A 2,4-es erősségű földmozgást többen jelezték, adta hírul a Szeizmológiai Obszervatórium. Károkról nem érkezett hír. Kis és szeles, túlnyomóan napos időnk lesz ma. Egy-egy záporra, inkább csak délutántól van esély. 20 fok körül lesznek a maximumok. Holnap sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk majd. Több felé lehet eső. Változékony időnk lesz a hétvégén is. Szombaton és vasárnap is esős, borongós időre van kilátás. Az élénk szél mellett a hétvégén sem lesz több 20-22 foknál. Az előrejelzések szerint még a jövő hét eleje is csapadékosnak ígérkezik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Vidító, de megható dalokkal is készülök ezen a délelőttön a Retro Rádió hallgatóinak. Köszöntök mindenkit, Vágó Piros vagyok. Töltsük együtt a következő 4 órát. Szóval lesz itt repülők, Holiday Rap, Céline Dionnal, az All By Myself, és kezdünk már is John Parra.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azért egy néhány dallal ezelőttre visszautalnék, mert hogy itt a szerkesztőségben megbeszéltük, hogy igen, Céline Dionnak bitang jó hangja van, és ráadásul ez az All By Myself feldolgozás, ez csodálatosan szól tőle. Lesznek még hasonló slágereink itt a délelőtt, illetve a kora délután folyamán is. Mi délután 4-től 2-ig töltjük együtt az időnket a következő 4 órában. Vágó Piros vagyok, és mindjárt Tina Turner Private Dancerével is folytatom, de csak a Liquido Narkotikja után.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ígértem korábban vidító, de akár megható vagy elgondolkodtató slágereket is. Ebben a csokorban is szerepelt ugye Tina Turnerre, például a Private Dancer, vagy itt volt a Páratlan páros is. De egy igazi, hamisítatlan nyári slágerrel folytatjuk már is, amit kifejezetten a koncertekre, a nyári bulikra és erre a nyári életérzésre írt Dobrádi Ákos, a TNT dalszerzője és az egyik tagja az együttesnek. Szóval velük folytatjuk hamarosan az Ugye itt alszol slágerükkel, előtte viszont jöjjön a Dirty Dancing betétdala a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Manapság már nagyon kényelmesen boldogulhatunk a kuponokkal, akciókkal, nyereményjátékokkal, a különböző telefonos applikációknak köszönhetően, amilyen a Spár My Spárja is. Ennek használata nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a Spár születésnapi nyereményjátékában részt vegyünk, de sok egyéb hasznos dolgot is intézhetünk vele. Egyrészt megtaláljuk az aktuális nyereményjátékokat, sőt a kedvezményes termékek listáját is. Visszanézhetjük a blokkjainkat, hiszen minden vásárlás után ide megérkezik a digitális blokkunk is, amit aztán az otthon kényelmében, nyugalmában le tudunk ellenőrizni, hogy miért mennyit fizettünk. A mostani kérdésünk pedig így szól, ki a születésnapi kampány arca, aki hirdeti a nyereményjátékot? A. Vas Zsolt, B. Fördős Z. A válaszokat most is várjuk a 0620-22-22-122-es számra.
2: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Aktív Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok. Csak az
4: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
5: Mennyi piroska szerped van itthon?
6: Imádjuk! Használom sütéshez, főzéshez, koktélokhoz és fincsi üdítőket készítünk belőle.
7: Visszaváltható üveges piroska szörp, málna, eper, narancs, gozda, citrusmix és még meg annyi ízben.
8: Ha több fronton kell helytállnod,
9: le kell adni a prezentációt.
10: Siess, mert elkésünk.
11: Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
12: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
14: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most.
15: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Továbbra is lesznek majd olyan slágerek, amiktől garantáltan jó kedvre derülnek hallgatóink, mint amilyen a Gypsy Kings Volare slágere. Azért, ha jól emlékszem, általában az esküvői bulikon is beindul mindig a tánc, szóval ezt is meghallgatjuk majd, de ha már az esküvőnél tartunk, akkor akár esküvői bevonuló zenének is tökéletes a Wet Wet Wet slágere. Love is all around, ezzel is folytatjuk tehát 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Manapság már nagyon kényelmesen boldogulhatunk a kuponokkal, akciókkal, nyereményjátékokkal, a különböző telefonos applikációknak köszönhetően, amilyen a Spár MySpárja is. Ennek használata nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a Spár születésnapi nyereményjátékában részt vegyünk, de sok egyéb hasznos dolgot is intézhetünk vele. Egyrészt megtaláljuk az aktuális nyereményjátékokat, sőt a kedvezményes termékek listáját is. Visszanézhetjük a blokkjainkat, hiszen minden vásárlás után ide megérkezik a digitális blokkunk is, amit aztán az otthon kényelmében, nyugalmában le tudunk ellenőrizni, hogy miért mennyit fizettünk. A mostani kérdésünk pedig így szól, ki a születésnapi kampány arca, aki hirdeti a nyereményjátékot? A. Vas Zsolt, B. Fördős Z. A válaszokat most is várjuk a 0620 22 22 122-es számra.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Hosszú lesz a repülőút. Legalább a lábfájdalom ne kínozza. Próbálja ki a Venoruton gélt. Vény nélkül kapható oxerutin hatóanyag tartalmú gyógyszer, ami segít enyhíteni lábfájdalmát. Venoruton. Keresse gélformában is. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Scien légkondicionálók. Komfortra tervezve. SYEN. Scien. www.scien.hu.
5: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC-Neo?
6: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC-Neo. Válaszd a Datív PC-Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
8: Miért van nálad Cicatridina hüvelykúp? Ilyet anyukám használ változókori hüvelyszárasságra.
9: Nekem is az lett. A fogyókúra és az allergiámra szedett gyógyszer okozhatta.
8: És mit éreztél?
9: Viszkető, égő érzést, és a párommal fájdalmas volt az együttlét. De a hormonmentes Cicatridina hialuronsavval sokat segített.
8: Cicatridina hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
13: Hírek a Retro Rádióban. Több száz drón támadta éjjel Kijev térségét, megszűnt a veszélyhelyzet itthon, áttekernek Magyarországon, zajlik a Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. A jelentések szerint az orosz haderő több mint 50 rakétát és 650 drónt vetett be. A legnagyobb támadás Kijev térségére irányult. A drónok többségét elfogta a légvédelem, de a becsapódások miatt egy ember meghalt és sokan megsérültek, civil létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Az orosz légvédelem is dolgozott, 36 ukrán drónt semmisítettek meg. Tegnap délután Kárpátalját is orosz drón támadás érte, 11 eszközzel támadták a megyét. Több településen is károk keletkeztek, így Szolyván, Munkácson és Ungváron. Az eset miatt Orbán Anita külügyminiszter bekérette az orosz nagykövetet. A magyar kormány elítélte a támadást és jelezte, folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született, az Ukrajna területén fennálló fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Ismét illegális gyümölcsárusokra bukkantak a fogyasztóvédők. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut, főleg szamócát és áfonyát foglaltak le. A gyümölcsök egy része penészes romlott volt, és nem tárolták megfelelően, illetve semmilyen papír nem volt arról, honnan származik. Mindez súlyos kockázat a fogyasztók számára, az árut ezért megsemmisítették. Elstartolt tegnap a Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője vesz részt. Az első szakasz a gyulai várlábától indult, a versenyzők 143 kilométert tettek meg Békés Csabáig. Az 5 napos megmérettetés csaknem 840 kilométeres ösztávja idén a Viharsaroktól Veszprémig tart. Ma Szarvas és Paks között teker 206 kilométert a mezőny. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Több felé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: 11 óra után 3 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Érkeznek majd a vidám hangulatot hozó slágerek, mint amilyen az Ergo Létezemje, vagy a Smash Mouth-val az I'm a Believer, de azért lesznek megint romantikus slágerek is. Fiakkal Inszal pedig kezdünk.
10: Retro.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A rengeteg játék megfejtés között azért rábukkantam Raklapos Zoli üzenetére az utakról. Sziasztok! M0-ás déli része az M3-as irányába elesett felejtős. Köszönjük szépen, és nézem is, hogy mi a helyzet. Itt munkavégzés zajlik Gyál térségében, úgyhogy a 38-as kilométernél csak egy sáv járható, több kilométeres torlódásról számol be az Útinform. Az M1-esen ugye megint erős a teherforgalom, és emiatt több helyen is torlódás alakult ki Győr és Budapest között. Az SMS számunk 0620-22-22-122-es, ide várjuk a közlekedési infókat is, és már is folytatjuk a Wet Wet Wettel, a Love Is All Around-dal a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az elmúlt percekben gyors egymás utánban jó néhány közlekedési infót kaptunk hallgatóinktól. Gabriella arról számolt be, hogy baleset történt a hatoson Bogyka Petert környékén. Nagy Peternél terelik a forgalmat Dencs háza felé lassan, mert rengeteg az autó a kis szűk úton. Igen, mert ahogy néztem, a hatos utat kénytelenek voltak lezárni a baleset miatt, és emiatt elterelik a hatos út forgalmát a 227-es kilométernél. A másik hallgatónk Zsolt ezt írja, Ebes, régi négyes baleset, óriási a forgalom és terelés van érvényben. Valóban itt történt egy baleset, teljes szélességében szintén lezárták a négyes főutat, és önkormányzati utakra terelik a forgalmat. Plusz egy kérdés, szép napot! Érdeklődnék, tudnak-e valamit, hogy Budapest felé az M1-esen miért áll mindkét sáv a külső-belső is Tatabánya után? Mondhatnám, hogy itt a szokásos a helyzet, erős a teherforgalom, úgyhogy több helyen is torlódás alakult ki Győr és Budapest között a külső sávban, de Nagyigmánd és Tatabánya között több kilométeren állnak a kamionok, úgyhogy aki teheti, személyautóval van, a 61-es kilométernél válassza mindenképpen az átterelt belső sávot. Ilyenkor tudja az ember talán az minimálisan vigasztani, hogy semmi nem tart örökké, tehát egy közlekedési dugó sem. A tankcsapda örökké tart számával viszont folytatjuk mindjárt itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Manapság már nagyon kényelmesen boldogulhatunk a kuponokkal, akciókkal, nyereményjátékokkal, a különböző telefonos applikációknak köszönhetően, amilyen a Spár MySpárja is. Ennek használata nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a Spár születésnapi nyereményjátékában részt vegyünk, de sok egyéb hasznos dolgot is intézhetünk vele. Egyrészt megtaláljuk az aktuális nyereményjátékokat, sőt a kedvezményes termékek listáját is. Visszanézhetjük a blokkjainkat, hiszen minden vásárlás után ide megérkezik a digitális blokkunk is, amit aztán az otthon kényelmében, nyugalmában le tudunk ellenőrizni, hogy miért mennyit fizettünk. A mostani kérdésünk pedig így szól, ki a születésnapi kampány arca, aki hirdeti a nyereményjátékot? A. Vas Zsolt, B. Fördős Z. A válaszokat most is várjuk a 0620-22-22-122-es számra.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Szobi talporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobi talporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiakban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
7: Úgy is tett.
8: Mindennapi intim higiénia. Cicatridina intim tisztítóhab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina intim tisztítóhab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
9: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jól jönnek a szívet melengető történetek akár egy csütörtöki napon is, hogy könnyebben teljen mondjuk a munkaidő. És ennek kapcsán jutott eszembe az, hogy a minap egy kávézóban jártam, ahol ismerősökkel találkoztam, beszélgettem, és amikor kijöttünk, akkor észrevettünk egy varjút a szomszédos fa alatt ücsörögve, és mondták, hogy na az a varjú mindig ott ül. Még elnevezni nem nevezték el, innen már csak egy lépés, ha én mondjuk még háromszor elmennék abba a kávézóba, akkor már biztos, hogy valamilyen nevet is adnék annak a varjúnak, és mondták, hogy de hát mindig egyedül van. Mondtam, hogy lehet, hogy a párja egyébként éppen költ, és azért csak őt látjuk. De eszembe jutott az is, hogy gyakran figyelgetem reggel, ha úgy jön ki a lépés, és van arra pár percem, ahogy például turbékol egy gerlepár a velem szemben lévő fán. Szóval vannak ilyen ismeretlen ismerősök, vagy inkább úgy mondom, hogy ismerős ismeretlenek a környezetünkben. Meséljenek hallgatóink, hogy az ő környezetükben mik azok a rendszeresen visszatérő vadállatok, akár névvel már, akár név nélkül. Én pedig folytatom már is a Communards-szal Don't Leave Me This Way a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában sem hagyom hallgatóinkat. Táncolható, dúdolható slágerek nélkül, mint amilyen a Walk the Moon, Shut Up and Dance-szer. Délután tehát ezt is meghallgatjuk a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Győzzön a legjobb!
5: Luca, Réka, Boró és Dorka a legjobb négy női játékos. Máté, Laci, Gábor és Oliver pedig a négy legjobb férfi. Ma este a négyek viadalán ők küzdenek meg a továbbjutásért.
4: Exatlon Hungary. Ma este a TV2-n.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Mennyi piroska szerped van itthon?
9: Imádjuk! Használom sütéshez, főzéshez, koktélokhoz és fincsi üdítőket készítünk belőle. Visszaváltható üveges piroska szörp, málna, eper, narancs, bodda, citrusmix és még meg annyi ízben.
10: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
11: Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
12: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os pilos szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után...
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Amerikai-kínai csúcs találkozó zajlik Pekingben. Fontos feladat jön a szőlőkabóca elleni védekezésben. Nagyrészt napos idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elkezdődött az amerikai-kínai csúcs találkozó. Az Egyesült Államok elnöke és a kínai elnök Pekingben tárgyalnak. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. A jelentések szerint az orosz haderő több mint 50 rakétát és 650 drónt vetett be. A legnagyobb támadás Kijev térségére irányult. A drónok többségét elfogta a légvédelem, de a becsapódások miatt egy ember meghalt és sokan megsérültek. Civil létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Az orosz légvédelem is dolgozott, 36 ukrán drónt semmisítettek meg. Tegnap délután Kárpátalját is orosz dróntámadás érte. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén az új kormány tegnap Ópuszta-szeren. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Fontos időszak jön az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben, a lárvák gyérítése a feladat, közölte a Navy. Ezek a két évesnél idősebb részek kérge alatt kelnek ki a következő hetekben. Heti ellenőrzést igényel a védekezés, a tőkék alsó részén kell vizsgálni a hajtásokat, hogy időben be lehessen avatkozni növényvédőszerekkel és meg lehessen akadályozni a fertőzést. 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV, hogy javítsa eszé a bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A benyújtásra még egy hét van, május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sok felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Több felé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szájen légkondicionáló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Most még az egész országban verőfényes napsütésben köszöntöm a hallgatókat, de bizony a délnyugati országrészre már ma érkezhet a csapadék újabb hulláma. Addig viszont jó néhány zeneszámot játszom még. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem, és jöjjön Elton John!

Ez a plusz varjú egyenlő Gombóc Artúr. Bár nem rémlik, hogy Csukás István konkrétan meghatározta volna Gombóc Artúr fajtáját, de mondjuk lehet, hogy a csőre alakjából lehetne akár ilyen következtetést is levonni, minden esetre az ötletet és az együtt gondolkodást. Köszönöm. Akár az együtt gondolkodáshoz is jöjjenek most zenék. Már is a Right Said Freddel folytatom. I'm Too Sexy a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A velünk élő vadállatokról, akiket viszont lehet, hogy ismerünk már látásból természetesen, róluk kérdezem a hallgatóinkat, ahogy például néhány hete az egyik kollégám is mutatta, hogy telefonnal levideózta. Egyrészt azt a rigót, amelyik gyűjtögette az élelmet a párjának, aki viszont ült a fészken, és sikerült megtalálnia a fészket, hiszen a falon a repkénybe rakták a fészküket, és ezért még jó magasságban volt, úgyhogy gyorsan csinált róla egy nagyon rövid videót, és mi meg ámulva néztük. Ez volt a mai kérdésünk tehát, hogy kik ezek az ismerős ismeretlenek, akik feldobják hallgatóink napjait. Ildikó pedig ezt írta: beköltöző béka a kis kertitóba, kora reggel barázda billegető hangja, királygyík és faligyík, a szomszéd fekete cicája, minden napra jut valamelyikből. Na, pont egy ilyen csokorra gondoltam, úgyhogy Ildikó, köszönöm szépen, hogy te is megosztottad mindezt velünk. Én pedig megosztom a slágereket, az R betűsökön van most a sor. Rúzsa Magdival is folytatom, illetve a Riké Póverivel, Sara Perkettiámo mindjárt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Spáros játékunkban már is telefonálok.
2: Igen, tessék, Paskó Edit.
0: Jó napot kívánok! Vágó Piros vagyok a Retro Rádiótól, és Editet keresem, mert ugye...
2: Én vagyok az.
0: Szia, nem baj, ha tegeződünk, ugye?
2: Dehogyis, nem, egyáltalán nem.
0: Őrültül visszhangzol, hol vagy, egy Lukas folyosón?
2: Igen, a lépcsőházban,
0: meg tudsz állni egy pillanatra a lépcsőházban? Meg. Jó, oké. Okay. Te is helyesen válaszoltál, rengeteg üzenetet kaptunk. Ugye a Spár játékunkban a kérdés pedig így szólt, hogy ki a születésnapi kampány arca, aki hirdeti a születésnapi nyereményjátékot? A. Vas Zsolt vagy B. Fördős Z. Mit írtál rá?
2: B. Fördős Z. Ő az a helyes válasz.
0: Így bizony!
1: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy 35 000 forint értékű Spár ajándékkártya a Spár Magyarország jóvoltából.
2: Nagyon örülök neki, úristen, köszönöm. Annyit hallgatlak benneteket, és mindig munkába mennek, telefonálok, meg minden, és még nem sikerült sohasem nyerni veletek. Ó, de örülök.
0: Szerintem ez így tökéletes kezdet.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
5: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
6: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
7: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
8: Irányoz XXX Lutz!
7: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
9: Csak az ilyen jön, aki bírja.
10: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
11: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
12: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most!
14: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Megint kaptunk hírt a hatos útról, ahol Nagypeterd és Szigetvár között van még mindig a baleseti helyszínen is. Tűzoltó kollégák a helyszínen, teljes útlezárás van. Kerülni Decsházán és Rózsafán keresztül lehetséges, plusz 40 perc körbe az út. Üdv, Szentlőrinci liftes tűzoltó. Köszönjük szépen akkor ezt a pontos tájékoztatást, és én nézem tovább, hogy mi a helyzet, miről mit tudunk. Az M0-áson az M5-ös felé Vecsés térségében a szalagkorlátot javítják, az M1-esen Hegyeshalom felé az M0-ás csomópontja és a Bicskei csomópont között. A szemetet szedik, itt 2-3 kilométeres torlódás gyűlt össze, az M3-ason pedig Gyöngyös térségében a kiépített terelés előtt is több kilométer hosszan feltorlódtak a járművek mind a két oldalon. Marad az, hogy sok türelmet kívánok a Retro Rádió úton lévő hallgatóinak, vigyázzanak magukra. 0620 22 22 122-es a számunk, jöjjön már az Opusszal a Life is Life.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Megint csak változatos lesz a kínálatunk a következő órában is, hiszen érkezik majd Adél a Hello slágerrel. És meghallgatjuk a Moho Sapienst is az Angyalbőrben dallal. És természetesen ezeken kívül is készülünk még sok-sok slágerrel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
5: Hány óra?
6: Hajnal 2.
5: Megint nem alszol?
6: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
5: Próbáld ki te is a Sedacurt.
7: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Alszol.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is tett.
10: Május 24-én a legendás bikini slágereivel indul be a szezon a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik. Találkozzunk május 24-én a plázson.
2: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
11: Válts a jövőre. Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Közzétették az új miniszterek feladat és hatásköreit. Megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. Fontos feladat jön a szőlőkabóca elleni védekezésben. Villányi Eszter vagyok. Megjelent a magyar közlönyben az a rendelet, amely az új miniszterek részletes feladat és hatásköreit tartalmazza. Magyar Péter miniszterelnök 4 tárca vezetőnek, az egészségügyi, az oktatási, az igazságügyi és a pénzügyminiszternek vétójogot is adott. A kormányfő a tegnapi első kormányülés szünetében jelezte, hogy a minisztériumoknál megtörténik a tényleges átadás átvétel. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter. Erről Hódmezővásárhelyen beszélt Bóna Szabolcs, az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján. Arra is kitért, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum 1 évre van szükség. Fontos időszak jön az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben, a lárvák gyérítése a feladat, közölte a Navy. Ezek a 2 évesnél idősebb részek kérge alatt kelnek ki a következő hetekben. Heti ellenőrzést igényel a védekezés, a tőkék alsó részén kell vizsgálni a hajtásokat, hogy időben be lehessen avatkozni növényvédőszerekkel, és meg lehessen akadályozni a fertőzést. Drónnal kutattak fel egy többszörösen körözött férfit Budapesten. A BRFK közlése szerint a 41 éves férfi ellen csoportosan elkövetett garázdaság, súlyos testi sértés miatt lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el. Ezzel ő nem törődött, így szökést követett el, ráadásul más ügyek miatt is elfogató parancs volt ellene. Drónnal kutatták fel, egy kerepesi ingatlanban fogták el és vették őrizetbe. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Több felé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: 1 óra is elmúlt 4 perccel, sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és ígértem nagyon jó dalokat, szerepel majd a Queen, az Ace of Base is a kínálatban. Holly Johnson indítja az órát, tőle az American-t hallgatjuk meg már is.

Minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

más. Minden idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió. Az ismeretlen ismerősök vagy ismerős ismeretlenek a vadvilágból, akik körülöttünk élnek. Ez a mai kérdésünk, van-e olyan rendszeresen felbukkanó vadállat a környéken, akit már ismerünk látásból? Kaptunk egy ilyen üzenetet, a barátomnak a városon kívül van gyümölcsöse, a szomszéd telek felől pedig időről időre megjelenik egy nagy szarvastehén, és néha átugorja a kerítést is. Aztán itt van még Tímea üzenete, én egy kis falusi lakótelepen lakom, ami faluból csatolódott hozzá a kisvároshoz.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mostanra már az ország északkeleti ország részébe és a nyugatiba bekúsztak a felhők, és ma délutánra bizony már ebbe a nyugati-délnyugati ország részbe simán záporok, zivatarok is megérkezhetnek. Holnap pedig szinte az egész országban kedvezőek lesznek majd a feltételek ahhoz, hogy záporok, zivatarok tarkítsák a napunkat, úgyhogy úgy tűnik, hogy az esernyő és a vízálló cipő az jól jön felkészülés gyanánt, meg szerintem jó kis lendületes a rockslágerés így a csütörtök délutánban a Scorpions-tól a Retro Rádióban. It's

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytassuk már is közlekedési infokkal. Ma az átlagnál több baleset történt eddig. A 4-esen Ebesnél, a 212-es kilométernél még mindig teljes útlezárás mellett helyszínelnek. A 68-ason felborult egy személyautó Szenyér és Mesztegnyő között. Itt a 68-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az M3-ason Gyöngyös térségében több kilométer hosszan feltorlódtak a járművek mindkét oldalon a kiépített terelés előtt. Az M1-esen ugye sok helyen van torlódás. Most azt írják, hogy Budapest felé Győr és az M0-ás csomópontja között szakaszosan feltorlódnak a járművek, és 4-5 kilométeres állókocsisorokat hoznak létre. Ezért sokan kerülnek az 1-esen, de Szárliget után ott is feltorlódtak már a járművek. Az M1-esen pedig szintúgy, csak ez a másik oldal, Hegyeshalom felé, az M0-ás és a Bicskei csomópont között az autókból kidobált szemetet szedik össze. Nem nagyon értem, miért van szükség az autókból eldobálni a szemetet, de minden esetre Herceghalomnál 2-3 kilométeres torlódás gyűlt össze most el a munkálatok miatt. Csokorra való jó sláger már is ezekkel folytatjuk a Retro Rádióban, Lionel Richie Hello-jával, DJ Bobóval, Sandra pedig nyitja a sort.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nekem most jön innentől a nap izgalmas része, mert hogy a fiam éppen előérettségizik 2 órától földrajzból, úgyhogy neki fogok drukkolni, meg a hallgatóinknak is, hogy jól teljen a csütörtök délutánjuk, amit már Dénes Tamással tölthetnek. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint, a magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Scion légkondicionálók, komfortra tervezve. SYEN Scion. www.scion.hu.
5: Szobi talporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobi talporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
6: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
7: Úgy is tett.
8: Május 24-én a legendás bikini slágereivel indul be a szezon a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik. Találkozzunk május 24-én a plázson.
9: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A és nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után... Társadalmi célú reklám.
11: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Megkezdte a munkát az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Hatalmas mennyiségű illegális gyógyszert találtak. Délután több felhő érkezhet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összehangolja a vízügy a vízhiány elleni munkát. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azért hozták meg a döntést, mert Magyarországon az elmúlt 5 év csapadékhiányos állapota miatt tartósan az átlag alatt van a talajvízszint, és folyamatosan csökken. A vízek megtartására összpontosítanak. Az aszály miatt térségi megoldásokra van szükség, tervezik a holtágak és belvíz csatornák feltöltését, és elárasztások is lesznek a vizet a tájba program keretében. Több mint 27%-ra nőtt a nők aránya a parlamentben, erről az országgyűlés elnöke számolt be közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes rámutatott, hogy a 141. helyről a 90-re ugrott Magyarország világviszonylatban. A mostani arányjal még az uniós átlag alatt van hazánk. Érdekességként arról is ír, hogy az Egyesült Arab Emírségek 50%-os női részvételt ír elő a saját parlamentjében. 36 raklapnyi illegális gyógyszert foglalt le a rendőrség, 22 helyszínen csapott le a hatóság. Egy logisztikai központban akkora mennyiségű illegális gyógyszer volt, hogy csak kamionokkal tudták elszállítani. 6 embert tanúként hallgattak ki, egy lengyel férfit pedig csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Az akció nemzetközi együttműködésben zajlott egy olyan szervezet ellen, amely 7 éve ipari méretekben tévesztette meg a fogyasztókat, neves szakemberek nevét felhasználva reklámoztak engedély nélküli szereket. Európa szerte 16 országban több mint 200 helyen csaptak le a rendőrök egyszerre. 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV, hogy javítsa ezt a bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A benyújtásra még egy hét van, május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Többfelé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szájen légkondicionáló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénás Tamás, ma délután sem maradhatnak el a nagy slágerek, úgyhogy hozom a sztárokat Sertől egészen az Eddáig. Nyitánként a Skoda Ultrabox indul.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és ma délelőtt egy lendő házaspárral ültem le, mert hogy szombaton csináljuk az esküvőjüket, ugye én leszek a ceremóniamester, és hát ők csalódottan vették tudomásul, hogy bizony úgy néz ki, hogy mind a szombat, mind a vasárnap esős lesz. Úgyhogy jöhet a B-terv ilyenkor egy esküvőn, hogy ha nem kint, akkor vajon hol lehet az egész ceremóniát lebonyolítani, de meg fogjuk oldani, nincs ezzel gond. Viszont tényleg már most jelzem, hogy nagyon úgy néz ki, hogy végre jön az eső, az mondjuk nem végre, hogy pont a hétvégén, de szombaton akár nagy mennyiségű esőnek is van esélye, és 19 fokos hőmérséklet mellett vasárnap hűvösebb lesz, valamivel kevesebb eső. Mit tesz Isten, hétfőtől javul az idő, de hát ez tényleg ilyen kicsit ilyen Murphy törvényszerű. Menjünk tovább, hamarosan jön az Edda, vagy éppen Eddie Grant, előttük Cher, és ez már egy nagy sláger az ezredfordulóról, ez a Mindent vagy semmit, az All or Nothing, itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Celine Dionnal vagy éppen Tracy Chapmannel folytatom majd itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk. 14 óra 37 perc van a mikrofonnál. Dénes Tamás. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé a Komárom csomópont és Biatorbágy között. Feltorlódtak a járművek. 4-5 kilométeres álló kocsisorokat hoztak létre több szakaszon is. Sokan kerülnek az 1-es főúton, így Szárliget után ott is feltorlódtak a járművek. M0-as déli szektor M5-ös felé az M7-es csomópontjánál részben a dilatáció szerkezeti javítás miatt, részben pedig egy műszakhibás teherautó miatt csak egy sáv járható a 0-3-as kilométerénél. A torlódás 3 kilométeres, és már az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldaláról érkezőkre is visszahat, a csomópont előtt és a lehajtóágon is csak araszolás van.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinform jelezte, hogy a 4-es főúton Ebesnél egy teherautó és két személyautó ütközött össze a 212-es kilométernél. Az utat, a 4-es főutat teljes szélességében lezárták, megy a terelés most. Mi pedig menjünk tovább, hiszen a következő órában itt lesznek a Fresh lányok egy Szűcs Judit slágerrel. De hozok majd egy Abba kislemezt is, lejátszom a Gimme Gimme Gimme-t róla. És hozok még így csütörtök délután egy csomó nagy slágert majd itt a Retro Rádióban a folytatásban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: Mit hozzak inni?
5: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
4: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vita Fruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
6: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
7: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
8: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
7: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
8: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
7: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
9: Drágám, az a tányér a dédié volt.
10: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A 3 gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
13: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görögdinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
14: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
1: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Zajlik az átadás átvétel a minisztériumoknál. A civilek elleni agresszió leállítását sürgette a külügyminiszter. Összehangoltan lépnek fel az asszály ellen. Villányi Eszter vagyok. Ma megtörténik a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. A magyar közlönyben pedig már megjelent az a rendelet, amely az új miniszterek részletes feladat és hatásköreit tartalmazza. Magyar Péter miniszterelnök 4 tárca vezetőnek, az egészségügyi, az oktatási, az igazságügyi és a pénzügyminiszternek vétójogot is adott. A leköszönt kormánytagjai nem veszik fel végkielégítésüket, ezt Gulyás Gergely volt miniszter jelentette be. Elmondta, ha a jogszabályoknak az új kabinet is eleget tesz, akkor a pénzzel egy kárpátaljai gyermekotthont segítenek. Magyar Péter miniszterelnök a héten beszélt arról, hogy nem írja alá a volt kormánytagok végkielégítésére vonatkozó papírokat. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja már az orosz hadsereg, ezt a külügyminiszter mondta az orosz nagykövetnek. Orbán Anita azért rendelte be a külügyminisztériumba Oroszország budapesti nagykövetét, mert tegnap drón támadásért több kárpátaljai települést is. Tájékoztatása szerint a tárgyaláson megismételte, hogy elítélik a támadást, és a civilek elleni agresszió azonnali leállítását sürgette, valamint kiállt a tűzszünet és a háború békés és tartós lezárása mellett. Összehangolja a vízügy a vízhiány elleni munkát, megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Azért hozták meg a döntést, mert Magyarországon az elmúlt 5 év csapadékhiányos állapota miatt tartósan az átlag alatt van a talajvízszint és folyamatosan csökken. A vizek megtartására összpontosítanak. Az aszály miatt térségi megoldásokra van szükség, tervezik a holtágak és belvíz csatornák feltöltését, és elárasztások is lesznek a vizet a tájba program keretében. A barna medvére vonatkozó vadászati kvóta mielőbbi kihirdetését kérik székelyföldi polgármesterek. Közös petícióval fordultak a román államfőhöz, miután farkaslakán egy ember halálát feltehetően medve okozta. Az aláírók szerint a nagyvadak veszélyeztetik a lakosságot. A jogszabály egyébként mintegy 860 barna medve kilövését írja elő megelőzési céllal idén és jövőre. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Többfelé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy Eszter is jelezte, ma délután inkább a napsütés, holnap már a több felhő lesz a jellemző az égen, de a hétvégére jön az igazi eső. A mikrofonnál Dénes Tamás, ebben az órában nálunk érkezik a repülők, vagy éppen MC Hammer egy nagy slágerrel, a nyitány az osztrák Falco.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és hoppá! Csak ennyit tudtam mondani tényleg, amikor megláttam ezt a hírt. Július 11-én a hajógyári szigeten egy futóesemény, ha úgy tetszik, after partyján, Shaquille O'Neal fog fellépni, kapaszkodjanak, a négyszeres NBA bajnok kosárlabdázó, de nem kosarazni fog, hanem itt jön az igazi svéd csavar, DJ-zni fog. Méghozzá állítólag O'Neal DJ Diesel művész néven szerepel, és nem kell megijedni, mert nem béna, hanem ráadásul az utóbbi években az egyik legjobb bass music előadója lett, az egyik legismertebb bass music DJ lett a világon, sok minden más mellett, hiszen mostanában azon kívül, hogy rengeteg reklámban szerepel, meg imádják őt hívni különböző beszélgetés műsorokban, mert elképesztő jó humora van. Nos, mindezek mellett podcastet vezet, tévéműsora van, saját tévéműsora, és hát persze az NBA meccsekre folyamatosan és állandóan hívják, hát mégiscsak a világ egyik legjobb kosarasáról van szó, ugye Los Angeles Lakersben és a Miami Heatban is bajnok tudott lenni. Azért nagy figuráról van szó, de Magyarországra speciál most DJ-zni fog jönni. Azért vannak állomások. Na jó, akkor egy hasonlóan érdekes figura következzék. Egykoron popstár volt, ma inkább mint pap ismerik. Jön MC Hammer itt a Retro Rádióban. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Rádió közlekedési hírek.
1: Mindjárt a Modern Talkinggal és Horváth Charlie-val folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk. 15 óra 41 perc van, és már most tudom, hogy vitát fog kiváltani a következő SMS, de azért beolvasom. Szia Tomi, M1-es autópálya helyzetéről szeretnék említést tenni. Jó lenne, ha a hatóság emberei kiszállnának, és az idézőjelben előzésben lévő kamionokat ellenőriznék. Borzasztó, hogy mi van itt. Léci, olvasd be. Köszi. Megtettem, biztos vagyok, hogy vitát fog kiváltani. Erős a forgalom egyébként az M1-es autópályán Budapest felé a Bábolnai csomópont és Biatorbágy között feltorlódtak a járművek, és 4-5 kilométeres álló kocsisorokat hoztak létre több szakaszon. Sokan kerülnek az egyes főúton is. Ott is nagyon nehéz. Ráadásul ott az is nehézséget okoz, hogy Szár térségében a vasút játjáróban félpályás lezárat mellett dolgoznak, itt is dugóra számítsanak. Még egy hír, 4-es főút Ebesnél korábban teherautó személyautóval ütközött, a 212-es kilométernél félpályán elindult a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 10 perc múlva lesz délután 4 óra. Mike Oldfield érkezik, és Crisis című 83-as albumának egyik legnagyobb sikere, a Shadow on the Wall, az árnyék a falon, amelynek énekesi pozíciójára Mike Oldfield Roger Chapmant nézte ki, aki zseniálisan énekelte, úgyhogy nem véletlenül lett óriási siker. Ezt a dalt játszom itt a retro rádió.

0: legnagyobb slágerei retro rádió, az Opel Zafira villanyszerelők annyit írtak. Sziasztok, ez az M1 káosz, már egy éve ingázunk rajta, és igazából nem tudjuk a dugók okát, csak hogy 5-10 kilométeres dugókra lehet számolni. Borzasztó. Na, hogy ne legyetek ilyen szomorúk, hozom majd a Neoton Familia Santa Mariáját a következő órában.
1: Inger felől megtalálom Indiát,
2: de az se baj, hogyha felfedezzük Amerikát.
0: És biztosan segít majd a Bonnie M. a Rasputinnal. Meg még egy csomó-csomó nagy sláger a folytatásban itt a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
6: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
9: Van.
10: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
11: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer... De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
12: Csak az ilyen
13: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
14: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
15: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
16: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
17: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
18: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
19: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Több száz drónnal támadta Ukrajnát az orosz haderő. Az best szennyezés, nem tűr halasztást a mentesítés, mondta a miniszter. Megdőlt a budapesti szélrekord. Villányi Eszter vagyok. Komoly dróntámadás érte éjjel Ukrajnát. Öten meghaltak, köztük egy gyermek, és mintegy 40-en megsebesültek. Több mint 650 drónnal támadta az orosz haderő főképp Kijev térségét. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, köztük sok lakóház. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja már az orosz hadsereg, ezt a külügyminiszter mondta az orosz nagykövetnek. Orbán Anita azért rendelte be Oroszország budapesti nagykövetét, mert tegnap dróntámadásért több kárpátaljai települést is. Tájékoztatása szerint a tárgyaláson megismételte, hogy elítélik a támadást, és a civilek elleni agresszió azonnali leállítását sürgette. Segítséget kaphatnak az aszbeszt szennyezéssel érintett nyugat-dunántúli települések. Erről az élő környezetért felelős miniszter beszélt Szombathelyen. Gajdos László hangsúlyozta, a legfontosabb az emberek egészségének védelme, ezért már a következő kormányülésen napirendre kerül az ügy. Kiemelte, minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez, legyen az a szennyezett kőzuzalék eltávolítása és elszállítása, lefedése, aszfaltozása, vagy bármilyen más használható módszer, jelenleg állapotfelmérés zajlik. 36 raklapnyi illegális gyógyszert foglalt le a rendőrség, 22 helyszínen csapott le a hatóság. Egy logisztikai központban akkora mennyiségű illegális gyógyszer volt, hogy csak kamionokkal tudták elszállítani. 6 embert tanúként hallgattak ki, egy lengyel férfit pedig csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Az akció nemzetközi együttműködésben zajlott egy olyan szervezet ellen, amely 7 éve ipari méretekben tévesztette meg a fogyasztókat, neves szakemberek nevét felhasználva reklámoztak engedély nélküli szereket. Európa szerte 16 országban több mint 200 helyen csaptak le a rendőrök egyszerre. Megdőlt a fővárosi szélrekord tegnap. A Jánoshegyen hajnali egy körül 76 km/órával sűvített a szél. Ez egy 2003-as lágymányosi szélrekordot tett múlt időbe. Estétől már több felé lehetnek záporok, már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Később nyugat felől beborul, és a Dunántúlon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap felhősebb időnk lesz, de hosszabb, rövidebb időszakokra azért előbújik a nap. Több felé lehet zápor, zivatar, erre délkeleten a legkisebb az esély. Nyugaton maximum 18, keleten 25 fok várható péntek.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A fagyos szentek közül ma éppen Bonifác van soron, ugye Pongrácz és Szervác levonult, Bonifác ma van, Orbán még hátra van, de a nagy slágerek azért jönnek itt a Retro Rádióban a mikrofonnál. Dénes Tamás, jön majd a Backstreet Boys, vagy itt lesz az emberek kezdésnek, Chris Rea muzsikál.
23: Retro.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 16 óra 25 percet mutat az óra mikrofonnál. Dénás Tamás itt, most nézek egy fotót, bevallom őszintén, és leesik az állam, mert hát Demi Moore nem számít mai lánynak, ezt ugye tudjuk, hát a 80-as évek volt, illetve a 90-es évek az ő igazi nagy korszaka, gyönyörű nő ma is egyébként, és most Kant egész egyszerűen elkápráztatta, minden napra jut valamelyik hollywoodi színésznő, aki Kantban a vörös szőnyegen villant egyet. Ugye beszéltem már arról, hogy Jane Fonda is ott járt, és ő is ámulatba ejtette a közönséget. Tehát most Demi Moore következett, aki egy levendila színű hosszú ruhában, tényleg azt kell mondjam, hogy mint egy hercegnő vonult be, kibontott hosszú, sötét hajjal, és olyan hosszú volt egyébként ennek a levendula színű ruhának a hossza, hogy tényleg úgy nézett ki, mint egy Disney királylány. De hát úgy tátszik, hogy Demi Moore, aki egyébként zsűritag most Cannes-ban, arra megy rá, hogy tényleg megnézzék őt, elcsodálkozzanak rajta, de hozzáteszem, férfi szemmel van még mindig mit csodálkozni rajta. Mindjárt jön a Bonnie M. Rasputinnal, itt van Lou Bega előtte a Mambo No. 5-val, a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Ugye Stevie Wonder vagy a TNT itt a Retrórádióban, most közlekedés, 3 perc múlva lesz, 3:45. Hello Retrórádió, Szeged és Baja közt jól járható az 55-ös út, minden kamionos kollégát a CB Rádió kísérje útján, írja Kicsi Cseri. Aztán az útinform is jelentkezett, továbbra is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, a Bábolnai csomópont és Biatorbágy között feltorlódtak szakaszosan a járművek, 4-5 kilométeres álló kocsisorokat hoztak létre több szakaszon is, ráadásul sokan kerülnek az 1-es főúton, ami szintén tele van, és ott az okoz még nehézséget, hogy Szár térségében a vasúti átjáróban félpályás lezárás mellett dolgoznak, ott is dugó van. M0-as déli szektor M5-ös felé az M7-es csomópontnál részben a dilatáció szerkezet javítása miatt, részben egy műszakhibás teherautó miatt csak egy sáv járható a 3-as kilométernél, nagyjából 3-4 kilométeres a dugó. 4-es főút Ebesnél korábban teherautó személyautóval ütközött a 212-es kilométernél, félpályán elindult a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió az útinform közben jelezte, hogy a 87-es főúton Szombathely határában három személyautó karambolozott a 20-as kilométernél, a 87-esen egyelőre félpályás korlátozás van érvényben. Mi pedig robogjunk tovább, hiszen a következő órában a nemrég elhunyt Fenyő Miklós és csapata a Hungária is int majd egy csókot. És a Queen sem maradhat ki, a talán az egyik legritmusosabb dalukat hozom Freddyéknek. És még óriási sztárokat, nagy slágereket a folytatásban majd így csütörtökön délután. Itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
4: Vesekőre, enyhe húgyúti fertőzésre, felfázásra szedjen Rovatinex kapszulát vagy cseppeket. A Rovatinex megelőzheti a vesekő képződést, görcsoldó hatású, gyógyszertárban vén nélkül kap. Ható gyógyszer. Mesekő diéta. www.rovatinex.hu. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Szobítalporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobítalporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
7: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Farm. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
8: familypark.at.
9: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
10: Skoda.
11: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
12: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
13: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
14: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse, és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben, vagy a kgmhungary.hu-n.
15: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutz-ban.
16: Irányoz XXX Lutz!
15: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
10: Ajándékpuzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót sem, foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
17: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
1: A reklám után... Társadalmi célú reklám.
18: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúr buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúr buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúr buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Figyelmeztetést küld a NAV azoknak, akik elrontották az adóbevallásukat. Mérgező teát hívtak vissza a fogyasztóvédők, ma estig a Dunántúlon várhatóak záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan rontották el az adóbevallásukat, több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV azért, hogy javítsák a beadott dokumentumot. A legtöbb esetben adatok hiányoznak, vagy rosszul vannak kiszámolva a kedvezmények, esetleg nincs megadva az a számla száma, hová a visszaigényelhető adó utalható. Még van idő javítani a hibákat, május 20-áig kell leadni az adóbevallásokat. Addig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Még mindig tombol a pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ mérései szerint nagyjából 20 féle fás és lágyszárú növényvirágpora van most a levegőben. Jelenleg a fenyőfélék, a pázsitfűfélék, valamint a tölgy, az eperfafélék, a vadgesztenye és a bodza virágpora okozhatja a legtöbb tünetet az azokra érzékenyeknél. Mérgező teát hívott vissza a forgalomból a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Herbária ZRT Herbária csipkebogyó 20 100 g-os és a Pannonhalmi csipkebogyó 20 100 g-os termékeit vették le a boltok polcairól, ugyanis a hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatta ki ezekben a teákban. Egy-egy csésze ezekből a teákból még nem jelent komoly egészségügyi kockázatot, ennek ellenére a fogyasztóvédők azt kérik, hogy senki ne fogyasszon belőlük. Idén is megrendezik a futókörök napját. Szombaton az ország rekordtemborítású futópályáira várják a mozogni vágyókat. Az eseményen résztvevők pedig kilométereket gyűjthetnek a lakóhelyüknek, így a mozgás a közösségi összefogásról is szól. Ezt mondta rádiónknak Antal Ferenc, a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnöke.
21: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat. 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a települőket. Az erejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből, és kicsit mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
20: Hogy pontosan milyen helyszíneken várják a mozogni vágyókat, azt a futókoroknapja.hu oldalon lehet megnézni. Jönnek a záporok. Estig főleg a Dunántúlon és az északi középhegység térségében lehetnek záporok, máshol marad a száraz idő. Holnap már sok felhő lesz felettünk az égen, és csak több-kevesebb napsütésre számíthatunk, ráadásul bárhol eleredhet az eső, az ivatarok környezetében pedig a szél is megerősödik. Ma éjszaka 9-16 fok, holnap napközben pedig 18-25 fok várható. A hétvégén is sok eső esik majd, lesz ahol kiadós csapadék hullik, és csak 13-20 fokot mérhetünk majd.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Az Útinform azt írja, hogy erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, a bábolnai csomópont és Biatorbágy között szakaszosan feltorlódnak a járművek, és 4-5 kilométeres állókocsi sorokat hoztak létre több szakaszon is. Sokan kerülnek az 1-es főúton, ott az okoz nehézséget, hogy Szár térségében a vasúti átjáróban félpályás útlezárás mellett dolgoznak a szakemberek, így ott is több kilométeres torlódásra lehet számítani. Aztán az M0-as déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M7-es autópálya csomópontjánál a 3-as kilométernél egy sáv járható, 3 kilométeres a torlódás, ez pedig az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldaláról érkezőkre is visszahat, a csomópont előtt és a lehajtóágon is csak arra szólnak a járművek. Aztán a 4-es főúton Ebesnél korábban egy teherautó és két autó ütközött össze, a 212-es kilométernél félpályán már elindult a forgalom. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: 5 perccel járunk délután, 5 óra után csütörtök van, egyre közelebb a hétvége, még annak ellenére is, hogy ahogy hallották, többnyire csapadékos lesz majd. A mikrofonnál Dénes Tamás, de a nagy slágerek jönnek, Damien Ferenctől egészen Elton Johnig, nyitányként egy nagy

0: perc múlva lesz délután 17:30, Imre a vonalban, és ő, ha minden igaz, akkor az M0-áson autózik, ugye jól tudom, szia!
1: Hello, szia, igen, Győr irányába az 52-es kilométernél baleset,
0: puha,
1: és a két sérült autó a belső sávba áll, szóval jó pár kilométeres dugóra készüljön föl mindenki.
0: Ez az M0-ás, még egyszer Győr felé 52-es kilométernél van a baleset.
1: Így van, így van.
0: Jó, te már túl vagy rajta?
1: Én már, igen.
0: Na, akkor vannak még szerencsés emberek. Jó, akkor te a nagy dugót megúsztad. Jó, Imre, köszönöm szépen, cserébe jön a Five és az Everybody Get Up neked a Queen előtt itt a Retro Rádióban. Köszönöm, hogy hívtál.
1: Köszönöm szépen.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Michael Jacksonnal vagy éppen a Dire Straits-szel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk. 5 perc múlva lesz 3:46. Sziasztok, M0-áson az M7-es csomópontban van a torlódás, inkább utána az M1-esre még simán fel lehet menni. Én most ereszkedek az Annahegyi pihenőnél. Itt már áll a sor, de ez már jóval a csomópont után van, írja hallgatónk. Egyébként a Hárosi Dunahídtól már állnak a rendőrök, a 7-es főút csomópontjánál vannak a jelentések szerint, írta tovább hallgatónk. Én kiegészítem még, hogy az M1-esen is kifejezetten erős a forgalom Budapest felé, a Bábolnai csomópont és Biatorbágy között feltorlódtak a járművek, 4-5 kilométeres álló kocsisorokat hoztak létre több szakaszon, és sokan kerülnek az 1-es főúton. Még egy hírem van, 87-es főút Szombathely határában 3 személyautó karambolozott a 20-as kilométernél, félpályás a korlátozás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék, ma este is 8 órától Abba a házi presszó. Csabi ma esti vendége, Sidi lesz majd, kivált ugye a tankcsapdából, de hogy mi történt azóta, és mi lesz vele ezután, kiderül este 8-tól itt a Retro Rádióban. Most viszont indul a 2 órás élő retro kívánság műsor a hírek után Nyerges Izával és Tina Turnerrel. Én pedig ezzel a jó hangulatú dallal búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénás Tamást hallották, találkozunk holnap pénteken, ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lenbászoningek, beach shortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
7: Szevasz, tavasz, hello Front Row! Viszlát, bolhák és pullancsok! A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédhetett kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem 1 dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Hosszú lesz a repülőút. Legalább a lábfájdalom ne kínozza. Próbálja ki a Venoruton gélt. Vény nélkül kapható oxerutin hatóanyag tartalmú gyógyszer, ami segít enyhíteni lábfájdalmát. Venoruton. Keresse gélformában is. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
12: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
13: Van.
14: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig A magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
16: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: A reklám után.
11: Hírek a Retrorádióban.
17: Megtörtént a minisztériumok átadása és átvétele. Kisiklott egy Intercity gyománál, holnap borongós időnk lesz, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, hogy elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlották fel. A kormányfő egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, hogy nyilatkozzanak arról, hogy mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Kisiklott a Békés Intercity gyoma mellett. A szerelvény 4 kocsija hagyta el a síneket, és nagyjából 300 méteren szántották fel a pályát. Ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt a posztjában azt írja, hogy a szerelvényeken 240-en utaztak, és a balesetben 2 utas sérült meg, az egyik könnyebben, a másik súlyosabban, őt mentő helikopter vitte kórházba. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért siklott ki az Intercity. Emelkedtek az árak a postákon. A levélfeladás díja 13%-kal nőtt, vagyis egy sima levelet a korábbi 270 forint helyett 305 forintért küldhetünk el, az elsőbségi levélfeladás pedig 390 forint helyett már 440 forintba kerül. Az ajánlott küldemények is drágultak, és többet kell fizetni a csomagfeladásért is, viszont nem emelkedett az utalványfeladás díja. Idén is lesz orgonák éjszakája, május 23-án rendezik meg, és Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozott a programhoz. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, ezt mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
18: Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, és mindehhez azt társul, hogy templomokba, fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
17: Elővehetjük az esernyőket, ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
11: Retrorádió közlekedési hírek.
17: Az Útinform azt írja, hogy nagyon erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, a komáromi csomópont és Biatorbágy között szakaszosan feltorlódtak a járművek, és több szakaszon is 4-5 kilométeres álló kocsisorokat hoztak létre. Emiatt sokan kerülnek az 1-es főúton, ott viszont Szár térségében a vasúti átjáróban félpályás lezárás mellett dolgoznak a szakemberek, így 1 kilométeres már a torlódás. Aztán az M44-esen az M5-ös felé Cserkeszülő pihenőhely közelében felborult egy kamion, emiatt lezárták a külső sávot, lassabban lehet haladni arra felé. A 4-es főúton pedig Ebesnél korábban egy teherautó és 2 autó ütközött össze, a 212-es kilométernél félpályán halad csak a forgalom. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most! A legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: A legelső Tina Turner sláger a kívánság műsorban Mákos Jocinak szólt Cegléd-re, sajnos nem írták

0: Csütörtöki kívánságműsorban. Ez azt jelenti, hogy a mai és a holnapi nap áll még a rendelkezésükre, hogyha üzennének a szeretteiknek. Engem Nyerges Izabellának hívnak, és a 0620-22-22-122-es számon vagyok elérhető. Rögtön meg is érkezett az első SMS. Szép estét, Iza, én egy csodaszép lánynak küldenék egy számot. Úgy hívják, hogy Berkes Patrícia. Este nem jött át hozzám tegnap, de majd legközelebb várom, és meglepetéssel is készülök. Üdv! Attila, az ő hódolója. Van velem valaki a vonalban is? Jó estét kívánok önnek, miben tudok segíteni?
1: Szia, Izabella! Tisztabelekvő Dániel vagyok. Szeretnék kérni egy gyönyörű, nagyon szép számot a három lányomnak. Szeretném üdvözölni meg a 12 éves kisfiamat, és a barátomat, a Lakatos Zoltánt, úgy beszélik a szupin. Nagyon szeretem őket.
0: Természetesen nekik is jár akkor az ajándéksláger, ez a műsor erről szól. Bruno Mars és Mark Ronson énekelnek, ez az Uptown Funk. Köszönöm, hogy hívtál, vagy hívott, ahogy jobban tetszik.

0: Slágerei Retro Rádium, ez a kívánság műsor, amit sokan hallgatnak autóban. Többek között például Jani is írt Varsányból, azt írja kedves Izabella, Laci kollégámmal tartunk Ráckevéről Dunavarsányba, és természetesen a teherautóban is a retro szól, az 51-esen haladunk, nincs nagy forgalom, szeretnénk kérni az utazáshoz egy szuper jó slágert, ennek semmi akadálya, és itt van velem Szabi is, aki csak az érzéseit osztotta meg. Kedves Izabella, én csak pár hónapja hallgatlak titeket, de mára már retro rádió függő lettem, minden nap szól, a legjobbak vagytok, akár otthon, akár a munkahelyen, ez lesz a jövőben is. Nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek, és további szép napot. Szabi írta ezt az SMS-t, ahogy mondta. Van velem valaki a vonalban, és jó napot kívánok önnek, miben tudunk segíteni?
1: Szép jó estét kívánok minden kedves hallgatónak, Jankovics Vincent vagyok. Alsónémediről telefonálok, és az egész családnak szeretném küldeni ezt a számot majd, mert úton vagyunk le egészen Turkevéig.
0: Jó, név szerint felsorolod, hogy kik állnak a legközelebb hozzád, vagy ahhoz túl sokan vannak?
1: Ahhoz túl sokan vagyunk sajnos most.
0: Jó, akkor csak azt mondd el, hogy mik azok a kedves gondolatok, amit a családtagoknak üzennél.
1: Hogy a legjobb

0: 0620-22-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro Rádió.

Rádió. Nos, a tegnapi kívánságműsorunk az olyan elképesztően zsúfolt volt, hogy konkrétan szinte minden dal között beszélgettem valakivel, vagy minden dal között felolvastam egy SMS-t, így hát mindenki nem tudott beleférni. Az a helyzet, hogy ez egy eléggé általános jelenség, aminek én azért örülök, mert ez azt jelenti, hogy sokan hallgatják a kívánságműsort, zsúfoltak vagyunk. Hát önöknél viszont kell egy picike kis türelem ahhoz, hogy bekerüljenek. Kedves Izabella, Csaba Jánosnak a tegnapi napon volt a 70. születésnapja, és neki szeretnénk szeretettel gratulálni. Jó egészséget, minden szépet és jót kívánunk. Anni, Viktor, Csabi, Regina, Ádi, Zsejke, Esztike, Gertike és felesége Ilona írták alá az SMS-t. Köszönjük szépen, hogy beolvasod. Igazán nincs mit. Erre jött létre a kívánságműsor. Pont azért vagyok itt, hogy tudjanak üzenni azoknak, akiket a világon a legjobban szeretnek. Jön a Dolly Roll és a vakáció a kívánságműsor.

0: Elektrorádió, Gergő hívta a kívánságműsort az imént. Bodolai Szilvének szeretne küldeni egy szuper jó slágert. Van velem valaki a vonalban is? Halló, halló!
1: Itt jókon, kedves Izabella, Géza Vadnarról. Egy számot szeretnék kérni, ha lehetne. A barátommal készülünk itt neki, Bogrolcs az alsó. Vasútos leves készül, és csak így a saját kettelésünkre meghallgatnánk egy számot.
0: Jó, hogy hívják a kedves barátját?
1: Tibornak hívják, Tibor.
0: Mi az, amit üzenne neki néhány mondatban, mik azok a kedvességek?
1: Jól szórakozás itt egymás között. Talán további jó barátok legyünk, egymás segítsük, hol én segítek neki, hol ő nekem. És most egy kicsit leülünk, pihentetünk, beszélgetünk.
0: Érezzék jól magukat, lazítsanak, használják ki, ha éppen nem esik az eső, és jó étvágyat a vasutas leveshez. Jön a United és a Hófehér Jaguár, ez az én ajándékom.

0: Rádió, Német Tamás hívott fel, aki azt mondta, hogy a párját szeretné meglepni egy szuper jó slágerrel, illetve az ápolóként dolgozókat. Belinda Kellai énekel, a La Lunát hozza el nekünk, úgyhogy a Holdról szól a következő sláger, ami lehet, hogy hamarosan feljön az égre, hogy besötétedik. Jó napot kívánok, vagy jó estét önnek, miben tudunk segíteni a kívánság műsorban?
1: Halló, halló! Zsuzsa vagyok Budapestről, és szeretnék egy számot küldeni Szabó Lászlónak. Budapesten a Henger utcai rendelőbe egy új masszőr, aki rendbe tette a nyakamat, hátamat, és nagyon hálás vagyok neki a munkájáért.
0: Jó, és mik azok a kedves gondolatok, amit még üzennél neki?
1: Szeretettel gondolok rá, és ahogy tudok, vissza fogok menni hozzá.
0: Jó, én pedig mielőbbi teljes gyógyulást kívánok neked. Mi történt egyébként a válladdal? Miért kell megmasszírozni? Miért gyógyulsz? Miből épülsz fel?
1: Hát volt egy ilyen belülzőt körüli gyulladásom, és sikerült teljesen rendbe jönnöm belőle. Nagyon hálás vagyok az ottani fizikoterápiás kolléganőknek, és legfőképpen látunknak a gyógymesszernek.
0: Egy jóga oktató fogja elénekelni az ajándékslágert, nem más, mint Belinda Kellai, ez a La Luna. A vegetáriánus szuperegészség, tudatos állatvédő és mindamellett jóga oktató Belinda Kellai énekel a hírek után, ez a kívánság műsor, csörögjenek bátran.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
5: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
6: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
7: Sziasztok, sportarcok!
8: Kihagyhatatlan májusi kuponajánlatok az Intersportban. Szerezd be kényelmes túracipődet, márkás futócipődet és menetkész KTM, Genesis és Scott kerékpárodat vagy e-bike-odat most akár 50% kedvezménnyel. Az akciós kuponokat keresd az intersport.hu-n. Intersport.
9: Most vasárnapig 20% kedvezmény a Heavy Tools teljes áru termékeire a márkaboltokban és online. Válogass könnyed női ruhák, férfi lembászoningek, beach shortok és szandálok közül. Állítsd össze Heavy Tools outfited a városi napokra vagy a nyaraláshoz.
10: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
11: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
12: Május 24-én a legendás bikini slágereivel indul be a szezon a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik. Találkozzunk május 24-én a plázson.
13: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
14: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
15: Persze. Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
16: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os pilos szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
17: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
2: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Mérséklődött az aszály, nem lehet látogatni a fekvő betegeket a borsodi kórházakban, holnap sok felhő lesz felettünk az égen, és országszerte lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jót tett a földeknek az elmúlt napokban esett eső. Sok helyen 10 és 25 milliméternyi csapadék hullott, emiatt mérséklődött az aszály, ezt írták a Hungaromet időjósai a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén feltöltődött, de a 20 cm-nél mélyebb rétegekbe csak kevés nedvesség jutott. Az előrejelzésük szerint viszont a következő napokban több hullámban várhatóak záporok, hétvégén pedig kiadós esőre számíthatunk, így a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Segítséget kaphatnak az aszbeszt szennyezéssel érintett nyugat-dunántúli települések. Erről az élő környezetért felelős miniszter beszélt Szombathelyen. Gajdos László azt mondta, hogy az emberek egészségének a védelme a legfontosabb, ezért már a következő kormányülésen napirendre kerül az ügy. Hozzátette azt is, hogy minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, vagy az érintett utak és parkolók lefedése és újraaszfaltozása. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban a fekvőbeteg osztályokon. Azért vezették be a korlátozást, mert a Szent Ferenc Takkórház két fekvőbeteg osztályán egyre több betegnek és egészségügyi dolgozónak lett akut légúti tünete. A betegek számára a tilalom alatt is biztosítják a kapcsolattartást a szeretteikkel, a súlyos betegek hozzátartozói pedig rendkívüli látogatást kérhetnek. A korlátozás a járó beteg ellátást és a szakrendelők működését nem befolyásolja, de az ideérkezőknek kötelező készfertőtlen időt használniuk és maszkot viselniük. Attenborough-nak neveztek el egy brit kisfiút, azért mert pont aznap született, amikor a legendás természetfilmes a 100. születésnapját ünnepelte. A kicsi szülei azért döntöttek úgy, hogy a kisfiú középső neve az Attenborough legyen, mert mindketten a természettudós filmjein nőttek fel, és nagyon kedvelik és tisztelik a munkásságát. David Attenborough-ról egyébként a születésnapján egy Chilében őshonos darásfajt is elneveztek, korábban pedig már vadvirág, pillangó, szöcske, dinoszaurusz és egy gyík is kapta már a nevét. A Dunántúlon már esik az eső, már is mondom, hogy milyen idő várható. Jönnek a záporok. Estig főleg a Dunántúlon és az északi középhegység térségében lehetnek záporok, máshol marad a száraz idő. Holnap már sok felhő lesz felettünk az égen, és csak több-kevesebb napsütésre számíthatunk, ráadásul bárhol eleredhet az eső, az ivatarok környezetében pedig a szél is megerősödik. Ma éjszaka 9-16 fok, holnap napközben pedig 18-25 fok várható. A hétvégén is sok eső esik majd, lesz ahol kiadós csapadék hullik, és csak 13-20 fokot mérhetünk majd.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az Útinform azt írja, hogy még mindig erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, a komáromi csomópont és Biatorbágy között szakaszosan feltorlódtak a járművek, és több szakaszon is 4-5 kilométeres álló kocsisorokat hoztak létre. Ezért sokan kerülnek az 1-es főúton is, viszont ott is nagy a torlódás, mert Szár térségében a vasúti átjáróban félpályán lehet csak haladni. Aztán egy műszaki hibás jármű nehezíti a haladást az M0-as déli szektorán az M5-ös autópálya felé Diós térségében. sebességében, a 8-as kilométernél lezárták a belső sávot, 2-3 kilométeren keresztül arra szólnak az autósok. Az M44-esen az 5-ös autópálya felé vezető oldalon a Cserkesszülői pihenőhely közelében felborult egy kamion, emiatt lezárták a külső sávot, a 4-es főúton pedig Ebesnél korábban egy teherautó és két autó ütközött össze, a helyszínelés miatt a 212-es kilométernél fél pályán haladhatnak az autósok. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Nagy Zoltán fia a következő, aki felkereste a kívánságműsorunkat. Annyit osztott csak meg velem, hogy az apukájának szeretne küldeni egy szuper jó slágert, és azt üzeni neki, hogy nagyon, de nagyon szereti. Belinda Carlisle énekel ez alá Luna a kívánságműsorban. 8-ig maradok, török.

0: Jó, szeretettel köszöntelek a kívánság műsorban. Hello, hello!
1: Jó napot! Egy számot szeretnék kérni lábodra.
0: Oké, jöhet a bemutatkozás?
1: Lalinak hívnak.
0: Kinek szeretnéd elküldeni?
1: Hát igazából az összes munkatársamnak itt, akikkel dolgozok.
0: Jó, milyen területen tevékenykedtek?
1: Igazából fékségben dolgozunk.
0: Szuper, és meddig tart a munkaidőtök most?
1: Hát ahogy éppen elvégzünk.
0: Mi az, amit üzennél a szeretteidnek, a kollégáidnak?
1: Legyen szép napuk.
0: Oké, és mi mindent sütöttetek ma? Mesélj egy picit még nekünk.
1: Hát igazából mindent, vegyesen. Kenyeret, kiflit, zsemlét. Mindent.
0: Oké, és köszönjük szépen, és nagyon szép szakmátok van.
1: Köszönjük mi is. Hello,
0: hello. Hello, jön az ajándékotok. A meglepetés slágerről az Up együttes gondoskodik. Ez a nap.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Rádió újabb SMS üzenetek a kívánság műsorban, amik ugyanúgy a 06-22-22-122-re jöttek, mint a telefonhívások. Szia, Izabella, Petinek hívnak, a nővéremnek Dorkának szeretnék küldeni egy slágert, mert nagyon hiányzik. Hello, Icuka vagyok. Szeretnék egy slágert kérni a barátos némnak, Tóth Andreának, Törökszent Miklósra. Azt üzenem neki, hogy köszönöm, hogy ilyen jó barátnő, és hálás vagyok neki, hogy van nekem. Mindenkinek kellemes estét, jó estét, ez a kívánság műsor. Önnek miben segíthetünk, mondhatja nyugodtan.
1: Szukis Norbert vagyok Szentgotthardról.
0: Hello, kit szeretnél meglepni?
1: A páromat szeretném meglepni, rá vagy almaton.
0: Oké, hogy hívják őt?
1: Pető Ildikó.
0: Mi az, amit Ildinek üzennél, mik a kedves gondolataid?
1: Szeretném mondani, hogy köszönöm, hogy vagy nekem, és hogy rátaláltam, és mindennél jobban szeretem.
0: Jó, mióta vagytok együtt?
1: Másfél éve.
0: Gratulálok, és mi lesz a most hétvégi programotok? Azt néztem, hogy állítólag nagyon fog esni az eső. Van valami ötletet, hogy mit csináltok?
1: Nincsen konkrétan semmi egyenlőre.
0: Hát beszorultok a szobába, úgy néz ki, úgyhogy akkor maximum egy jó kis társasozás, tévénézés, sorozatnézés,
1: igen,
0: ilyesmi.
1: Igen.
0: Oké, és örülök, hogy beszéltünk. Az NSYNC gondoskodik az ajándék slágerről. Ez az It's Gonna Be Me.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió. Retro Rádió.

0: itt az imént önöknek, hogy hétvégén szakadni fog az eső állítólag szombaton is, meg vasárnap is, és hát ez kicsi szomorúsággal tölti el az embert, hiszen mindig azt várjuk, hogy amikor szabadok vagyunk, nem kell menni dolgozni, akkor legyen szép idő, és tudjunk tevékenykedni. Egyszer volt egy ilyen nyaralásom, amikor csak az mentette meg a szabad időmet, hogy egy ilyen wellness részleggel is rendelkező szállásunk volt, és hiába volt rossz idő, mi azért odabent tudtunk medencézni, meg szaunázni, meg bugyogni a jacuzziban, de hogyha ez nem lett volna, akkor bizony én is nagyon-nagyon bosszús lettem volna, hogy tönkre megy a nyaralás. Hát most ez egy ilyen hétvége, bízzunk benne, hogy túl leszünk rajta, és akkor utána már megérkezik az igazi tavasz, gyönyörű szép napsütéssel, 25 fokkal, és napozási lehetőségekkel, meg bicajozási lehetőségekkel. Toto Cutugno énekel a Retro Kívánság műsorában. Jó estét!
1: Köszöntelek, Izadrága, Imre vagyok, Magyarból. Egy számot szeretnék kérni egy nagyon kedves hölgynek, akit szeretnék megismerni, mielőtt, remélem talán most a hétvégén összejön.
0: Igen.
1: Én üzenem neki addig is, hogy kitartás és kellemes pihenés a sok agyi munka után, és egy egészségügyi adminisztrátor hölgy.
0: Jó, és a keresztnevét megtudhatjuk-e, vagy becenevét?
1: Igen, Katalin és Tatalakány valaki.
0: Oké, és üzenél így a végére még neki valami szépet, kedveset?
1: Hú, egy imádni való hölgy.
0: Jó. És eddig csak telefonon beszéltetek, és most lenne az első találkozásotok majd esetleg?
1: Igen.
0: Jó, és ez egy randi, ezek szerint, igaz? Tehát te udvarlási szándékkal mész hozzá majd?
1: Igen.
0: Jó, akkor azt kívánom nektek, hogy érezzétek szuper jól magatokat, és sikerüljön jól az első találkozás, legyen meg a kémia, meg nevesetek sokat együtt, jó? Szerintem kezdetnek ez már így elég lesz.
1: Szuper, köszönöm.
0: Én is, hogy hívtál.
1: Egyébként magas szintű a műsorod.
0: Jaj, köszönöm, nagyon kedves vagy. Szép estét neked, szia-szia.
1: Szia-szia.
0: Hello. Meghallgatjuk közösen az ajándékslágert, és üres kézzel senki sem távozik a kívánság műsorból, ez Toto Cutugno.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Muzsika. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó hírem van, önnek is sikerült bejutnia a kívánság műsorba. Haló, haló! Kivel beszélek? Jöhet a bemutatkozás?
1: Pontja Csaba Gedeon.
0: Kinek szeretnél slágert küldeni?
1: Apukámnak.
0: Őt hogy hívják?
1: Pontja Csaba.
0: Mi az, amit üzennél neki néhány mondatban?
1: Hát, hogy szeretem és jó dolgozást.
0: Jó, mi lesz a ma esti programod? Mesélj nekünk egy picit, mik a tervek?
1: Hát, megyek edzésre, hogy most voltam edzésen, és megyek aludni.
0: Jó, és milyen sportot tűzöl?
1: Foci.
0: Oké, sok sikert kívánok benne. Érkezik az ajándéksláger is mindjárt, de előtte van még valaki velem a vonalban. Haló, haló!
2: Csókolom, Apor vagyok, és itt ül mellettem egy barátom, akinek egy számot szeretnék kérni.
0: Őt hogy hívják?
2: Máté.
0: Mi az, amit Máténak üzennél néhány mondatban?
2: Hát, hogy azt akarom üzenni neki, hogy nagyon, nagyon jól focizik.
0: Jó, egy csapatban játszottok talán?
2: Igen.
0: Hétvégén is lesz edzés, vagy mesélj kicsit róla, hogy mi lesz a hétvégi programod?
2: Hát most volt meccsünk, és nagyon kikaptunk, és felszeretném bizítani.
0: Jó, oké, és hétvégén akkor mentek azért edzeni?
2: Hétvégén nem. Hétfőtől péntekig, igen.
0: Jó, figyelj, azt kívánom nektek, hogy a következő meccsen szerepeljetek sokkal ügyesebben, jó?
2: Jó.
0: Köszönöm, hogy hívtál, szia!
2: Csókolom,
0: jaj! Nyugodtan tegeződhetünk a kívánság műsorban, ez a Wham és a Wake Me Up Before You Go Go.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Így a kívánság műsor végéhez közeledve mindig el szoktam mondani, hogy ha valaki ma nem ért el, nehogy elkeseredjen. Egyszerűen csak annyi a teendő, hogy holnap visszatelefonál, pénteken is lesz kívánság műsorunk. Teljesen normális, hogyha nem tudom minden pillanatban felvenni a telefont, hiszen sokan próbálkoznak. Szia Iza! Dankó Ritának Ózdra szeretnék kérni szuper jó számot, így kezdődik a következő SMS. Kicsit rossz a kedve, és szeretném felvidítani. Lajos vagyok, Füzesgyarmatról. Hello Izabella, angol versenyre tartunk Békés Csabára éppen a családommal, és nekik szeretnék egy szuper jó slágert kérni. Köszönöm, és az SMS aláírója Emi, akinek én ezúton is egy jó nagy kalappal kívánok, remélem, hogy sikeres leszel a versenyen. Van velem valaki a vonalban is, jó estét kívánok, önnek miben tudunk segíteni?
1: Szia, Péter vagyok Szlovákiából.
0: Szia, kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: Szeretném a Perlába kérni egy jó magyar pörgős számot, úgyhogy üzenem nekik, nagyon szeretem őket, tisztelem, becsülöm, főleg a főnökeimet is, neki szeretnék valami szép magyar dalt küldeni.
0: Igen, és hova szól? Az nem volt érthető, hogy hova szeretnéd elküldeni.
1: A Perlába, a munkahelyemre.
0: És ez milyen munkahely, milyen területen dolgoztok ti együtt?
1: Szomorján dolgozom. Az étterem.
0: Oké, és akkor vendéglátásban dolgoztok. Jól van, figyelj, csak Takács Nikolász fog nektek énekelni egy szuper jó ajándékslágert. A zene kísér majd az úton. Ez a címe, ez már az Abba Házi Presszó nyitó slágere is egyben. Én nagyon remélem, hogy a zene valóban elkíséri önöket, akkor is, amikor én most szépen hazasétálok, vagy hazabuszozom. Takács Nikolásszal folytatjuk a hírek után, és jön az Abba Házi Presszó is egy tartalmas beszélgetéssel. Kívánság műsorozni! Holnap pénteken este 6 órától lehet legközelebb. Puszi mindenkinek, szép estét! Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban. Jó volt örökkel ma is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Mit hozzak inni?
6: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
5: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vita Fruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
7: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy 5-ajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
8: Sziasztok, sportarcok!
9: Kihagyhatatlan májusi kuponajánlatok az Intersportban. Szerezd be kényelmes túracipődet, márkás futócipődet és menetkész KTM, Genesis és Scott kerékpárodat vagy e-bike-odat most akár 50% kedvezménnyel. Az akciós kuponokat keresd az intersport.hu-n. Intersport.
10: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
11: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
10: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
11: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
10: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
12: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
13: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
14: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
15: És ez még csak a bemelegítés.
14: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
16: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
17: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
18: Úgy is tett!
19: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévé paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
20: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Figyelmeztetést küld a NAV azoknak, akik elrontották az adóbevallásukat. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon, holnap országszerte lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan rontották el az adóbevallásukat, több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a NAV azért, hogy javítsák a beadott dokumentumot. A legtöbb esetben adatok hiányoznak, vagy rosszul vannak kiszámolva a kedvezmények, esetleg nincs megadva az a számla száma, hová a visszaigényelhető adó utalható. Még van idő javítani a hibákat, május 20-áig kell leadni az adóbevallásokat. Addig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Még mindig tombol a pollen szezon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ mérései szerint nagyjából 20 féle fás és lágyszárú növény virágpora van most a levegőben. Jelenleg a fenyőfélék, a pázsitfűfélék, valamint a tölgy, az eperfafélék, a vadgesztenye és a bodza virágpora okozhatja a legtöbb tünetet az azokra érzékenyeknél. Hepatitis A járványhelyzet alakult ki Hajdúhatházon, ezt közölte az önkormányzat. Azt írták, hogy legfeljebb 20 ember és több száz kontakt személy lehet érintett, ezért a járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében. Az érintett családoknak fertőtlenítő és tisztítószereket tartalmazó csomagokat juttattak el, a város lakosainak pedig felhívták a figyelmüket arra, hogy fokozottan ügyeljenek a személyes higiénia betartására. A hepatitis A a májat támadja meg, és annak a gyulladását okozza. Idén is megrendezik a futókörök napját. Szombaton az ország rekordtemborítású futópályáira várják a mozogni vágyókat. Az eseményen résztvevők pedig kilométereket gyűjthetnek a lakóhelyüknek, így a mozgás a közösségi összefogásról is szól. Ezt mondta rádiónknak Antal Ferenc, a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnöke.
24: Az országban 25 helyen várjuk a futni vágyókat. 25 különböző nemrégiben épült rekordtán futókörön lehet összemérni a településeknek a terejét. Lényeg, hogy mindenki álljon föl a székből és mozduljon meg saját maga egészségé érdekében, illetőleg a településért egy egészséges lokálpatriotizmustól vezérelve gyűjtse a kilométereket a településének.
23: Hogy pontosan milyen helyszíneken várják a mozogni vágyókat, azt a futókoroknapja.hu oldalon lehet megnézni. Elővehetjük az esernyőket, ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Sidi, vagyis Sidlovics Gábor, aki egy évvel azután, hogy kiszállt a tancsapdából, új zenekarral jelentkezett. Töltöm az italt, indítom a zenét, és néhány perc múlva kezdjük a

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Visszatérő vendég, Siglovics Gábor, Sidi, hello, szeva.
2: Hello, sziasztok, hellóka, hellóka.
1: Meséljük el a hallgatóknak, hogy úgy indultunk el, vagy mielőtt bekapcsoltuk volna ezt a mikrofont, arról beszélgettünk, hogy a múltkori beszélgetésünk nagyot ment. Mert amikor itt voltál, az még a bunyó mérkőzésed előtt volt, igen, de már a tankcsapdából való kiszállásod után, és tulajdonképpen az első ilyen hosszabb lélegzetvételű interjú volt, és azt mondtad, hogy nagyot ment. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a te rajongóid, vagy a te követőid számára ment nagyot.
2: Még a boltba is utánam szóltak, hogy
1: komolyan?
2: Aha, igen, igen, hogy hallgattam az Abaházi Presszót, meg izé, meg de még így hetekkel később is, tehát, hogy, és ott, amikor azt mondtad, hogy izé, az mit jelentett, meg mit tudom én, tehát, hogy ilyen, így látszott, hogy az úgy, ahogy mondani szoktuk, így bent volt a levegőbe az a beszélgetés, igen.
1: Én nem emlékszem rá, hogy olyan nagyon durva dolgokat mondtál volna, vagy olyan dolgokat, amiket korábban én nem ismertem volna, vagy nem hangzott volna el, de talán a kiválással kapcsolatos infók azokra nagyon vágytak az emberek, igen, nagyon vártak az emberek.
2: És akkor meg lehet, talán még a mai napig is érdekes, hogy na jó, de mi volt, és ez már egy ilyen visszatérő dolog, de nyilván nem is akarok ebbe jobban belemenni, mint
1: persze,
2: akkor.
1: Most csak persze, most ezt visszalőttünk, meg így jeleztük, hogy ennyire hallgatott a műsor.
2: Igen. Jó, hogy nincs videó, mert itt látnák az emberek, hogy dobálom a ruháimat, igen, nem úgy. Köszönöm szépen.
1: Na hát, ezt most akkor megint megírják majd, hogy az mit jelentett?
2: Az mit jelentett, hogy...
1: amikor dobáltad a ruháidat. Levette a mellényét a Sidi.
2: Igen,
1: csak
2: igen,
1: mondom
2: igen
1: a hallgatóknak. Igen. Jött egy ilyen farmer mellénybe, és most már pólóban van, tehát van rajta póló.
2: Van.
1: Sőt, még madrág is van rajta. Még. Azt nem majd, ahogy
2: hát fél óra múlva ki tudja. Igen.
1: Na, de akkor, amikor itt voltál, akkor viszont zenéről szerintem nem beszélgettünk, hogy milyen zenei terveid vannak. Mondjuk az nyilvánvaló volt, hogy,
2: igen,
1: hogy
2: igen,
1: a gitárjaidat nem adod el, tehát hogy a gitározás az megmarad az életedben.
2: Igen, így van. Ha van ilyen, hogy gondviselés, uh-huh, és én hiszem, hogy van, nekem ez egy tökéletes időzítés volt, hogy volt az a bunyós műsor, uh-huh, és az engem ebből az egész zenélős millióból olyan szinten kirántott akkor, amire nekem akkor megmondom őszintén szükségem volt, aha, pedig az egy olyan, nem akarok hülyeséget mondani, de olyan 26-27 év aktív zenélés után voltam úgy, hogy engem akkor a bunyó úgy berántott, meg be is kellett, hogy rántson, mert uh-huh, ott ez lényegében ez
1: hát
2: feltétele
1: lehet,
2: volt az egész,
1: hogy igen, persze.
2: Hogy amikor vége lett, akkor tényleg, mint amikor így tinikoromban újra megismerkedtem a gitárról, és uh-huh, úristen, én azt de szerettem csinálni, és jaj, de jó.
1: De már ez azt jelenti, hogy a bunyózás alatt, tehát amikor bunyóval foglalkoztál, a gitárhoz nem is nyúltál, tehát tényleg volt egy olyan szünet, amikor azt félre raktad?
2: Most már így kimerem mondani, hogy igen, akkor uh-huh, így kicsit ilyen össze-vissza beszéltem, hát igen, azért ugye az ötletek, meg izé, ami olyan szinten igaz volt, hogy persze felvettem a gitárt, pengettem rajta kettőt, jó, azt majd egyszer megnézem, letettem.
1: De nem hiányzott.
2: Nem hiányzott. Jó, mondjuk hozzáteszem, hogy ez biztos nehéz elképzelni, úgy mondjuk hallgatónak, aki úgy nincs benne, én sem tudtam hozzáteszem elképzelni, hogy egy ilyen verseny felkészülés az tényleg egy ilyen egésznapos projekt a hét minden napján.
1: Hát olyan nincs, hogy 2-3-ig bunyós vagyok, 4-5-ig meg gitáros.
2: Igen, így van. És ez még hozzáteszem, hogy mi nem boxolók voltunk, igen, mi egy amatőr szinten próbáltunk felkészülni egy versenyre mondjuk fél év alatt. De nem is nagyon volt alkalmam átszellemülni a zenéhez, meg én azt gondolom, hogy nekem így utólag, hogy nekem nagyon szükségem volt rá, hogy egy kicsit kiszakadjak ebből az egész gitározós, zenélős, alkotós dologból. Paradoxon módon pont azért, hogy utána úgy tudjak visszatérni hozzá, hogy megint azt a gyermeki tini rajongást érzem megint a zene meg a hangszer iránt.
1: Ugyanakkor meg eltöltöttél 13 évet
2: igen,
1: a tancsapdában, és szerintem, ha vannak zenei szakértők, akik producerként, menedzserként, szervezőként ott vannak a zenészek mellett, akkor szerintem mindenki azt ajánlotta volna, hogy a kiszállásod másnapján már jelentes meg egy dalt, mert akkor van a legnagyobb érdeklődés, hogy és akkor vajon merre megy tovább a jó ember.
2: Így van, sőt, megmondom őszintén, hogy még bennem is volt egy ilyen érzés, hogy valamivel jelentkezni kéne, uh-huh, hiszen most frissen szálltam ki, de nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt nem tettem meg. Mert
1: Mert hogy a gondolatokat is le kellett tisztítani, igen, tehát a zenéről való gondolkodást. Tehát
2: így van, és azt gondolom, hogy az egy izzadságszagú dolog lett volna, ha én másnap jelentkezek valamivel. Tehát ezt örülök, hogy ezt végül is elengedtem, ezt a dolgot.
1: Hát ugyanakkor meg lehet, hogy azonnal beindult volna egy olyan karrier, amit... Hát ez, igen, ez volna, a sok volna, most hülyeség beszélni.
2: Persze,
1: de hát...
2: persze, inkább úgy fogalmaznék, hogy ez egy rögösebb út.
1: Aha.
2: Ez egy rögösebb út, de sokkal inkább a magaménak érzem ezt most, hogy egyébként úgy nézett ki az egész, hogy vége lett a bunyós műsornak, körülbelül 2 hétig szó szerint szedtem össze magam, testileg is, meg lelkileg is, és utána egyszer csak jött az, hogy na, emlékszem a mai napig, hogy a zöld leszpólomat a kezembe vettem, és akkor úristen, jaj, és akkor ez hogy is volt? Ez így volt, úgy volt,
1: ismerős stúdió,
2: ilyen régi saját témáimat, tehát amiket így tudtam, hogy valamikor
1: nem Zanzibárt, nem tankcsapdát, hanem dalkezdeményeket.
2: Így van, dalkezdeményeket, és nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem egy hónappal később más stúdióban voltam, és akkor elkezdődtek a felvételek, és ez azóta is tart.
1: Tehát ez az automatizmus, ami mondjuk a gitározással jár, tehát hogy valaki megtanul gitározni, és 20-akárhány évig ezt műveli nap, mint nap, a nap minden órájában, minden percében, az hamar visszajön ezek szerint az automatizmus.
2: Igen. Én emlékszem, volt egy dokumentumfilm a Metallica-nak, a Some Kind of Monster, és abban van egy jelenet, amikor a Hetfield elmegy elvonóra,
1: igen,
2: és az 8 vagy 9 hónap után egyszer csak megérkezik, betoppan, és akkor így a kezébe veszi a gitárt, és akkor mondja, hogy gyerekek, ez most 8 hónapja nem volt semmi ilyesmi a kezembe, és elkezd rajta riffelni, és akkor azt hiszem a Bob Rock áll ott mellett, hogy hát azért ez úgy látszik, nem lehet elfelejteni. Tehát, hogy nyilván most nem oda akarom hasonlítani magam, hanem inkább az analógiát, hogy igen, tehát azért 20x év aktív gitározás azért nyilván hozzáteszem, volt ilyen, és tényleg volt ilyen, hogy vízholyag lett az ujjamon, mint...
1: Újra?
2: Újra, mint, és ilyen utoljára 16 évesen voltak, egy gitározásról vízholyagos, és 6 nap szünetet kellett tartanom, mire megint le tudtam borogatni, és így ilyen szinten vissza kellett jönnöm. De azért is beszélek erről a szünetről, megmondom őszintén bátran és büszkén, mert tényleg úgy érzem, hogy erre nagyon-nagyon-nagyon szükségem volt.
1: Végig fogjuk ezt venni, jó. Mindaz, amit most így az első néhány percben elmondtuk, ezt részletezzük, jó? Okay. Sidi a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Sidlovics Gáborral, Sidivel beszélgetünk. A bunyós műsorról egy kicsit dumcsizzunk. Mert előtte voltál, éppen benne voltál a felkészülésben, nyilván olyan sok mindent nem is akartál elárulni, nehogy az
2: nem
1: ellen...
2: Nem is lehetett, persze.
1: Meg nem is szabadott, igen. Meg nyilván akkor a kijelölt ellenfeled is hallgatja, hogy hogy állsz.
2: Igen.
1: Nem tudom, hogy számodra hogy sikerült, hát mi láttuk, hogy hogy sikerült, aha. De hogy... sikerrel, tehát sikerként könyveled el, egyáltalán, hogy te ebbe belekerültél, hogy végig tudtad vinni, hogy sérülés nélkül oda tudtál jutni, bármi is lett a vége?
2: Igazából egyrészt sikernek is könyvelem el, így utólag, mert eleve nyilván itt, aki benne van, az úgy, hogy a felkészülés a legdurvább része ennek az egésznek. Örülök, hogy végig tudtam csinálni a felkészülést. Igen, örülök, hogy kisebb-nagyobb sérülésekkel, de azért azt mindig ki tudtuk belőle gyógyítani magam, mentünk tovább.
1: Ezt bocsánat, csak azért tegyük zárójelben, de fontos, hogy elmondjuk, hogy nagyon sokan vannak, akik szintén felkérést kaptak, elindultak ugyanezen az úton, de nem jutottak el a tévés adásig, mert annyira megsérültek, hogy nem tudták tovább folytatni így a felkészülést. Így mondom, hogy megúsztad sérülés nélkül.
2: Így van, pontosan. Hát annyi, hogy kék-zöld voltam, megtanultam. Nem is részletezem, hogy milyen... Tehát volt sok sérülés, de nem olyan, ami ne engedte volna, aha, hogy részt vegyek a műsorba. Tehát nekem leültek velem az edzőim sokat beszélni előtte, hogy Sidi, nagyon, egy dologra nagyon kell figyelni, a stresszre. Mert az meg fog enni, hogyha nem figyelsz rá.
1: Én meg úgy voltam vele, hogy... stresszes vagy nem?
2: Ugyanígy volt, hogy én, gyerekek, hát ha valaki középen van, az én vagyok. Hmm. Rendszeresen meditálok, nyugodt vagyok.
1: Nekem ezzel bármi stresszt okozna számodra.
2: Hát úgy megevett a stressz, megmondom őszintén, hogy azt se tudtam, hol vagyok. Tehát és ez is egy nagy iskola volt például, hogy...
1: De ez már ott benne a ringben?
2: Már előző nap én full lelázosodtam, kezem-lábam nem éreztem, lezsibbadt, tehát, hogy én nem gondoltam...
1: De mi féltél valamitől, hogy mi lesz? Nagyon nem tudsz teljesíteni, féltem, vagy kiütnek,
2: igen,
1: vagy
2: mitől? Hogy nem tudok teljesíteni, ezt egy ország nézi, gondolom ilyenek lehettek, nyilván nem fogalmazódott meg, bennem ezeket úgy utólag raktam össze, egyszerűen csak tényleg megevett a stressz, és akkor eljött a versenynapja, persze nyilván éjjel szerintem aludtam 40 percet nettóba.
1: A sokat segít általában.
2: Igen, főleg egy ilyen küzdősportra, igen.
1: Főleg olyannak, aki nem sportolt előtte olyan nagyon-nagyon sokat.
2: Igen. És amikor már mentem ki a bevonuló zenére, ott már ilyen megkockáztatom, már ilyen halálfélelmem volt, ilyen páni halálfélelmem. Tehát ez, amit felvázoltak nekem, felvizionáltak, és én ezt így...
1: Az be is jött.
2: Hát ez olyan szinten telibe bejött.
1: Lehet, hogy nem kellett volna beszélniük róla, és akkor ezt nem érezted volna.
2: Nem tudom.
1: Lehet, hogy bevonzottad azáltal, hogy hallottál róla.
2: Lehet, hogy bevonzottam, elbíztam magam kicsit, hogy én pszichésen nagyon frankó vagyok, és nagyon jó vagyok. Annak nagyon örülök, és az egy igazi férfi próba. Azt hozzá kell tennem, hogy a Viktor egy fejjel kisebb volt nálam, de hát ő egy nagyon komoly verekedő, vagy boxoló, vagy hogy mondjam. Tehát tényleg olyan csapotjai vannak, meg olyan... Tehát ő egy ilyen igazi kis komisz.
1: Tehát hozzád képest egy duvadnak tűnt.
2: Egy duvad volt, igen. Így van.
1: Hát igen, azt gondoltam, hogy te még egy kocsmai verekedésben sem vettél részt korábban.
2: Egyébként vettem részt, csak ott nem volt ilyen stressz rajtam.
1: Aha.
2: És ott tulajdonképpen tényleg az történt, hogy túlélésre játszottam, nem tudtam, mi van, tehát emlékszem, hogy a szünetekbe beszélnek hozzám az edzőim, kiabálnak, mondják, és azt hajtogattam nekik, hogy nem értem, mit mondtok. A szavakat értettem, csak nem
1: tehát nem a
2: tudtam.
1: Hangzavar miatt?
2: Nem, és hangzavarból semmit nem hallottam. Tehát az egy...
1: Tudod, mi volt? Én azt láttam, hogy szerintem te tudod, hogy én mit gondolok róla, hogy te egy nagyon kedves, nagyon jó felsrác vagy. És sajnos ez jelent meg a ringben, hogy mint hogyha nem mernéd megütni szegény gyereket, félsz, hogy egy fejjel kisebb is, meg mint tudom, nem akarsz neki túl nagy pofont adni, mert akkor biztos fájna neki. Tehát ilyennek tűntél. Tehát, hogy hiányzott az az ős erő, ami neki megvolt,
2: abszolút megvolt. Hozzáteszem, hogy nagyon vicces volt, mert utána én elmentem egy 6 napra rögtön másnap hajózni, de ide Horvátországba, Fenyő Iván barátommal, utána visszajöttünk, és első edzésen úgy fogadott az edzőm, hogy tekerte fel a bandást, és hogy most bunyózni fogunk. Nagyon ki volt rám készülve, emlékszem.
1: De fel sem merült benned, hogy jó, akkor soha többet nem mész a bunyóterem, vagy a ring közelébe.
2: Én azóta is járok. Nem, persze. Hát ez egy olyan jó része lett az életemnek, én nagyon, nagyon imádom. És a 6 nappal a meccs után az volt, hogy tekerte fel a bandást, és mondta, hogy öltöz be, most bunyózni fogunk, és tudtam, hogy ez most nem lesz szép.
1: Vagy szét fog verni.
2: Igen. Viszont...
1: Jó edző.
2: És ennek,
1: kedves viszont srác.
2: Ennek megvan a felvétele, a videó felvétele.
1: Ennek az edzésnek?
2: Igen, felvettük videóra, és ott 6 nappal később, ott van egy rendes bunyó. És ott tényleg egy olyan, ami ott nyilván voltak benne mások is, odajöttek, hogy ennek a negyedét, ha hoztad volna a meccsen, nem ezt, az egészet megnyerted volna. Mondom, igen, tudom, és éppen ezért is. De nyilván ezért rohadt nehéz a sport, a profi sport végén.
1: Hát és ezzel ott csak egyszer tudsz bizonyítani.
2: És ott egyszer, és hozzáteszem, hogy a Viktorban meg tényleg benne volt az a fajta dúvadság, és ő is nagyon bizonyítani akart. Ott volt a kislánya, aki akkor került hozzá.
1: Én úgy emlékszem, hogy a te kislányom is ott volt.
2: Igen, csak nekünk rendezett volt a viszony.
1: Ja, értem, nekik meg kevésbé.
2: És ő nagyon meg akarta mutatni, hogy itt vagyok, és a pára számíthatsz, és beszélgettünk utána nagyon sokat.
1: Na, de rajtad meg ezt lehetett érezni, hogy jó, hát szegény, igen, akkor legyen neki, legyen ő a sikeres.
2: Nem tudom, hogy a tudatalatti meg a felsőbénem miket intézett, de az a lényeg, hogy már másnap Viktorral átdumáltuk a dolgokat, hívott, emlékszem, nagyon sokat beszéltünk, tök jóba lettünk, egy nagyon cuki csávó, egy ilyen kis fene gyerek amúgy tényleg, de nagyon, tehát rendszeresen szoktunk beszélni, és a többi, tehát lényegében lett egy ilyen, hozott egy ilyen jó haverságot az életembe a dolog, és

0: Én se tudtam előtte elképzelni. Pedig nyilván bunyóztunk 4-2 perceket edzéseken, meg házparinkban.
1: Teljesen más.
0: De teljesen más, amikor...
1: Ott kamerák vannak, kamerák, meg tudod, sokkal nagyobb a tét.
0: Mindenki néz, és akkor ott van egy csávó, aki tudod, hogy azért van ott, hogy téged kiüssön, nem azért, hogy pontokat szerezzen, meg, hanem, hogy kiüssön. És, szóval...
1: Neki is ez az egyesője volt.
0: Ez igen. így van. Úgyhogy tényleg komolyan mindenféle pátosz nélkül mondom, hogy életem egyik legnagyobb élménye volt. Sokat bunyózok a mai napig, és remélem, hogy egyszer még valamilyen amatőr versenyen, vagy valamiben még egyszer, tehát még ez nekem egy ilyen befejezetlen dolog. Tehát én még egyszer szeretném, ha egy bíró a magasba emelni a kezemet.
1: Jó, kicsit még a bunyóról beszélgetünk a folytatásban. Jó, Sidi, a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Csillovics Gábor Sidi a vendég, és azért szeretem volna még egy kicsit a bunyorról beszélgetni, mert ez tök jó, amit mondasz, hogy te még szeretnél majd ringbe szállni. Tehát, hogy nem csak a sport kedvéért, vagy a mozgás kedvéért jársz el bunyózni, hanem van benned versenyszellem.
2: Igen.
1: Mert ezzel sokat gondolkodtam, hogy amikor az ember egy ilyen sorozatot végigtol, tehát hogy egy ilyen hosszú felkészülés, ami ráadásul teljesen idegen ahhoz képest, amit addig csináltál, és nem sikeresen jössz ki belőle, direkt nem mondom, hogy sikertelenül, akkor nem bánja el meg, hogy egyáltalán belevágott. De ezek szerint akkor benned egy csepp megbánás sincs.
2: Nem. Nekem a legrosszabb pillanatok igazából már a meccs után azok voltak, hogy hát ha ilyen 73-szor nem néztem végig a meccset utána nyilván, akkor egyszer
1: nézni?
2: Se. Rengetegszer. És én hülye kielemeztem minden tized másodpercet, hogy itt
1: nézd meg. Miért? Hát ebből fejlődsz, nem?
2: Így van, csak hogy tudtam, hogy amúgy mit tudok csinálni, vagy lásd, 6 nappal később mit tudtam csinálni a ringbe, és hogy ott, hogy miért hagytam, hogy megegyen a stressz, és ilyen szinten egy nudli legyek. De ugyanakkor meg mégis azt mondom, hogy közben meg mégsem voltam nudli, mert az első menetben kicsaptak, fölálltam, és utána végigvittem, de az összes menetet végigvittem. De a legnehezebb, azt gondolom, azok a napok voltak, amikor tudtam, hogy a felkészülésbe, hát ezt úgy hívják, hogy ilyen hard sparring napok jönnek, és az tényleg... Beszéltük több versenyzővel, hogy tényleg úgy kezd fel reggel, hogy megy a hasad, hány ingered van, szédülsz, semmi porcikád nem kívánja, de tudod, hogy menni, és menni kell négyre, és most nagyon el leszel, hogy a bugyával, és utána, de mégis valami hajt,
1: hogy ez kell ahhoz, igen.
2: És azért örülök, hogy én is ilyen kemény ellenfelekkel készülhettem, mert amúgy nem tudtam volna ezt a 4x2 percet végig csinálni, ha nem így lett volna.
1: Én azt gondolom, hogy ilyen magabiztos srác vagy, te tudod, hogy mit miért csinálsz, mindenem megvan az értelme, de számít az, hogy mit gondolnak rólad, vagy mit szóltak a családtagok, egyáltalán a rajongók, nyilván olvasod a kommenteket, vagy ha eljutott hozzá, talán mi olvasod, hogy milyen volt az emberek véleménye ezzel az egésszel.
2: Igazából nyilván hazudnék azt mondani, hogy nem számít, mit gondolnak rólam, de sokkal-sokkal kevésbé számít, mint mondjuk 4-5 éve számított volna.
1: De most konkrétan erről a bunyós dologról, tehát hogy mi volt a vélemény az embereknek?
2: Nagyon sok mindent nem olvastam el egyébként. Egy kicsit önvédelemből is, hogy a lelkemet is óvjam, meg megmondom őszintén, hogy ez a komment dolog, ez nagyon érdekes, és majd ha beszélünk a zenekarról, majd ott visszakanyarodok inkább erre a dologra.
1: Okay. Igazából csak arra lettem volna kíváncsi, hogy azok, akik téged gitárosként elismernek, szeretnek zenészként, azok jó ötletnek tartották-e, és sikeresnek ítélték-e meg azt, hogy te belementél egy ilyenbe? Bármi is lett a vége.
2: Igazából nem...
1: Vagy ezt téged nem foglalkoztat?
2: Ez nem foglalkoztatott. Én ezt... Szerintem mindenki látta rajtam, hogy én annyira elvakultan akartam ezt, és csináltam ezt, hogy lényegében szerintem, aki úgy volt vele, hogy ez nem jó ötlet, és egy kicsit megismert, az is tudta, hogy most ennek a csávónak ezt csinálni kell, mert látszik, hogy most ezt tartja életbe.
1: Mondtad, hogy jársz még bunyózni, ha nem is heti 5-ször, de azért jó párszor ott vagy az edzőteremben, és én tudom, hogy a bunyózásnak, a boxnak azért vannak kiegészítő elemei, vagy sportágai. Mit csinálsz még azon kívül, amikor éppen nem a boxteremben vagy, vagy a bunyóteremben vagy, de éppen mozogni kívánsz?
2: Nekem otthon van egy ilyen kis tesi szobám.
1: Tesi szoba?
2: Igen, ami most össze van
1: és
2: építve.
1: És gimnasztikázol a stúdió
2: szobával össze van most építve. Hát ott vannak ilyen mindenféle gépek, tehát hogy tudok erősíteni kvázi otthon. Futni, érdekes módon futni nem futok a térdem miatt, mert a jobb térdem rosszalkodik, úgyhogy a kardiót azt ugye le tudjuk benn mindig edzésen ilyen mindenféle egyéb ugrálós dolgokkal, de hát edzésen is be van osztva mindig, hogy vannak tényleg erősítő edzések, kardiós edzések, bunyózós edzések, tehát hogy igazából ilyen elég sokrétű ez a dolog, tehát az, hogy boxolsz, az nem azt jelenti, hogy edzésen lemész és egyből boxolás van, hanem van, amikor mondjuk 2 hétig nincs is bunyó, mert éppen csak a kondidat húzzuk fel, vagy technikai edzés van.
1: És akkor most mi a motiváció? Mert nyilván, amikor elkezdted, akkor az volt akkor a motiváció, az... hogy lesz majd tévéműsor, ahol nekem bizonyítanom
2: igen,
1: kell.
2: Igen.
1: Azóta mi a motivációd?
2: Valahol motoszkál a fejembe hátul, hogy valami versenyre majd egyszer még elmegyek. Másrészről pedig, ez nagyon érdekes, ezen én is gondolkoztam, hogy mi a fene hajt, hogy én még mindig szeretek lemenni. Imádom azt az érzést, amikor a végén így össze akarok esni. Akármilyen, ez is tudom, hogy ilyen hülye hangzik, de imádom azt az érzést.
1: Hát megdolgoztál érte.
2: Hogy megdolgoztam érte, szó szerint kapaszkodok az ablakba, dugom ki a fejem, oxigén, oké. És akkor utána leülök, lenyújtok, és utána az az érzés, hogy beállok a tusoló alá, kijövök, felöltözök, és azt mondom, hogy úristen, de jó volt ez megint.
1: Mondtad, hogy egészségügyileg is hozott változást, de kilókban ez milyen változást hozott, hogy milyen eredményt hozott?
2: Igazából az érdekes, hogy kilókban nem is annyira, mert én előtte már egy 20-as ledobtam, mielőtt elkezdtem a felkészülést. Kicsit inkább átalakult a testem, tehát hogy az érdekes, az izomból kicsit lejjebb ment, de a zsírból is. Hát nem tudom, tehát hogy ja, mondjuk azt mondom, hogy egy 2-3 kilót fogytam, inkább átalakult.
1: Értem. Tehát ruhatárat nem emiatt kellett váltani,
2: nem,
1: ha váltottál.
2: Nem, így van, azt nem.
1: Igen, az már látszott a tankcsapda időkben, hogy ott kicsit jobban odafigyeltél magadra, mint azt megelőző időszakban.
2: Igen, hát azt az előtt ilyen kis zsírgolyó voltam, igen.
1: De egyébként az étrended, mert beszéltünk a múltkor az étrendről, hogy te sem fogyasztasz húst, stb.
2: Most már igen.
1: Most már igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez változott-e.
2: Igen, de várjál csak, igen, hiszen nem sokkal utána, amikor itt voltam nálatok, utána jött az, hogy elkezdett jönni az a jelenség, hogy nincs erőnlét, nincs kondi, és egy kedves barátommal, akinek ez a szakmája, nem is tudom, hogy hívják ezt, dietetikus, vagy
1: gastroenterológus. Igen.
2: Valami ilyesmi. De mindegy, az a lényeg, hogy feldobta a lehetőségét a húsnak, mondta, hogy tudom, hogy vega vagy, de most, amilyen igénybevételt kap most a tested, hát most így sikít a fehérjér, és amiket megiszol turmixokat, meg eszel zöldborsót, meg csicseri borsót, az nem biztos.
1: Ahol viszont olyan mennyiséget kellene magadban nyomni.
2: Hogy... Igen. És én régen azért nem ettem húst előtte 4 évig, mert én konkrétan rosszul lettem a hústól. Igen. Tehát, hogy nem azért, hogy én most eldöntöttem, hogy nem eszek húst, hanem én nagyon rosszul lettem.
1: Igen, tehát nem ilyen ideológiai szempontból nem ettél húst. Ezt beszéltük, hogy nálam ugyanez volt, a Covid hatása volt.
2: Így van, hogy nálad meg a Covid hatása.
1: Bűs, rosszul lét, stb.
2: Pontosan. És amikor Ez a nagyon aktív felkészülés volt, és elkezdtem ugye, hogy először egy ilyen sütögetésem voltam, és mondom, hogy eszek egy fél kolbászt, és akkor utána vártam, emlékszem egy órát, hogy mi lesz, meg én a rosszul légy, szédülni fogok, semmi, meg második, úristen, ez vérré vált bennem.
1: És jól esett.
2: És 4 év után visszaálltam a húsra, aminek az edzőm nagyon örült, mert hogy végre, jaj, úristen, megint lesz erőnlét, meg egyébként tényleg jót tett a kondimnak, tényleg jót tett a vitalitásomnak, és a verseny után pedig én nem határoztam el, hogy most visszatérek a vegasághoz, vagy nem, hanem úgy voltam vele, hogy majd meglátjuk.
1: Most teszek mindent,
2: Egy hónapja kb. Úgy voltam vele, hogy vissza akarok állni a vegaságra, és hogy elkezdtem, és egy ilyen 3 nap után megint azt éreztem, mint régen, hogy kéne, és most megint eszek húst, de...
1: Jó, hát az ember minden elő, tehát, hogy...
2: Ja,
1: igen.
2: Aha, igen.
1: Jó. Ígérem, hogy innentől kezdve a zenéjé lesz.
2: Jó,
1: a
2: nem, én ezt élvezem.
1: De egyébként én is most csak a hallgatóknak is ígérem, hogy mégis csak egy zenésszel beszélgetek, nem is sportolóval, de egy olyan zenésszel, aki viszont hál' Istennek sokat sportol. Sidi a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Csillovics Gábor Sidi a vendég. Én már nagyon vártam azt a pillanatot, amikor végre kiraksz egy olyan posztot, hogy na gyerekek, itt a zenekar, vagy itt az új dal. Nem tudtalak elképzelni szóló előadóként, tehát, hogy ott állsz egy gitár, és akkor teljesen mindegy, hogy ki van mögötted, de te nyomod. Viszont engem az is meglepett, hogy használod az énekhangod. Uh-huh. Mert hogy énekeltél, vokáloztál eddig, de én szóló énekesként eddig nem hallottalak, meg szerintem mások sem nagyon.
2: Nem nagyon. Igen, uh-huh. Én sem magamat előtte.
1: A kiindulási pont, tehát mi volt az elképzelés, hogy te hol kikkel folytatod?
2: Nyilván az egyértelmű volt, hogy Steklács Miki, Mixi barátom, akivel annak idején egyébként az Anzibát is együtt alakítottuk, ő egy ilyen gyerekkori jó barátom, szinte testvérem, és amikor felmerült az egész zenekarosdi, akkor ő egyből mondta, hogy ő nagyon szívesen
1: ő is. Ő basszusgitáros, akivel ugye az Anzibárban is együtt zenélt, és ráadásul a Tangcsapdának basszusgitáros technikusa volt.
2: Volt,
1: ugye?
2: így van, igen.
1: De miatt azt szállt ki a Tangcsapdából egyébként?
2: Közvetve nem, vagy hát nem.
1: Jó.
2: És... A dobos Horváth Márk, akit szintén a Tangcsapdából ismerek, ő volt a gitártechnikusom 6 évig, és, de ő egy dobos egyébként, egy nagyon jó dobos. Ő viszont velem együtt, vele együtt volt a búcsúkoncertünk annak idején tavaly, és vele is megbeszéltük, hogy amikor lesz, tudtuk, hogy valami lesz, akkor együtt folytatjuk. És igen, az énekes kérdés volt, és emlékszem, hogy itt voltam nálad, még akkor úgy volt, hogy
1: én leszek az énekes.
2: Hogy te leszel az énekes, igen. Aztán küldtem egy névtelen e-mailt, tudod?
1: Igen.
2: sidikukac@gmail.com-ra. Tehát, hogy valószínű, hogy
1: volt,
2: énekes
1: mondjuk
2: lesz.
1: A hallgatóknak.
2: Persze, ez vicc volt, igen. Azt én is megszoktam, hogy a hallgatók sokszor
1: komolyan. Ja, persze, elhisztük, igen.
2: És hogy mindent helyesíteni kell, igen.
1: Poén volt,
2: így van. Tehát, hogy akkor még azon gondolkoztunk, hogy valaki énekes kell, hogy legyen, és amikor elkezdtünk stúdiózni, akkor ugye még marhára nem volt énekes jelölt, viszont a dalok meg ott voltak, meg ugye én írom a szövegeket, meg él a fejembe az egész dal.
1: Nyilván ahhoz, hogy egy dalt bárkinek is meg tudj mutatni, valakinek fel kell énekelni, általában a szerző szokta.
2: Igen, így van, és én felénekeltem kicsit ilyen szándékból is, csak megmondom, hogy szintén kicsit kíváncsi is voltam, hogy milyen lesz. És nyilván az kiderült a felvételekből, most nem vagyok Pavarotti, meg nem én leszek a magyar Freddie Mercury, de az hamar megmutatkozott, hogy talán ha foglalkozok is vele még pluszba, akkor azt, amit ez a stílus megkíván, azt fogom tudni hozni, és hogy nekem nagyon fontos volt, talán ami a legfontosabb volt, hogy ezek nagyon szövegcentrikus dalok. Tehát, hogy ezek tényleg ilyen annyira belső vallomások, annyira...
1: Tehát ezek a te gondolataid.
2: Igen, és annyira intim gondolatok.
1: Ez nehéz is másnak a szájába adni.
2: És ilyen fura volt elképzelni, hogy én ezt most így, hogy ezt most így odaadom valakinek, és én pontosan tudom, hogy az a sor miről szól, az a mondat, az a refrén miről szól, és akkor igazából onnantól kezdve már csináltam egy-két vaktesztet, megmondom őszintén.
1: Az mit jelent a vaktest?
2: Úgy mutattam meg ismerősöknek a dalt, hogy nem mondtam meg, hogy én énekelek, hanem hogy na, készülnek a dalok, demo, ki énekel? Egy haverom. És végül is mondjuk volt olyan, aki 8-ból 1, aki mondta, hogy hát az ének az nem olyan erős, a többi az pedig, és érdekesen nem nagyon ismerték fel a hangomat, és ennek én nagyon örültem, hozzáteszem, mert az beszédhangját az ember általában nem szereti, mint hogy én sem annyira szeretem.
1: Érdekes, hogy meghallgattam a dalt, amit majd nem sokára meg fogunk mutatni természetesen a hallgatóknak, de lehet, hogy azért, mert én tudtam, hogy te énekelsz, én felismerhetőnek gondoltam a te hangod, de igen. Lehet, hogyha ilyen vaktesten én is megszívtam
2: akkor lehet,
1: volna.
2: Hogy, igen, lehet. De minden esetre annak örültem, hogy pozitív kritikákat kapott, legalábbis nem olyanokat, hogy
1: jó lesz,
2: és koncertek is lesznek.
1: Jó, hát majd, ha lesz új szó, igen.
2: Igen. És most már rendesen élvezem, mert egy új világ nyílt meg, tehát, hogy egyébként érdekes, hogy ezt te nyilván sokkal jobban tudod nálam, de hogy, hiszen ez egy szakma, de ahogy elkezdtem foglalkozni ilyen mindenféle technikákkal, meg légzés technikákkal, meg rekesz, meg támasztás, meg mit tudom én, elkezdtem már 6 hónap, vagy 3 hónap után is, tehát 6 hónapja kezdtem, és már 3 hónap után is elkezdtem érezni, hogy várjál csak, ezt én nem is tudtam, hogy meg tudom csinálni, meg hogy itt nem is tudtam, hogy van olyan, ott van Dorogi Peti barátom, akiről majd szintén fogunk beszélni. Igen. Az Intim tornából, ő adott nagyon jó tippeket, hogy ő is, amikor annak idején ugyanebben a cipőben volt, hogy egyszer csak előre kellett állnia, és most én vagyok a gitáros énekes, hogy ő miket csinált akkor, és egyszer csak így kinyílt a világ, mintha beszabadultam volna egy játékszobába, hogy eddig mindig, ha írtam valamit, akkor az volt, hogy jó, akkor itt van a fejembe, de hogy mikor lesz próba, vagy valami, hogy ezt majd fel lehessen, valaki felénekelje, aki tud, és most így feléneklem, és azt mondom, hogy jó, majd megcsináljuk rendesen stúdióba, de hogy mégis most már legalább tudok haladni, és hogy teljesen más dimenzióba tudtam így az otthoni munkát is helyezni.
1: Kis szünet, és aztán jövünk vissza, és természetesen nem sokára lesz majd dalpremier is, Idi a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Csak az ilyen
0: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A Retro Rádióban.
5: Megtörtént az átadás átvétele volt és a jelenlegi miniszterek között. Kisiklott egy Intercity gyománál, esős napok jönnek, a hétvégén kiadós csapadék várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, hogy elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek a végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlották fel. A kormányfő egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, hogy nyilatkozzanak arról, hogy mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Kisiklott a Békés Intercity gyoma mellett. A szerelvény 4 kocsija hagyta el a síneket, és nagyjából 300 méteren szántották fel a pályát. Ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt a posztjában azt írja, hogy a szerelvényeken 240-en utaztak, és a balesetben 2 utas sérült meg, az egyik könnyebben, a másik súlyosabban, őt mentő helikopter vitte kórházba. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért siklott ki az Intercity. Emelkedtek az árak a postákon. A levélfeladás díja 13%-kal nőtt, vagyis egy sima levelet a korábbi 270 forint helyett 305 forintért küldhetünk el, az elsőbségi levélfeladás pedig 390 forint helyett már 440 forintba kerül. Az ajánlott küldemények is drágultak, és többet kell fizetni a csomagfeladásért is, viszont nem emelkedett az utalványfeladás díja. Idén is lesz orgonák éjszakája, május 23-án rendezik meg, és Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozott a programhoz. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, ezt mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
6: Több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, és mindehhez az társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk és kivisszük a terekre, hogy egy kisimító élményt nyújtson.
5: Esős napokra számíthatunk, ma éjszaka a Dunántúlon és az északi középhegység térségében lehetnek záporok, holnap pedig bárhol eleredhet az eső. Ráadásul sok felhő lesz felettünk az égen, és csak több-kevesebb napsütés várható. A zivatarok környezetében pedig a szél is megélénkül majd. Ma éjszaka 9-16 fok valószínű, holnap napközben pedig 18-25 fokot mérhetünk majd. A hétvégén is sok eső esik majd, lesz ahol kiadós csapadék hullik, és csak 13-20 fokot mutatnak majd a hőmérők.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Beszélgető társam Sidlovics Gábor, Sidi gitáros énekes, aki megalapította Sidi Sidhi nevű zenekarát. Nem sokára jön is egy új dal, és folytatjuk a beszélgetést pár perc.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Csillivel beszélgetünk, az egyértelmű volt, hogy egy háromtagú zenekarral állsz majd ki? Mondtad, hogy az énekes kérdés az fontos volt, igen. Tehát maximum egy énekes még hozzáképzeltél, de hogy három zenésszel?
2: Hogyha szóló énekes lett volna, tehát úgy értve, hogy akkor igen, mármint, hogy akkor négy. Viszont most előállt az a probléma.
1: Nem terveztél egy másik gitáros, de billentyű is,
2: akkor nem. Tehát, hogy ezt... Nem. Viszont most előjött az a probléma, hogy én ugyan minden gitársávot feljátszok, hiszen tudom, ismerek minden dalt, ugye, de hogy hát ez koncerten várjál már, ez így nem fog menni.
1: Ja, mert ugye a stúdióban nyilván külön feljátszod a gitár, persze, külön felénekeled, de hogy ez együtt működik-e, az még nem derült ki.
2: Hát igen, meg az, hogy már most sok dal annyi szólamot igény, és szeretem így több szólamba így megbolondítani kicsit a dolgokat, hogy jött az, hogy én még kelleni fog egy másik gitáros gyerek, akár hogy is nézzük. Úgyhogy mindenképpen mire színpadra kerülünk, biztos, hogy lesz egy gitáros még. Most az, hogy ő most egyelőre elsőre tag lesz, vagy nem lesz tag, vagy azt majd meglátjuk, az nyilván leginkább személyiség függő, nem is szakmai, de biztos, hogy egy gitáros még élő. Most stúdióban nyilván ez nem jelent problémát, hiszen én mindent feljátszok, de élőbe fog kelleni még egy gitár, ez kiderült hamar.
1: A zenekar névről beszéljünk.
2: Igen.
1: Mert hát nyilván téged mindenki úgy ismer, te vagy a Sidi.
2: Igen, igen.
1: És hát beírod a keresőbe, hogy Sidi, így ahogy mondom, egyből rád lehet találni.
2: Igen.
1: De te kitaláltál egy kicsit bonyolultabb zenekar nevet, ami nem biztos, hogy segíti a keresőben való megtalálást.
2: Igen, igen. Ezen sok, én megmondom, hogy őszintén én valamiért a Sidit nem akartam. Hogy az olyan túl egyértelmű, vagy nem tudom, Sidi.
1: De mi baj a túl egyértelműséggel?
2: Nem tudom, lehet, hogy ezt túlagyaltam, de nem akartam, nem akartam csak így szimplán, hogy Sidi legyen. És gondolkoztunk a néven, a többieknek is mondtam, hogy bármi jó ötlet van, toljátok, és nem jött, és elmentem könyvesboltba, és megvettem egy könyvet, ettől teljesen függetlenül, a Bhagavad Gita-t, ez egy ilyen nem is tudom, hogy mondjam, most nagyon leegyszerűsítve azt mondom, mint egy indiai biblia. És ledöltem otthon, elkezdtem olvasgatni, és egyik oldal után a másik, hogy Siddik, ők Siddinek ejtik.
1: Hát S-I-D-D-H-I.
2: Így van. És akkor így egyszer csak így ránéztem, és mondom, megvan. Hát elküldték nekem a zenekar nevét, hogy ez legyen, hiszen nyilván egyértelmű az áthallás, nagyon nagyon szép jelentése van ennek a szónak, tehát nyilván egy elég bonyolult jelentése van, mármint, hogy órákat lehetne róla beszélni, de összességében mégis azt mondanám, hogy a lélek eredeti tervének a beteljesülése. Most ilyen nagyon dióhéjba akarom, és akkor úgy mondom, ez nekem egy nagyon, ez nagyon fekszik erre most, amire szükségem van, és akkor így én bedobtam a többieknek, hogy mit szólnának, és mindenki egyből mondta meg, hogy nem ez zavarja őket, hogy most végül is az én nevemet
1: filmjelzik.
2: Ő Sidinek ejtjük. Igen, én régen mondtam, hogy Siddi, és akkor rájöttem, hogy Sidinek fogom ejteni, mert úgyis mindenki úgy fogja mondani, csak így van leírva.
1: Én őszinte leszek hozzád, pont most mielőtt jöttél, gondoltam, beírom, így, ahogy ti a zenekar nevét írjátok, hogy mit ad ki. Mindent kiadott a buddhizmussal kapcsolatos jelentések, az indiaiak számára mit jelent, meg, tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon sok mindent, meg a képeket, stb. De a zenekarról egy büdös szót se. És igen, akkor mondom, beírtam, hogy Sidi, egyből kidobta, hogy Gábor Sidi.
2: Igen, igen. Na most itt is egy nagy hír, ha már beszélünk róla, hogy nyilván tudtuk, hogy egy zenekarnak szüksége van mindenféle szociális platformokra, meg weboldalra, meg ilyenekre, úgyhogy ezzel a második klippel együtt fognak most ezek az oldalak elindulni, úgyhogy remélhetőleg, hogyha már egy hét múlva rákeresem, már nem ez lesz az eredmény, de...
1: Tehát a kereső motorok már rá fognak találni
2: már
1: a zenekarra
2: találni,
1: is.
2: És igen, nyilván időről időre, meg reméljük, hogy ez még egyre jobb lesz, de én megmondom őszintén, hogy én sok mindenben szeretek a rögösebb útra lépni. Én hiszek ebbe a névbe, tehát én hiszem, hogyha 3 év múlva beszélünk.
1: Ez a legfontosabb, hogy te így benne.
2: Akkor azt fogod mondani, hogy végül is csak működött, jó van.
1: Nehogy azt gondolj, vagy azt gondolja a kedves hallgató, hogy én ezt azért meséltem el, mert szerintem rossz döntést hoztál, csak hogy vázoltam, hogy amivel te nyilván tisztában vagy most még, hogy van még ezzel meló.
2: Lesz, az biztos, hogy lesz még ezzel meló. Mondom, valamiért az nekem idegen volt, hogy Sidi legyen szimplán a Bece nevem.
1: Meg hát nyilván ebben az is benne van, hogy nem szeretnéd, ha bárki is azt gondolná, hogy ez egy személyes zenekar. Nem egy szóló projekt, két kiegészítő taggal, hanem ez egy zenekari zenekar létezés.
2: Így van, pontosan.
1: A zenekari tagok is írnak dalokat egyébként? Vagy egyelőre eljátszák azt, amit te megírsz nekik?
2: Egyelőre. Hát úgy eljátszák, hogy mondjuk a Miki meg a Márk is, igazából ők, nekem van egy elképzelésem mondjuk a gerincéről a dolognak, és akkor ők utána meg tök jól hozzáadják a saját elképzelésüket.
1: De nem ragaszkodsz a saját kitalált dobtempóthoz, ütemethez, stb. Tehát, hogy a Márk az nyugodtan szabad kezet kap.
2: Kétszer ragaszkodom hozzá, úgymond, tehát ha valami de ezek általában ilyen hót egyszerű dolgok, hogy egy pergetés mondjuk nagyon megszerettem, és azt mondom, hogy rattatatatá, de az se úgy, hogy már pedig itt az lesz, hogy rattatatá, hanem azt mondom, hogy figyelj ki, próbáljuk ki, nézzük meg úgy is. Hát szerintem még mindig jobb az, és akkor oké. De egyébként meg nagyon sok dolog változott, amit a többiek találtak ki, hogy mi lenne, ha így lenne, mi lenne, ha úgy lenne, és akkor én meg ilyenekben elég rugalmas vagyok, és ha valami jó, engem nagyon könnyen meg lehet győzni. Mindemellett meg tényleg nagyon jó hangszeresek. Mikinek imádom a basszus témáit, meg az, hogy szerintem az ország egyik legjobb basszus gitáros, és nem olyan értelembe, hogy szétszeleteli
1: magát. Nem virtuóz, hanem nagyon feelinges.
2: Hanem olyan feelinges, meg olyan szand van a kez, tudod, a kézben mennyi minden múlik. És
1: teljesen akkor, mindegy, milyen hangszert vesz a nyakába.
2: Így van, hát most épp az egyik dalnak, ami még most nem jelent meg, hallgattam a keverését, és akkor így épp így mondtam neki, hogy mondom, figyelj, annak az a cím, hogy zöld lámpa, mondom, a zöld lámpában, amikor mondom, figyelj, elindul a basszus gitár ott a refrénbe, hát mondom, és akkor mondom, gondold már el, hogy az egész egy 180 000 forintos gitárral csinálom meg, tehát, hogy annyira a kezébe van, nyilván kell a cucc is hozzá, de hogy szóval imádom, nagyon szeretem velük zenélni, így van.
1: Jó, a következő kör után már jön a dalpremiér, úgyhogy most már konkrét dalról vagy dalokról fogunk beszélgetni a folytatásban Sidivel, itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Csillovics Gábor Sidi, a Sidi zenekar frontembere, énekes gitáros, a dalszerzője a vendég. Tudom, ezt még fokozni.
2: Meg egy kicsit hallgatnám.
1: Igen. És azért gondoltam, hogy beszéljünk konkrétan a dalokról, mert tök jó, hogy hoztál is egy új dalt, hogy egyáltalán lássuk az irányt. Hogy azt kitalálod előre, hogy merre szeretnél menni, hogy milyen stílusban szeretnél alkotni. Szerintem az elmúlt 20 évben ráláttál, hogy mi kell a népnek. Mersz-e bátran vállalkozóként új irányt behozni, tutista vagy, aki azt mondja, hogy azt csinálom, amit meg fog enni a jó nép, amire tutira rá fognak harapni. Hogy gondolkodsz a zeneszerzésről, meg a zenélésről?
2: Hála Istennek, és pont ezért volt jó ez a szünet, ami egyébként a bunyó alatt volt, mert így olyan szinten el tudtam engedni ezeket a gondolatokat, tehát kicsit így rajtam voltak, hogy jó, de ez elég dalmos, ez elég slángeres, ez elég húz, és hogy most olyan szinten sikerült mindent letenni, hogy nem figyeltem ezekre, megmondom őszintén, abszolút nem figyeltem ezekre, és tök vicces, hogy elkezdtem így dalokat írni, és akkor így azon, hogy ó, ez nagyon slágeres, meg tehát, hogy jó, de én nem slágert akartam írni, csak kiszaladt oda, és ilyen lett, amilyen. Egyébként például a közös munkának nagyon jó visszatükröződése, ugye már egy dalunk megjelent, az a Test kiül című dal, ami egy ilyen akusztikus gitáros, laza, ilyen utazós, West Coast-os, talán Rhythm and Blues-nak tudnám nevezni, ha már mindenképpen címkézni kéne, de a fene tudja. És hát azt hiszem az ötödik dal volt, amit a stúdióba felvettünk, és megmondom őszintén, esze ágába se volt azzal jönni, és akkor egyszer csak a többiek jöttek elő azzal az ötlettel, hogy egyébként meg mekkora lenne azzal a dallal kijönni, most mindenki vár tőled egy rock vagy metal
1: notát. Hát valami metalt vártunk, igen, hát igen, mert a Zanzibár meg a Tankcsapda között vagy, igen. Előtt ott volt neked a Mafia is, amiben van, azért ott eléggé zúztál. Én őszinte leszek, valami olyasmit vártam
2: nagyjából
1: tőled.
2: Nagyjából mindenki azt várt, igen, hogy most azzal fogok kijönni, és vannak is olyan dalok, hogy ne. De mondom, ezek az érvek előtt meg tudok hajolni, mondták, most mindenki össze fogja hasonlítani, mennyire tankcsapdás, mennyire mafiás, mennyire mit tudom én. Hát tudod mit? Adjunk fityész, ne, egyik se legyen. Legyen síd is. És nagyon örülök neki egyébként, hogy így döntöttünk. Számomra elképzelhetetlen, hogy ennyien megnézték ezt a klipet két hónap alatt. Hát ilyen 290 ezeren, tehát hogy ilyen úristen, tehát nem fogok hazudni, én azt hittem, hogy majd ilyen 20-30 ezer, és akkor tök jó, majd mondom 30-án kiteszünk egy posztot, és így teljesen ledöbbentem. És nagyon örülök, mert én látom, hogy egyrészt sok olyan embert berántottam, aki nem feltétlenül lett volna figyelmes az én zenémre, így most így a tankcsapda után. Másrésztről pedig volt egy olyan mondat pont a mixinek, hogy figyelj, ha ezzel jössz ki elő, vagy jövünk ki először, az biztos, hogy a második dalt mindenki meg fogja hallgatni. Az is, akinek nem tetszett, az is, akinek tetszett. Na, mondom, ez is jó. Úgyhogy egy kicsit volt benne egy ilyen is, hogy én szeretek így néha rálépni
1: megszokott
2: útra.
1: Hogy azt gondolom, hogy ösztönösen írsz dalokat, tehát ezek szerint nem azon gondolkodsz, hogy mit fog megenni a közönség tőled, és közben azon mégis gondolkodni kell, hogy melyik lépés után melyik jöjjön,
2: persze,
1: hogy jó legyen.
2: Hát ez egy kicsit sakkozás, tehát ez a része, mert van a produkt, tehát a művészeti része, abban nem szeretek agyalni, az nagyon tökre teszi. De amikor már megvan a produktum, azért egy kis, van egy saktáblád, és azon kis bábuk, azzal szeretek játszogatni, hogy ne? Tehát az egy külön dolog, az egy teljesen külön dolog.
1: Na, ami az új dal, amit most meg fogunk mutatni, az a Baj megtörtént című, amit, ahogy ezt már említetted, az Intim Torna Illegál énekes gitárosával, Dorgi Péterrel közösen adtok elő. A magában a készítésben is részt vett?
2: Igazából, hogy mondjam, segítségként vett részt. Tehát ott volt velem, főleg az első próbálkozásokra elkezdtem énekelni. Ő egy nagyon jó mankó volt nekem. Mondta, biztatott, amikor abba akartam hagyni, visszazavarta. Adjad már, tök jó, csináljad, énekeld, folytasd. Úgyhogy, hogy mondjam, tehát nem, szerzőként nem, de amúgy nagyon aktívan részt vett a felvételekben.
1: Tehát azok a szövegrészek, amiket ő énekel, azt is te írtad?
2: Igen, bár egy kicsit belenyúlt, ezt utólag vettem észre most, amikor elküldte a legújabb verziót, és tök jó, mert jól áll a dalnak.
1: Miért pont őt választottad duettpartnertként?
2: Igazából ezt is az élet hozta, amikor még javában ment a bunyó, őre ismertük mi előtte is egymást, de azért nem jártunk össze szalonnát sütni, de jóba voltunk. És ő időről időre rám ért, és idikém, ha van valami, akkor szóljál, kell vokálozni, megyek, mit tudom én. És amikor lement a bunyó, és elkezdtem stúdiózni, akkor szóltam neki, hogy na, mondom, Petikém, itt az idő, mondom, megyek stúdióba jövő héten, van kedved eljönni? Ó, persze, menjünk, és igazából így jött, és onnantól kezdve meg ilyen, lett egy ilyen tök jó kémia közöttünk, tehát, hogy nagyon szeretem az ilyen pozitív gondolkodású embereket, nagyon könnyű vele együtt dolgozni, minden jó úgy, ahogy jó, de hogyha valami nem tetszik neki, akkor önmagával kapcsolatban maximalista, és szerintem nem is biztos, hogy ez volt az egyetlen együttműködésünk. Tehát, hogy én abszolút el tudom képzelni, hogy a Peti egy ilyen visszajáró hogy mondjam, már bútordarab lesz a
1: mint egy állandó vendég.
2: Aha. Mint egy állandó vendég akár. Aha. Bár ezt így soha nem nevesítettük, de beszéltünk róla, hogy mondta, hogy neki van kedve és jön mindig, mert szereti a társaságot, a többieket is. Jó a flow, szép magyar szóval élve. Úgyhogy jó a vibe. Úgyhogy ilyen ős magyar szavakat használok. Úgyhogy
1: hogy a maiak is értsék.
2: Hogy a maiak is értsék, igen. Nagyon szigma a sztori.
1: De ezt viszont vár, én nem értem.
2: Van két tini gyerekem.
1: Ja, értem.
2: Tegnap is tanított a lányom két szlenget, de elfelejtettem. De
1: akkor jól megtanították.
2: Igen. Szóval, hogy igen, tehát hogy a Peti így, hogy mondjam, ő nagyon aranyos volt, én éreztem rajta, hogy ő azért jelentkezik, hogy ő így tartja bennem a lelket, így, hogy a tankcsapda után is figyelünk rád, van élet, tehát hogy nem feltétlen azért, hogy ő most stílisidi valami.
1: Hát nem a megjelenési lehetőség
2: miatt pontosan, hanem hogy úgy foglalkozott a lelkemmel. És akkor ez meg, itt meg összpontosult végül is ebbe a dalba, de már most egy csomó olyan dologról beszélünk, ami nyilván előre mutat, hogy lesz ez ennél több is.
1: Jön tehát Sidi featuring Dorogi Péter, a Baj megtörtént című sláger itt a Retro Rádióban, és aztán beszélgetünk tovább Sidivel az Abaházi Presszóban.

0: Abaházi Presszó
1: Abaházi Csabával.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió Abaházi Csabával. A mai vendég.
2: Sirlivel beszélgetünk. Milyen típusú szövegeket írsz? Pozitív, te egy nagyon pozitív srác vagy. Tényleg, aki ismer téged, aki nem ismer, az is azt gondolja, hogy te mindig mosolyogsz. A színpadon is mosolyogsz. Jó, lehet, hogy a fotókon néha szigorúnak kell mutatkozni, de...
3: Ha kötelező.
2: De te mindig ez a mosolygos srác vagy. El nem tudom képzelni, hogy mondjuk valami, nem tudom, rettenetes tragédiáról írsz szöveget.
3: És csak, szinte csak negatív szövegeket írok.
2: Komolyan?
3: Komolyan. Komolyan. Viszont nálam ez kicsit ilyen terápia szerintem. Nem nagyon írtam én még pozitív szöveget. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, mert...
2: De bocsánat, ezek saját történetek?
3: Mindegyik saját történet. Így van, így van. Mindegyik saját történet, mindegyiknek megvan egy konkrét sztoria, vagy egy legalábbis egy konkrét gyújtópontja. Nekem lényegében az elmúlt két dalszöveg az mind a terápiáim szüleményei, tehát hogy amikre ott rájöttem, hogy milyen kis démonok laknak a fejembe, ugye azokat én úgy engedtem el, hogy megírtam őket.
2: Hogy dalba foglaltad.
3: Hogy dalba foglaltam.
2: Elég jó.
3: Igen, és hogy...
2: És érzed, hogy a dal megírásával, ahogy a szöveg megszületett, el is engedted a démonokat?
3: Abszolút, abszolút. Nyilván azért sok démonkán kell dolgozni még utólag is. Én nagyon híve vagyok annak, hogy az ember, aki csak teheti, valamilyen vagy pszichoterápiára, vagy valamilyen terápiára járjon el. Én azt mondom, hogy az elme meg a lélek az ugyanolyan, mint a fogmosás, hogy azt ápolni
2: azt
3: kell.
2: Ugyanúgy, persze. Így ugyanannyira van. Fontos, mint a fizikai egészség.
3: Pontosan, pontosan. De némi, azért tudjuk, hogy sok mindenhez idő kell. És attól, hogy mondjuk rálátok egy problémára, mondjuk ebbe a Baj megtörtént című dalba leginkább a haragommal néztem szembe, az nem azt jelenti, hogy néha még nem üti fel a fejét, vagy nem jelenik meg bennem, de már rálátok, és már tudok önreflektív lenni, amikor megjelenik a jelenség, és nem vagyok teljesen tudatlan vele. Úgyhogy nem azt mondom, hogy rögtön elengedem a dalszövegek megírásával, azért én mondom, inkább kicsit ilyen terápiás, hogy így hozzájárul.
2: Ahhoz. Korábban te írtál szövegeket?
3: Írtam.
2: Az Zanzibárban is, Tancsapdában nyilván a Lukács írta mindig
3: ott,
2: is.
3: Ott is írtam a Csapdában Megölni engem.
2: Tényleg az a tiéd
3: közösen
2: volt,
3: igen, a Lilliput Hollywood, igen. Az is ilyen közös volt Lacival. Hát az Zanzibárban kimondottan sokat, igen, igen. És ott is majdnem mindegyik ilyen síratós, ilyen március végétől. Meg
2: de most maradjunk a Sidi produkciónál. Aha. Először születik meg a dal, és dallamra írsz szöveget, vagy a szöveghez írsz zenét?
3: Teljesen változó, tényleg ez teljesen változó. Van egy riffem, amire nagyjából jön valami, és utána is salalázok rá fél évig, meg olyan is van,
2: salala?
3: Hogy, hát igen, hogy valami, vagy kamuangol, vagy nem tudom. Olyan is van, hogy egyszerűen csak a ritmika megy a fejembe, és leírom a ritmikára a szöveget, és akkor az később tök jól rápasszol valamire. De most legutóbb például készül egy olyan dal, hogy az nagyon vicces, mert tele van a telefonom hangrögzítője, ilyen lehetetlen dolgokkal, hogy én álmomban megálmodok egy dallamot, és én azt álmomban úgy élem meg, hogy ennél nagyobb dolog még a Beatles óta nem történt.
2: Hát
3: és utána így
2: gyorsan felveszed?
3: Felveszem, igen, visszaalszok, és utána reggel így hallok ilyeneket a hangfelvételen, hogy és akkor én ezt
2: ez tényleg jobb, mint a Beatles.
3: És ezt félállomban úgy élem meg, hogy Isten, micsoda harmónia, micsoda dallam. De olyan is van, amikor fel akarom fütyülni, de akkor meg ezek hallatszanak, hogy...
2: és akkor... Figyelj, ha ezt kiadnád, akkor átmenne egyébként.
3: Egyébként komolyan van, vagy 30 ilyen a telefonon.
2: Ez, hát tudod, a mai világban, amikor a mindenféle tehetségkutatókban is szegényeket mutatják, akiknek nagyon nem megy, egy ilyen lemezzel, és büszkén ott állnál, Sidi első lemezzel, és ilyenek
3: jönnének, és miért ti nem halljátok?
2: És bármikor elő tudnád adni koncertet is.
3: Így van, egyedül is, szólóba. És, na és az a lényeg, hogy
2: lenyúlom ezt az ötletet.
3: Egy pár, ugye? És most egy pár hete volt egy olyan, hogy megint csak alszok, és akkor elkezdett. De én amikor ezeket hallom, akkor nem csak egy dalamot hallok a fejemben, hanem konkrétan a kíséretet, a harmóniákat, tehát minden. És felültem, és ugyanúgy feldúdoltam, és de már utána reggel, amikor felkeltem, már úgy készültem rá, hogy na, röhögök megint magamon egyet, hogy mi volt, és most először az volt, hogy hű,
2: na,
3: ez jó. Hát várj, ez még mindig jó. És akkor gyorsan emlékszem, hogy gitár, hogy volt, és akkor elkezdtem lejátszani, és egyből jött rá egy szövegötlet.
2: De jó.
3: És verzie még nincs, refrén már van, mit tudom én szerintem.
2: Állítólag a slágerek így születnek.
3: Nem tudom.
2: Hogy először lehet, megvan a bemondás.
3: Igen, a szerelemről szó sem volt, az tényleg így született. Aha. És hogy...
2: Az jó.
3: És hogy, tehát, hogy ilyenre is van példa, de olyan is van, hogy egy dal tényleg fiókban van 3 évig, mire egyszer csak mit én kapok egy gellet, és akkor elkezdem egy kicsit csillagcsavar, húzó, torxfogó, minden, és akkor most megvan.
2: És akkor lesz belőle valami.
3: De olyan is van, ami olyan 20 éve van a fiókban. És
2: lehet, most megint elővettem, maradni,
3: igen, megint elővettem, bejátszottam, és na, hát mondom, ez nem véletlenül van a fiókban. De közben meg valamiért mindig éreztem benne egy potenciált, mert nyilván olyan
2: lehet,
3: van,
2: hogy meg kell érned hozzá.
3: És lehet, hogy igen. Ja, úgyhogy ez tényleg, ez nagyon széles ez a skála.
2: Kis szünet, és aztán jövünk még Sidivel itt a Retro Rádióban, az a Vázi Pesz.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Csillovics Gábor Sidi, a mai beszélgetőtárs. Mikor jut el a Sidi zenekar arra a pontra, hogy ezt élőben is megmutasd? Mert hát nyilvános stúdióban bármennyi időt el lehet tölteni, meg bármennyi dalt fel lehet venni, de hát egy zenekar mégiscsak egy koncerten tudja megmutatni azt, hogy mit tud.
2: Így van, és ez is egy nagyon vicces dolog, hogy az első dal megjelenése után bocsánat, tehát az első dal megjelenése után elkezdtek hívni szervezők.
1: Azonnal?
2: Meg izék, hogy figyelj már, hogy izé, Sanyi, rájönnél meg, hogy na, köthetjük a bulit, meg fesztivál, meg izé, és mondom, mondom, most pont fordított helyzet van, most én mondom, hogy időt kérek. Mondom,
1: mások hogy örülnének, ha hívnák őket, te meg?
2: De hogy mondom, egy dallal most induljak
1: hát
2: el.
1: Azonnal össze lehet rakni egy műsort, nem?
2: Persze, de nem fogják ismerni. Mm. Tehát, hogy én úgy szeretnék elindulni, hogy legalább 2-3 dal már, már tegye a dolgát, és utána erről pont tegnap este egyébként pont erről beszélgettünk a zenekarra, hogy mikkel fogjuk még, amíg nincs meg az a műsoridő, akár feldolgozás szinten. Na
1: ez lesz van a következő kérdésem, hogy játszik-e majd a Sidi zenekar olyan dalt, ami nem most született, nem most íródott a saját dal.
2: Mindenképpen. Két okból is. Egyrésztről, mert egy olyan, mit tudom, 89 perces saját műsort összerakni, az még mondjuk két lemez. Másrésztről meg én mindig nagyon szerettem feldolgozásokat játszani, én imádtam. Egyébként nem kell messzire menni, hogy elmegy az ember a mai napig a Guns N' Roses koncertjére, és így a műsornak az egynegyede konkrétan feldolgozások, és én azt nem bánom. Szerintem ez tök jó dolog. Úgyhogy persze lesznek feldolgozások. Nyilván
1: korábbi zenekaraidból?
2: Nem, azt nem tervezem két okból se. Egyrésztről mind a kettőbe, tehát a Zanzibárba is és a Tankcsapdába is olyan jellegzetes, karakteres énekhang van. Jó, mondjuk nyilván, ha eljátszok egy másik, mit tudom, egy Rolling Stones, nyilván ott is, de itt mégis csak más, akiket testközelből ismerek.
1: Igen, csak ott vannak saját dalaid, érted? Tehát, igen. Hogy te írtál ebből a szempontból, lehet, hogy érdekes lenne, hogy milyen, tudod, mint egy szerzői lemez.
2: Igen, igen. Soha nem volt, hogy soha. Tehát gondolkoztam már ezen. Egyenlőre még ezt úgy nem érzem magaménak, de soha nem volt, hogy soha. Tehát nem tudni. De én azt szeretném, és válaszolva a kérdésedre, hogy mondjuk már olyan ősszel már be tudjunk mutatkozni színpadon is, nem csak stúdióba, de ahhoz én most mindenképpen egy 2-3-3-4 dalt szeretnék, hogy kicsit dolgozzon a háttérbe, és akkor utána elindulni azzal, ne úgy, mint emlékszem annak idején, amikor nem vagyok tökéletes kijött, és akkor az volt az első szám, meg az utolsó, hogy tudod, csak ezt ismerik, és akkor úgy játszottuk el, de hogy nyilván most ilyen szempontból szeretném megfejelni ezt a dolgot, igen.
1: És úgy gondolkodsz, mint ahogy a mai fiatalok alkotnak dalt. Beszélgettem itt nagyon fiatal előadóval, aki azt mondta, hogy ő, amikor dalt ír, akkor már látja a képet. Tehát eleve a klipben gondolkodik, és ahhoz ír dalt. És hát te is az eddig kijött dalokhoz mindig van kép is.
2: Igen, igen. És ráadásul büszkén mondhatom, hogy ugye jó magunk csináljuk a klippeket is. Tehát én vágom, otthon én színezem, magunknak rakjuk össze a forgatókönyvet.
1: Tehát sima dal megjelenés, audio olyan nincs, hogy...
2: Egyelőre nincs, már csak azért...
1: Tehát ha már van dal, és kijön,
2: igen,
1: akkor
2: én nagyon szeretem
1: klip
2: a képet hozzá, de én mindig ilyen voltam, hozzáteszem. Tehát én mindig klipérzékeny voltam. Ha most tudom, hogy vannak ilyenek, hogy szöveges videó, meg mit tudom én, nekem kell a kép hozzá, én ilyen vizuális, de amúgy simádok rajzolni, meg fest, tehát, hogy én vizuális vagyok, de vannak olyan barátaim, akik megmondják őszintén, hogy figyelj, én olyan szinten nem érdekelnek a klipek, szóljon a zene, azt sem tudom, mi volt, és akkor sorolják az óriási slágerek klipjét, mert sosem néztem meg. Tehát tudom jól, hogy ezzel nem mindenki van így.
1: Én magam is ez az audiós srác vagyok, de tudom, hogy ma már nem lehet érvényesülni kép nélkül, klip nélkül.
2: Megmondom, én régen is ilyen voltam, tehát én amikor a YouTube világ elkezdődött, én annyira élveztem, hogy végre nem kell a várnom, hogy a Zene TV mikor jön az a klip, amit én várok a rotációba éppen, hanem így sorba üthettem be, és néztem, és szerettem klipet nézni. Sőt, a mai napig van, hogy leülök a nagy tévé előtt ott a YouTube, és akkor elkezdek videoklippeket nézni. Tehát én ezt így szeretem. De mondom, teljesen tisztában vagyok vele, hogy ez csak egy szegmens.
1: Van még egy félkörünk, jövünk vissza rövidesen. Jó, Sidi a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Csillivel beszélgetünk, nem tudom, hogy ígéretként foghatjuk-e fel, hogy ősszel már bemutatkozik élőben is a Sidi zenekar, de várjuk minden esetre. Viszont van még itt egy kérdés, amit én azért, mert régóta ismerjük egymást, ezért merek feltenni. Én szoktam ezzel a szófordulattal élni, hogy nem szeretek senkinek a zsebében turkálni, de engem az baromira érdekel, hogy ugye most már több mint egy éve kiszálltál a tankcsapdából, ami nyilván egy tök jó egzisztenciát jelentett számodra. Az új zenekarral még csak készülsz. Azt gondolom, hogy inkább viszi a pénzt most még a klipkészítés, stb. Hogy te most miből élsz? Vagy hát ha ezt megkérdezheted?
2: Meg, abszolút, persze. Én most lényegében még volt egy kis félretett pénzem, meg nyilván Magyarországon úgy működik a rendszer, hogy vannak jogdíjak, éves szinten jönnek, mennek, mit tudom én. Tehát nem fogok hazudni, lassan már kezdem felélni a tartalékaimat amúgy, de tehát ha úgy kérdezed, nem kezdtem bele vállalkozásba, vagy ilyesmibe, hanem amiket tavaly is, és most nagyon direkt ilyen körülírva fogalmazok, tehát amit esetleg műsorokkal csináltam,
1: értem,
2: pénzt, vagy ilyesmi, azok egyelőre még kitartanak. De mit tudom én, most nem akartam nekiállni, hogy most nyitok egy dohányboltot, vagy mit tudom én, mert igazából az energiáimat meg szeretném ide tenni. Ez is egy ilyen rögösebb út, meg ez is ilyen, ahogy szoktam mondani, ilyen 19-re lapot húzás, de ha már ugrottam egy nagyot a semmibe tavaly, akkor az tényleg legyen az. Úgyhogy egyelőre, kérdésedre válaszolva, egyelőre még el vagyok a tartalékaimból, de jövőre már lehet, hogy szponzort keresek.
1: De jövőre már lehet, hogy nem mondasz nevet, ha jön egy felkérés.
2: Igen. Nem, ez is nehéz volt, tehát nyilván ezt hozzá kell tenni, nem azért mondtam nemet ezekre a fellépésekre, mert én annyira... Tehát szeretném maximálisan a legjobban megmutatni majd ezt a zenekart, és úgy voltam vele, hogy egyetlen egy kijött dallal még én nem tudom azt képviselni, amit szeretnék.
1: Tökre érthető.
2: Ezért.
1: És Debrecenben maradtatok a családdal?
2: Persze. Én nagyon szeretem Debrecent. Ennyit én még nem laktam egy városba életemben. 12 éve ott lakom, tehát úgyhogy persze. Soha nem mondta, hogy soha, tehát nem tudom, lehet, hogy egyszer elköltözök onnan, de most a gyerekek is iskola, ott szocializálódtak, ott vannak a barátok.
1: A zenekar tagjai is ott vannak?
2: Nem. Nem, Miki Cengléden, Márk meg Pécsen van.
1: De gondolom, minden nap próbáltok.
2: De nálunk ez nem jelent gondot, mert ők, amikor a tankcsapdában is ugye együtt dolgoztunk, ők annyira megszokták ezt az ingázást, hogy egyik fölveszi a másikat, úton vannak, visszafordulnak, jönnek, de mennek.
1: Pécs, Debrecen.
2: Hát Márk a UFO, tehát ő ezt letolja így csukott szemmel.
1: Az szép távolság.
2: Igen.
1: Elégedett vagy-e mindazzal, ami mondjuk a tankcsapdából való kiválásod óta történt veled?
2: Igen.
1: Tehát jó úton vagy.
2: Jó úton vagyok. Maximálisan azt gondolom, hogy jó úton vagyok. Rengeteg mi lett volna, ha van, meg lesz is mindig.
1: Persze.
2: De én azt mondom, hogy inkább a jelenre fókuszáljunk, úgyhogy igen, abszolút elégedett vagyok, boldog
1: ez ember vagyok,
2: vannak nekem is rosszabb napjai, nyilván, mint mindenkinek van, hogy azt érzem, hogy
1: de akkor én a bonyóban szerzett tapasztalat.
2: Így van, és akkor felállok. Így van. De összességében igen, maximálisan köszönöm szépen.
1: Én meg azt köszönöm, hogy eljöttél megint, meg meséltél, meg hoztál dalt, és erőt, kitartást, és jó dalokat kívánok
2: köszönöm,
1: a folytatásban.
2: Köszönöm
1: Sidi,
2: szépen.
1: Köszönöm, hogy jöttél.
2: Köszönöm nektek is, sziasztok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Feltölti a földeket a sok csapadék, már a hétfői kormányülésen egyeztetnek az aszbest szennyezésről, kellenek az esernyők, borongós csapadékos időnk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jót tett a földeknek az elmúlt napokban esett eső. Sok helyen 10 és 25 milliméternyi csapadék hullott, emiatt mérséklődött az aszály, ezt írták a Hungaromet időjósai a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén feltöltődött, de a 20 cm-nél mélyebb rétegekbe csak kevés nedvesség jutott. Az előrejelzésük szerint viszont a következő napokban több hullámban várhatóak záporok, hétvégén pedig kiadós esőre számíthatunk, így a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Segítséget kaphatnak az aszbeszt szennyezéssel érintett nyugat-dunántúli települések. Erről az élő környezetért felelős miniszter beszélt Szombathelyen. Gajdos László azt mondta, hogy az emberek egészségének a védelme a legfontosabb, ezért már a következő kormányülésen napirendre kerül az ügy. Hozzátette azt is, hogy minden segítséget megadnak az aszbeszt szennyezés megszüntetéséhez, legyen az a szennyezett kőzúzalék eltávolítása és elszállítása, vagy az érintett utak és parkolók lefedése és újraaszfaltozása. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban a fekvőbeteg osztályokon. Azért vezették be a korlátozást, mert a Szent Ferenc Tagkórház két fekvőbeteg osztályán egyre több betegnek és egészségügyi dolgozónak lett akut légúti tünete. A betegek számára a tilalom alatt is biztosítják a kapcsolattartást a szeretteikkel, a súlyos betegek hozzátartozói pedig rendkívüli látogatást kérhetnek. A korlátozás a járó betegellátást és a szakrendelők működését nem befolyásolja, de az ideérkezőknek kötelező készfertőtlen nyitőt használniuk és maszkot viselniük. Attenborough-nak neveztek el egy brit kisfiút, azért mert pont aznap született, amikor a legendás természetfilmes a 100. születésnapját ünnepelte. A kicsi szülei azért döntöttek úgy, hogy a kisfiú középső neve az Attenborough legyen, mert mindketten a természettudós filmjein nőttek fel, és nagyon kedvelik és tisztelik a munkásságát. David Attenborough-ról egyébként a születésnapján egy Chilében őshonos darásfajt is elneveztek, korábban pedig már vadvirág, pillangó, szöcske, dinoszaurusz és egy gyík is kapta már a nevét. A Dunántúlon már esik az eső, már is mondom, hogy milyen idő várható. Elővehetjük az esernyőket, ma a Dunántúlon és az északi középhegység térségében élők számíthatnak záporokra, holnap pedig országszerte bárhol eleredhet az eső. Sok felhő lesz az égen, és hosszabb, rövidebb időre süthet csak ki a nap. Ma éjszaka 9-16 fokig hűl a levegő, holnap napközben pedig 18-25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hűvösebb lehet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy V-motorok klasszikus például, szóval majd pár perc múlva a Várj, míg fel kell majd a nap, de itt lesz Rúzsa Magdi, a Jazz meg az a Hooligans, most pedig jön az AD Stúdió. Retro.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Zorán énekelt. Ez volt az Apám hitte. Jön az első emelet is, tőlük a táncos nőt hallgatjuk majd pár perc múlva Pápai Jóci után. Origó, most a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Padődőt hallgattuk, az Itt van a nyár után a 4-es street-tel megyünk tovább. Mesélek a bornak, most a retro rádióban.

Még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Baby Gabi és Lányi Lala duettje az őrült szerelem után Janicsák Vece énekel. Könnyek az esőben a retro rádióban.

0: Slágerei Retro Rádió. Závodi Gábor énekelt, a Csini Baba című filmből szólt, az Évele boldogan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még mindig van ám egy óránk közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára az Edda művek első lemezéről az Elhagyom a várost, előtte a Krisztál zenél. Fújj el a szél!

minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Klub 54 és a Még egyszer után jön a Magyarország, Olá Ibolya előtt pedig Balázs Fecót hallgatjuk. Évszakok a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Máté Péter és a Kell, hogy várj, után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig vasárnap találkozhatunk legközelebb. A vasárnap Jabaházi Presszóban, ahogy azt megszokhatták, lesz majd dalpremiér, a Children of Distance új dalát fogjuk majd bemutatni, a Szem becsukva címűt, amelyet Szőcs Zsenivel közösen készítettek el. Nyári Ronnal, vagyis Sédivel fogok majd beszélgetni a csapatból. De lesz telefonos interjú Dénagy Lajossal, bikini koncertek kapcsán, Szebényi Dániellel, aki egy olyan koncertre készül, ahol csak LGT dalokat fog énekelni, vagy fognak előadni, így pontos. És a Santa Muerte lemezbemutató koncertjéről is beszámolunk, ott is a csapat énekesével, Juhász Kicsi Attilával fogok majd beszélgetni. Bízom benne, hogy vasárnap is találkozunk. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a United dalával búcsúzom, szól már is a hajnalban, még a nap is más a Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.